Komplexe. Now quickly, switching from switching.

stop and look around once in a while, you could miss it.

0: Je ne rêve pas.
1: The Fab Mix.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu. India.tilos.hu.

zebrák, csíkos szép lovacskák, afrikai vadlovacskák, jól játszatok ti bujócskát, dús fűben, a réten.

0: rajzolódik szépen.
1: Na most elmondom. Szóval az úgy volt, hogy az állatkertben csavarogtam. Már mentem volna hazafelé, csak megláttam egy embert egy nagy fekete kutyával. Ami ciki, mert az állatkertben nem is szabad behozni kutyát. És én megkérdeztem. Hogy tetszett behozni ezt a kutyát?
2: Szatyorban.
1: Egy ekkora kutyát?
2: 5 évvel ezelőtt. Azóta egy farkas ketrezben lakik. És ilyenkor együtt kezdjük a szolgálatot.
1: Akkor már tudom, hogy te vagy az éjjeli őr.
2: Egyedül kószálsz itt?
1: Igen, kulcsos gyerek vagyok.
2: Húha.
1: Bácsi, veled mehetek?
2: Záró ráig igen. Egyébként Pista bácsi a nevem. Na, gyerünk.
3: Kedves látogatóim, rövidesen zárulok. Búcsúzzanak el kedvenceitől, kívánjanak nekik jó éjszakát, szép álmokat.
1: Szép álmokat, a medve is tud álmodni.
2: Nem tudom, én még sose voltam medve. Te miről álmodnál, ha medve lennél?
4: Én mézről.
2: Te?
4: Én máláról.
2: Máláról, mézről? Vagy pedig azokról a magas hegyekről, ahol a medve családok élnek. A havasok tövében végtelen fenyvesek. Ember sehol, de ez alig árt a szép természetnek. Ebben a barlangban látta meg a napvilágot 3 kedves medvebocs. Mint hogy tavasz felé jár az idő, nevezhetjük őket akár úgy is, hogy Sándor, József, Benedek.
1: Akik sákban hozzák a meleget.
2: Sándor egy szép napon felfedező útra indult, felfelé egy fatörzsön. Persze a többiek sem maradtak veszteg. A 3 mackó sorra próbálkozik a fára mászással. Hát, ha sikerül egyiküknek, és akkor, ahogy anyjuk mesélte, még mézet is lehet találni valamelyik oduban.
1: Hát az anyukájuk hol van? Pista bácsi, te igazán tudod, hogy a kis mackók hogyan élnek, vagy csak kitalálod?
2: Hát, mesét mondani, hogy az igaz is legyen, meg mese is, nehezebb az, mint a fára mászás.

0: Na most aztán tűnés van, mindjárt bezárnak a csimpánze oldalba.
1: Akkor leszek az első kulcsos majom. Majd holnap is eljövök.
0: Jól van, üssekő. Holnap 3-kor a majmoknál. Rendben van? Oké?
1: Hát ez nem volt hátrány, mert délután fix, hogy több ideje van Pista bácsinak, aztán majd mesél. 3-kor már ott voltam a nagy kifutónál, és direkt a madárház felé indultunk.
0: Ha azt mondod madárvilág, akkor rengeteg mindent elmondtál. A legfantasztikusabb figurákat illetheted ezzel a szóval. Madár-madár? Szó sincs róla. Mert akadt köztük a nagy tekintélyű kazuár generálistól kezdve az aranyos kis bohócokig, mindenféle és mindenfajta. És ha azt mondod, hogy az emberek között is akadnak fura madarak, abban is igazad van.
1: Szövő.
0: Mi az, nem tudsz olvasni?
1: Csak nagy betűket.
0: Szövőmadár, így hívják.
1: Ez becsapás, ez nem isző semmit.
0: Láttál te ott bent egy fia banánt?
1: Nem. Mi köze a szövőmadárnak a banánhoz?
0: Hát éppen erről van szó. Amikor Tanzániában jártam, roppant fura dolgot tapasztaltam. A banánfa levelein apró szövőpintje kimbálóztak. Ízekre szedték, vékony kis szalagokra hasogatták a leveleket, hogy házat építsenek, fészket rakjanak belőle.

0: Szemtelen vagy, Florian, folyton szégyentozol az emberre.
1: Szerbusz, Florian, de szép madár vagy.
2: Florian vagyok. Florian vagyok.
1: Pista bácsi, te raktad ide ezt a sok képet?
0: Igen, nézegetem őket unalmas éjszakáimon. Az állatkert, ha elpihen, én őrzöm álmat.

0: Te hogy kerültél Afrikába?
1: Mint állatgondozó, a filmeseknek segítettem.
0: És a filmeseket is gondoztad?
1: Te!
2: Hazudós! Hazudós!
0: Ciki!
2: Hazudós!
1: Ne szemtelenkedjetek. Akkoriban Tanzániában dolgoztam. Milával, a 3 éves csimpánzon, a vadaskert szállójában ismerkedtem meg.
3: Hazelhúr.
1: Ezen a tájon tulajdonképpen nincsenek igazi állatkertek. Ebben a szállodában viszont a vendégek szórakoztatására valóságos háztáji rezervátumot rendeztek be. Itt nőtt fel Mila és Eleve játéka egy pici pávián. Mila önérzetes majom, de azért megvesztegethető. Különösen kólával. Óriási hancúrozások folynak itt, méghozzá fajra, nemre és bunda színére való tekintet nélkül. Egyszer egy ilyen hancúrozás közben hip-hop, Mila eltűnt. Csavargó, kólát kunyerált. Csak a csavargás vonzotta meg a kedvenc itala, vagy a teljes szabadság hiányzott már. Ezt a kérdést tette fel magának Mila gazdája, mikor merész kísérletként messzire vitte őt megszokott otthonától. Hát akkor indulj, Mila, nézz körül, aztán határozz. Felcseperedtél már, magad is dönthetsz a sorsodról.

0: emberek közt nőtt fel Mira, a kis csimpánzlányka. Csepp pávián kölyköd dajkál, van élő babája. Megkap mindent itt a háznál, mire majom vágyhat. Éred banán dús karéja díszíti a fákat. A terített asztalnál ül reggel akasztálja, nézi Mira a koláját, és elkunyerálja. Ideje már szól a gazda az erdőbe vinni. Onnan hoztuk, ott találtuk, nem élhet úgy, mint mi. Őserdő a csimpánz otthon. Hogyha fáján mászhat, meglátjuk majd, azt választja, vagy a régi házat. Ágról ágra lendül Mira, itt van a hazája. Fenn a fákon messze ellát, lenn a gazda várja. Árva kicsi csimpánz gyerek, őserdő mivé lesz? Ugrik már, és szalad gyorsan a gazda kezéhez. Megfogja, és hazaindul. Vissza minek nézzen? Kis kert mélyén, emberházban, otthon van egészen. Ember gyerek, majomkölyök, mindig egy szabály van. Tartozni kell valakihez, itt a nagyvilágban.
1: Holnap reggel 8-kor ráérsz, érdemes körülnézni az elefántoknál. Én majd szólok a portán, hogy engedjenek be, meg beszélek a kollégákkal az elefántháznál, jó?
2: Gumicsővel spriccelték le az elefántokat, és egyedül én nézhettem végig, hogyan tussolnak. Az elefántok óvóbácsia még szólt is nekik, hogy ott vagyok.
3: Kali, Arun, figyeljetek! Vendégünk van.

0: Lábad ad ide. Ad ide szépen. Okos, okos az elefánt. Jól van. Szép, tiszta leszel. Arun, hátsó láb. Jól van, Arun, jól van. Emeld fel az ormányod. Fordulj ide, Arun. Fogat fogunk mosni. Emeld feljebb. Jól van, Arun. Látod? Ezekkel az óriásokkal öröm foglalkozni. Indiában születtek. Még elefánt elemibe is ott jártak. Ennek a cifra palotának a többi lakója Afrikában honos. Visziló körökben világhírű a pesti állatkert medencéje. A Széchenyi fürdő termálvizében legalább olyan jól érzik magukat, mint az óhazában. Ott fürdőznek a nílusi vízilovak. Bár ez a megjelölés nem egészen pontos. Ez a víz ugyanis nem a Nílus, hanem langyos pocsolya. És ez a ló nem ló, mert a disznóféleségekhez tartozik. A többi stimmel. Az óriások között a legértelmesebb az elefánt. Nagy családokban él, a legidősebb nagymama vezetésével. Ezek a nagyfülű elefántok termetre alig. Természetükben annál jobban különböznek az indiaitól. Afrikai elefántot megszelidíteni, szolgálatba állítani, egyedül az öreg Hannibálnak sikerült.
1: Hannibál? Hát az ki volt?
0: Afrikai hadvezér. 2000 éve elefántokkal kelt át az Alpokon.

Jött hozzánk messze földről két kedves elefánt. Az agyarát is mossák, és senkit sosem bánt. Indiában nevelték, ott ez nem nagy dolog, de ilyet Afrikában csak Hannibál tudott. Rómának Afrikából üzentő háborút, s az Alpokon átmászott, hol nincsen semmi út. 14 elefántot magával elhozott, sok ezer éve ilyet, csak Hannibál tudott. A folyóparton fürdik az elefánt család, nincs közöttük más vezér itt, csupán a nagymamák. Szelidé tenni egyet, ez ám a nagy titok, de ilyet Afrikában csak Hannibál tudott.

0: Szántó Károly, Marabu.
1: Locsolták a majmok kifutóját, azok meg felpucoltak a fákra és a kerítésre a víz elől. Egy kicsit rögtem, mert nálunk a harmadikon a Nikolát szintén fél a víztől. Lehet, hogy ő is egy nagy majom. Aztán nagyobb srácok is voltak ott, tőlük kérdeztem. Ezek milyen majmok lehetnek?
2: Ezek vásári majmok. Ilyet a mutatványosoknál is látni.
1: Én meg állatkirakatban láttam egy kalitkában.
3: Én meg Ázsiában találkoztam velük a szabadban, ahol élnek.
4: Figyelj csak, Gábor, most majom mesét, de igaz mesét mondok. Ott az a bundermama. Igen, két kölyköt cipel. Ikrek. Ilyesmi nagy ritkaság a bundermajmoknál. Szinte bizonyos, hogy ez a mama egy kis árvát fogadott öregbe. Bunderéknél ez így szokás. Igazad volt az előbb, hogy ilyenekkel a mutatványos bódékban is lehet találkozni. De volt már egyiküknek olyan mutatványa, amire az egész világ odafigyelt. Bunder volt az a majom is, amelyiket rakétával küldtek a világűrbe. Az embert helyettesítette egyik próbauton.

0: Rákos Irató Károly, marabú. Ez a dühött haragú, sárgalábú marabú elfelejtett arabul. Így ejthette őt rabul csalafintacsellel egy bozontos berber. Lett belőle jó ragú, meg is ette a falu. Ám a bőrét, bár puha, kiköpte a pápua.
1: Veres Miklós, Perekú. Van egy teve, Perekú. Nem nőtt hátán teve púp. Hogyha hazafele fut, kinyílnak a kiskapu, s nevetik az egy pupu, nevetik a két pupu. Hol a púpot, Perekú? Ha Perekú álmodik, sivatagba röppen, három púpján három szultán ringatózik bölcsen.
2: Nemes Nagy Ágnes Járomos, a Remeterán.
3: Elárvult egy bunder, anya nélkül maradt. Nem hagyta magára a kölyköt a csapat. Magához fogadta egyik bunder mama. A bunder nép az árvát nem hagyja el, soha. A bunder anyának a gondja kétszeres. Már nem tudja ő sem, de nem is érdekes, hogy melyik az édes, melyik a mostoha. A bunder nép az árvát nem hagyja el, soha. Lekapja a fáról, ha túl magasra ment, és féltve vigyázza a kicsi idegent. Nem csak a magáért, mint sok másik mama. A bunder nép az árvát nem hagyja el, soha.
2: Holnap is eljöhetek?
4: Igen, de nézd meg a zsiráfok reggeliét.
2: Miért? Ők is megnézik az én reggelimet?
4: Ide figyelj, ha szemtelenkedsz.
2: Nyugi, megnézem.
4: Gondolj arra is, hogy ez a hosszú nyakú nem csak olyan furcsa tréfája a természetnek. Ismered az egyszeri ember vélekedését. Mondhatnak, amit akarnak. Ilyen állat nincs. Persze, lehet élcelődni ezen a termeten, de látnád csak őket otthon, Afrikában.

0: Hiába. Ha az ember éjjel jön, már-már nappal is álmodozik. Úgy, nézd csak körül ebben a nyüzsgő tarka világban, mindig akad új látnivaló.
1: Ropit akartam adni a zsiráfnak, de a szigorúan tilos. Hát én vettem meg, persze nem a zsiráfot, hanem a ropit. Aztán a páviánoknál is sokáig el voltam, mert a kicsi páviánok csodára hancúroztak. Ott láttam picisünit, ott meg kisürgét. Hát, az nem igaz, hogy milyen pici tud lenni egy kis űrke, akkora, mint a kis ujjam, csak valamivel tisztább. Akkora volt, hogy szemcsepentőből letették. A jeges medvekölyök akkora, mint egy nagy fehér kutya. De persze csak fehér kutyának nagy, jeges medvének kicsi. És akkor nézegettem őket is, meg a fókákat is, aztán egyszer csak megszólalt a hangszóró.
2: Kedves közönségünk! A Barlangmozi egész nap változatos műsorral várja a látogatóinkat.
1: Először állatkerti radó jött kicsi csimpánzokkal. Még egy pelenkás is volt közöttük, csak a füle volt oltári nagy. Aztán delfineket mutattak, ahogy ugrándoznak kifele a vízből. Az nem igaz, hogy mennyi esze van egy delfinnek. Esküszöm, egy pár felnőtt is megirigyelhetné. A delfin az olyan, mint egy nagy hal, pedig nem az, csak már régen van a tengerben. Szóval, aki elég sokat fürdik a tengerben, olyan lesz, mint egy delfin. Kivéve persze, hogyha hajó roncs.

0: és a bácsit a ragadozóknál találtam meg, pedig amúgy szelíd ember. Simogatta azt a nagy leopárdot, meg még dorombolt is neki, mint valami macskának.
1: Csilla, gyere ide! Jó! Jó kis cica vagy, úgy. Pacsit, pacsit. Úgy, jó van. Nagyon szép vagy. Rendben.
0: Pista bácsi, mondd! Hogy lehet, hogy egy ilyen fad leopárd olyan szelíd, mint egy macska?
1: Ez is macska, nagy macska, így hívják őket. Ne felejtsd el, hogy a kettős rács nem véletlenül van itt. Köztük a senki földje, soha eszedbe ne jusson ide belépni, mert az állat karmai messzebbre nyúlnak, mint ahogy ezt a könnyelmű néző gondolná. Egy mozdulat és letépi a kezét. Érted?
0: És akkor Pista bácsihoz miért volt olyan szelíd?
1: Azért, mert kicsi korában én neveltem, én cucisztattam. Ezt az állat nem felejti el. És annak az embernek, de csak is annak, aki őt felnevelte, ugyanolyan kedves, ugyanolyan kezes, mint amilyen kicsi korában volt. Fogságban az anya sokszor nem törődik a kölykeivel, érted? Az okos kutya felér a legjobb darussal. Nincs nála külön pótva ma a világon. Némi szelíd meggyőzés után saját kölykének tekinti a legfurább jövevényt is. Hogy is szokták mondani? Teje van, ideje van, még türelme is van, miért ne szoptasson akár négy leopárd kölyköt is. A veszprémi bakkiskorú fekete pár tuc Sejla névre hallgat. Ha akar. Ezért a városi parkot már csak pórázon látogathatja. Nehogy valami nagy kutyába belekössön. Az állatkertbe született, és Ildikónak kellett volna dudlisztatnia. Ő azonban hazavitte kertesházunkba, ahol kölykös kutyájuk mellett élelmezése már is megoldódott. Dadájára emlékezve tiszteli a kutyákat, de csak a feketéket. Hogy miért került vissza Sejla az állatkertbe? Szerette a szép függönyöket. Nem kell ezen csodálkozni. Valahol, valamint gyakorolnia kellett a fára mászást. A párducok, feketék és pöttyösök, Ázsiában és Afrikában, akárcsak Veszprémben, a fákon érzik igazán jól magukat.
0: Azt hittem, hogy csak a házi állatokat vezetik pórázon. Jó dolga lehet Sejlának meg a többi kedvencnek, akik dudlinak.

0: Kedvenc a házi állat, tartott on sok gyerek. Madár a kalitkában, dobozban egerek, üvegfal közé zárják a fényes halakat, kutyának kell a póráz, a macska a szabad. Az állatkertnek is van kedvence, nem is egy. A kismackó reggel az óvodába megy, a nagy fekete párduc a ház körül marad, párducnak kell a póráz, a macska a szabad. Lapul mózes kosárban a kis csimpánz gyerek. Orángután, ha játszik, a kertbe is mehet. A nagy gorilla sétál, ő már láncon halad. Majomnak kell a póráz, a macska a szabad.
1: A lipcsei állatkert valóságos orángután paradicsom. Amelyiknek tornázni van kedve, madzagról madzagra libben, tarzanként, legfeljebb valamivel szőrösebb kiadásban. A hasonlat pusztán nyelvi tekintetben is szembeszökő. Tarzan a dzsungel gyermeke volt. Az orangután szó pedig erdei embert jelent. Persze, jogos a kérdés, hol vagyunk, az erdőben? Nem az erdőben vagyunk, hanem egy világváros kellős közepén. A léggyökereket, az indákat, liánokat, ezek a vastag hajókötelek helyettesítik. Egy vérbeli orangutánnak ez is megteszi, ha minden kötél szakad.

0: Félig bölcsen, félig bután bámul rám két orángután. Azt keresi, mire mászhat, hol van ága itt a fáknak.
1: Orángután, nincs itt liány, kúszó linda, lengő hinta, nem nő a fán orángután.
0: Hát, ha kerül hajó kötél, nem baj, hogyha nincs rajt levél, mégis lendül, mint a lián, indul a két orángután.
1: Kötél linda, lengő hinta, mászik rajta egymás után, két kis vörös orángután.
2: Pista bácsi, te már annyi állatkertben jártál.
3: Igen, sokszor kellett elhoznom, vagy elkísérnem egy-egy állatot, én sok felé jártam.
2: És melyik volt a legszebb?
3: Melyik? Tanzániában. A Gorongoro híres állatparadicsom. Aki csak járt ott, nem felejti el soha. De hát olyan messze van, hogy csak álmodni lehet róla.

0: Kedd papa párnád!
1: Ha emberhez szelidülnek, néznek, kíváncsian ülnek, lábszárhoz úgy dörgölőznek, mint nagyra lőnek.

is. De méltóságos vagy itt is. Így élsz őseid honában a dzsungeles Indián.

0: pinja cik očik jo idom. Fenségesen tudsz pihenni, rezzenetlenül figyelni. Ki hallja meg, ha te kúszol, búvárnál különbül úszol. Szökkenésed játszik könnyed, tele csíkoz eget földet.
1: Berglaubsänger.

0: Fogod hát egy üres zsákot. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazda ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utas ember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte, szerényen a padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdtek, azt mondja a gazdának.
1: Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van, nem szeretném, ha elveszne.
0: Sose búsulj, róka koma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát.
1: Persze, hogy a zsákban semmi sem volt. Hanem azért, mikor felébredtek, a róka jajgatni kezdett.
0: Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilophatta volna el. Talán elbújt a szobában valahova.
1: Keresték mindenfelé, de sehol nem találták.
0: Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije. De meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keservesen síránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, s most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel.
1: Ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták.
0: Amikor le akartak feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha tolvajok után kutatna, majd így szólt a gazdához.
1: Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki!
0: Nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondotta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Akkor szépen kivette a zsákból. Na, ugyan mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más.
1: Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt.
0: Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a síránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága ludamat!
1: Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol,
0: a gazda adott neki egy jó kövér ludat, csak ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lud. Így ment, mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához.
1: Ide tettem a zsákom a pad alá, mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne.
0: Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban. Az én házamban nem lesz semmi baja.
1: Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy síránkozást.
0: Jaj, jaj, jaj! Valaki ellopta az én drága, szép malacomat!
1: Hiába csitították, hiába vígasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé. Itt sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot.
0: No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Soha sem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak jó ízű pecsenye.
1: Ment, mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazdaházához. Beeresztették, s itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek.
0: Gazduram,
1: Jól vigyázzon ám éjjel a tolvajokra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van.
0: Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákba nem férne el egy kövér disznó, de meg hallotta is, hogy csak kismalac visít ki belőle. No, de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka. Megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig, hogy pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat! A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj, és ne kiabáld tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákot, hogy odakint tegyem bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopókutyája, éppen jó éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába, jól be is kötötte, azután a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifele. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kijusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót. Hát, amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák! Nosza, szaladóra fogta a rókakoma a dolgot. Nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Hanem hiába szaladt, mert a két kopókutya utolérte és szétszaggatta. Ha a rókát a kutyák szét nem tépték volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Pista és a medve. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, mendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. E szurkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, és akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyújt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól megvolt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a vévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye vé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédotta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két alomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsákot almával, és hazavitte.

0: Rookarudja Balatonul. Közeledett a nyári vakáció. Rookarudi és pajtásai azon törték buksi fejüket, hogyan kellene egy kis pénzhez jutni, hogy vígabb legyen nyári táborozásuk. A lurkóknak éppen kapura jött a méh felhívás. El is indult a három kis koma vasat gyűjteni. Alig fordultak be az első sarkon, Rookarudinak már lendült is a csákánya.
1: No, ezért aztán kapunk jó pénzt,
0: mondta örömmel.
2: Jaj, ezt nem szabad,
0: kiáltotta Mackó Muki. Nuszi Gyuszi pedig egy szót sem tudott szólni ilyettébe. Akarta, nem akarta, Rudinak is becsületesen kellett pincéről padlásra, padlásról pincébe járni a többiekkel, hogy a sok rimlomot összeszedjék. Találtak is eleget. Medvéni asszonyság még meg is köszönte nekik, hogy ócska tűzhelyét elvitték. Rudiék a sok pénz reményében vidáman énekelve tolták a targoncát. Igaz, egyiknek rosszabb volt a hangja, mint a másiknak, de annyi baj legyen. Az volt a fontos, hogy pénzt kaptak az ócska vasért. A pénzt nyomban betették a takarékba, nehogy mindenféle nyalánkságra elköltsék, mert bizony nehéz az ilyesminek ellenállni. Így, amikor eljött a nehezen várt pillanat, a három kölyök nagy csomagokkal megrokodva útra készen állt a Balatonhoz. Mackó mama figyelmeztette őket.
2: Aztán semmit el ne hagyjatok, magatokra meg különösen vigyázzatok.
0: Ügyeltek is elsősorban arra, hogy éhen ne vesszenek az úton. A szép tájra csak néha vetettek egy-egy pillantást a nagy eszemiszomban. Addig ettek, míg a Balatonhoz nem értek. Ahogy megérkeztek, nyomban sátrat vertek. Nyuszi Gyuszi így örvendezett.
1: Szállodába se lakhatnánk kényelmesebben. Én ma biztosan Eperről meg Málnáról fogok álmodni.
0: Amikor a csillagok feljöttek, a tábortűz mellett Medve Balázs a Balatonról mesélt a lurkóknak, s intette őket, hogy akármilyen szép is a nagy tó, vizében pórul járat, aki nem vigyáz. Másnap kora reggel meleg napsugár ébresztette a pajtásokat. Vígan kiáltották.
3: Hajrá! Gyerünk a Balatonba! Lesz itt lubickolás!
0: Rookarudi a nagy vigasságban rég elfelejtette már Medve Balázs intelmeit. Nem tudott úszni, mégis mentőöv nélkül vágott neki a víznek. A többiek hiába figyelmeztették. Rugdalódzott, kapálózott a vízben, de hasztalan, azon nyomban lemerült. A tó lakói csodálkozva tátották szemüket, szájukat a váratlan vendégre. Rudi pedig rémülten kapkodott levegő után, de csak a vizet nyerte.
2: Segítség! Segítség!
0: Kiáltották a pajtások. A vízi rendőrség pillanatok alatt megérkezett, s már is odadották a mentővet a fuldokló Rookarudinak. A haszontalannak alig volt ereje, hogy belekapott.

Határozták, hogy napoznak egy keveset. Mackó, Muki és Nyuszi-Gyuszi napolajjal kenték be magukat, ernyőttettek a fejük fölé, hogy a sugarak ne égessék le a bőrüket, akarom mondani a bundájukat. Róka Rudi megint elfeledkezett az intelemről, még napszemüveget sem tett az orrára.

0: Egy fél óra múlva rémülten kiáltott.
1: Jaj a fejem! Jaj a gyomrom! Jaj, de szédülök! Segítsetek szegény fejemen!
0: Bizony, megártott neki a napozás. Pajtásai egész éjjel ápolták, borogatták, orvosságot adtak neki. Keserves éjszaka volt.

0: használt is a gondos ápolás. A társaság másnap már jókedven indult egy kis csónakkirándulásra. Ez volt ám az igazi mulatság. Róka Rudi evezett, még a bölcsőjükben sem ringatóztak olyan finoman, mint a Balaton hullámain. De egyszerre csak felhők lepték el az eget. Eltakarták a napot. Riasztó lövéseket adtak le a parton. Így jelezték a közelgő vihar. Mindenki igyekezzék a partra! Oda se neki. Csak csónakáztak tovább, mit sem törődve a riasztó lövésekkel. Róka Rudi fittyet hányt a figyelmeztetésnek.
1: Olyan ez csak, mint valami távoli szép tűzijáték,
0: mondta, és még bejebb bevezett a tavon. De el kell árulnunk, hogy Gyuszi bizony félbe lapított a csónak végében. Éppen a tó közepén jártak, amikor kitört a vihar. Villámlott, mennydörgött, zúgott az eső, magas hullámok dobálták a csónakot. A megijedt Ruditól mackómuk kivett át az evezőt, de már ez sem segített. Mind a kettőjüket lesodorta a vihar. A gyáva Nyuszi-Gyuszinak még szerencséje volt. De közben a hullámok egyre magasabbra csaptak. Már mind a hárman kétségbeesve kapkodtak levegő után, mikor a vízirendőrség bátor legényei megérkeztek. Sikerült is egyiket a másik után a mentőcsónakba emelni. Nem voltak se élők, se holtak, mikor a tópartján egymás mellé fektették őket. Az egyik rendőr a mentőkért telefonált. Jött is nagy robogással a mentőkocsi, és az elalélt pajtásokat gyorsan kórházba szállították. Ott ért magához a díszes társaság. Egyiknek a torka fájt, a másiknak a feje. Nyuszi-Gyuszi meg folyton a bajuszába tüsszögött. Még Maszkó mamának is sürgőnyözte.

Bizony hosszú idő telt el, amíg meggyógyultak, s már csak az utolsó napon örülhettek a Balatonnak s a vidám játéknak, szórakozásnak. Ilyen szépen telhetett volna egész nyaralásuk, ha... De hogy miért nem sikerült így, azt is jól tudjátok.

Élt két testvér egyszer régen, a máshol nem a mesében. Egy szép napon útra keltek, hogy egy kis gyümölcsöt szednek. Mendegéltek lassan, szépen, az erdőbe át a réten. Erdő szélén de szép ház áll, ugye ilyet sose láttál? Falai mézes kalácsból, a teteje cukorkából, két gyerek odaszalad, tördeli a kalácsfalat.

0: A ház gazdája a medve, mindig mérges, rossz a kedve. Hát még most, amikor hallja, valaki a házát fajja. Kinéz bömbből.
1: Ha, mit látok? Rossz gyerekek, mit csináltok?
0: A két gyerek megriad, ilyetében elszalad. A nagy medve fut utánuk, még nézni is szörnyűség, úgy bömböl, hogy belereszketlen az erdő fent az ég. A két gyerek jaj de szalad, még a lábuk is remeg, a medve már a nyomukban, vajon mikor fogja meg? Mogyoró bokon előttük, rejts el, sír a két gyerek. Egyetek a mogyorómból, ígérem, elrejtelek. A bokorban bizony jó, ropog már a mogyoró. Az ágak s a levelek rejtik a testvéreket.
1: Jön a medve, nem lát, nem hall, tovább rohan nagy haraggal.
0: Míg a medve amott kutat, ők másfelé lelnek utat.
1: Sokáig szaladt a medve, míg rájött, hogy rossz a nyom. Dir meg dörmög rossz a kedve, becsaptak ám, de bizony. Visszafordul nagy morogva, hát ha rátalál a nyomra.
0: A két gyerek fut szepegve, megint mögöttük a medve. Kis folyócska van előttük, sok kis kacsa úszkál rajta. Jaj, kis kacsák, segítsetek, vigyetek a túlsó partra. Odaúztak egymás mellé szaporán a kiskacsák, a két gyerek szedte lábát, futottak a hídon át. A medve is iramodik, ugrik egyet jó nagyot, de a kacsák szétrebbentek, s ő a vízbe potyogott. Elkapta a hullámsodra, el is vitte messzire. El egész a nagy folyóba, el a tenger vizébe. A két testvér a folyócskán, visszajött a kacsák hídján. Valamennyi kiskacsával elindultak nagy nótával. Medveházhoz visszatértek, torkig laktak, ma is él.

0: Mackó bácsi barlangjában szokatlanul nagy a csend. Hosszú téli aluvásra készülnek odabent. Frici, a kiskölyök Mackó már egy hete elaludt. Mackó papa jéglakattal zárta be a tölgykaput. Mackó néni kinyalta a mézes, mázas köcsögöt, lecsukódó szempilláin édes álom röpösök. Mackó bácsi eloltotta fapipája parazsát, szép álmokat. Februárig fel sem ébred a család. Mackó bácsi nyújtózkodott, mély álmában csapkodott, éles körme kitépett a dunnából egy darabot. A dagadó dunnaciha ásítozva kirepett, s a kis pihék lelkendezve röpködtek az ágy felett. Eljárták a pihetáncot, az odut tollepte el. Frici orrán bujócskázott pihécske és tollpehely. A bocs orrát dörzsölgette, háromszor is habcizott, saját magát orba vágta, mégiscsak sok, ami sok. Kik vagytok, és mit akartok? A két pihe nevetett, s alaposan megtréfálták a kis mackó gyereket. Hó, pihécskék vagyunk, látod, ruhánk puha és fehér. Mackó mama azt mesélte, a hó hideg, mint a dér. Mert a mamád alszik télen, azt se tudja, mi a hó. A papád sincs ébre, mikor erre jár a télapó. Gyere, pihe, menjünk innen, csúszkáljunk a patakon. Ha akarod, te is jöhetsz. Itt a remek alkalom. A kis bocsról egyszeri belecsúszott a takaró. Kíváncsian kérdezgette, hogy ki az a télapó. Télapóka öreg bácsi, hóhegyek közt éldegél, palotája olyan magas, csillagcsúcsa égi ér. Miklós napján teletömi tarisznyáját, puttonyát, csengős szányán hat rénszarvas repíti a havon át. Frici egyre kíváncsi lett. Mikor jön a Mikulás? Pihécske már türelmetlen, Pehelyke is magyaráz. Gyere velünk! Miért éppen te aludnál itt télen át, mikor ott künn hancúroznak őzikék és nyuszikák? Így van, brummogott a Mackó. Miért nem mennék? Elmegyek. Csak nem fekszem egész télen itthon, mint a betegek. Neki feszült az ajtónak, kinyitotta. Nosza hát, nem bújsz vissza? Fenyegette jégcsappal a nyírfa át. De az ajtó becsapódott, Frici fürgén kiszaladt, és a déli napsütésben nyalogatta a havat. A két pihe elvezette a csillogó patakig. Jeges hátán csicsonkáztak, csúszkáltak egy darabig. Hanem egyszer a fák alól elindult a téli est. Frici ijedezve nézte, hogy már sötétedni kezd. Pihécske is vacogott már, Pehelyke is remegett, hanem ők a bocsbundában találtak jó meleget. Két mihaszna tolpihéjen nem sokára elaludt. A Mackó meg síránkozva keresgette, hol az út. Mind hiába kérdezgette a károgó varjakat, és éjszakára ott bújt meg a hópaplanos tölgy alatt. Jobbról farkas csorda üvölt, balról meg a téli szél. Percről percre sötétebb lett, s még feketébb lett az éj. Jégvirgáccsal korbácsolta sok visongó jéggyerek. A kisbocs már megtanulta, mi a tél, a fergeteg. Még jó, hogy a szelek anyja meglátta, az unokák egy nyőszörgő morgó labdát dobálnak az úton át. Megsajnálta a kis mackót, dorgálta a fiait. Jaj lesz nektek, hogyha meglát apátok a vihar itt! Mars haza a fellegekbe, pihenjetek hajnalig! Én elviszem a kis mackót, bárcsak tudnám, hol lakik. Akkor jutott csak eszébe a jóságos télapó. Gondolt egyet, oda viszi. Tárc szárnyáról hult a hó. Meddig mentek? Ki tudhatná, tán a pelyhes fellegek. De egyszer csak ott voltak a csillagtornyos ház felett. Szelek anyja átrepülte az ágbogas jégsövényt, s az aranykert kapujában letette a kislegényt. Télapóka letekintett, gyorsan oda sietett, nem tudta, a havas, gyapjas báránybőrben mi lehet. Lehámozta a kis bocsról a ráfagyott hósubát.
1: Oh, egy kis mackó!
0: – S csodálkoztak a kutyák. A kutnyeres ezüst cica odafutott.
1: Miau!
0: A kisbocsnak édes, mézes ősztejecske volna jó. Téla Póka mindent értett, nem kérdezte kicsoda. Örült, hogy a kíváncsi bocs oda került, épp oda. Frici aranytálacskában kapott édes ősztejet. Téla Póka szelid keze simogatta szélhelyet. Ezüst cica hízelegve csalogatta Fricikét, hanem ő a Téla Pókát el nem hagyta semmiképp. A játékhoz nem volt kedve, Téla Pónak segített. Kis zsákokra, zsomborokra kötött piros sineket. És elmesélte Téla Pónak szánom bánom könny között, hogy a kedves kis barlangból két pihével megszök. Nem kér diót, nem kér almát, még a lépes méz se jó. Csak azt kéri, otthonába vigye vissza Téla Pónak. Téla Póka elcsitítja a kis mackó bánatot, s mire virrad, 13 fehér szarvast számba fog. Rárakja a sok-sok zsákot, ládát, puttonyt, kosarat. Frici áll a csengős szánnál, attól fél, hogy lemarad. De Téla Pó felülteti, ez is cica búcsúzik. A kutya is kikíséri a jégrácsos kapuig. 13 fehér szarvas repül velük, s délután az ismerős barlang elé nesztelenül ér a szán. A kis mackó úgy leugrik, mint a sebes pillanat. Nyírfácska, hogy jobban lássa, lerázza a friss havat. Nem csoda, a téli erdő ilyet sose láthatott. Miklós napján Télapóval ölelkező
2: kis bocsón. Elbúcsúztam.
3: Oké.
4: And I would like to play a little tune I just composed not too long ago.
5: Sziasztok! Ez itt az Erizzó meséi a Tilos Rádion DJ Turista. Sziasztok!

Ez volt az Erizo meséi, DJ Turista az elmúlt egy órában. Szuper hip-hop kislemezeket hallgathattatok. Sziasztok!

0: Sziasztok, ez itt a Cékla, cigány közélet és kulturális adás vagyunk. Két hetente vasárnaponként, Gajas Év és Bari Jutka, és ma a vendégünk Farkas Franciska, aki ugye nem ijeszt meg se egy mikrofon, se egy kamera, hiszen elég sokat gyakran szerepel. És Franciska, lehet mutatkozz be, bár tudom, hogy sokaknak nem kell elmondani, hogy ki vagy.
1: Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, Farkas Franciska vagyok. Budapesti lakos, 40 éves elmúltam. Van két testem.
0: Nagyon meleg van.
1: Igen, nagyon meleg van. Hát elsősorban színésznőnek mondanám magam. Egyébként tanultam szociális munkát, drámapedagógusként végeztem, újságírást is tanultam. Most legújabb az, hogy van egy zenekarom, úgyhogy így nem tudom, ilyen zászlóbivő forradalmár. De művész.
0: Minden, ami alkotás és segítés, nem valahogy ezzel a két, igen. És nem mondanám, hogy véglet, mert hogy ez még csak nem is egy skála, hiszen ezek is ilyen, tehát sokaknak a zene segít, vagy nem tudom, segítő szakmában általában jó, hogy olyan emberek vannak, akik ilyen sokrétűek, vagy nem tudom, és ugye gyerekekkel, ha jól emlékszem, gyerekekkel foglalkoztál mi szociális munkásként.
1: Így van, meg rám a pedagógusként is, igen.
0: Aha, és ezek az állomások az életedben, ezek azt jelentették, hogy kifelé fordultál a művészetekből, vagy pedig ez így mind párhuzamosan ment?
1: Ötvözte. Így a drámapedagógia ötvözi a művészetet és ugye a szociális munkát, úgyhogy ebbe teljesen megtaláltam magamat, hogy így a művészet eszközével lehet edukálni és érzékenyíteni.
0: Tehát akkor nem arról volt szó, hogy úgy gondoltad, hogy a színészet az mint olyan iszonyú nehéz pálya, nehéz bekerülni, vagy nem tudom, hogy nehéz bennmaradni, hanem az, hogy ezt mind akartad, hogy ez mind te vagy, ez mind téged fejez ki.
1: Igen, igen, abszolút, ez így jött magától, igen.
0: Igen, mert sokan ugye ilyen, hát hogy mondjam, szóval ismerünk olyan színésznőket, aki elment egy ifjúságvédelmet tanulni, én dolgoztam ilyen színésznővel is, azt gondolod, hogy azért kell ezt csinálja, mert hogy valamikor véget érhet az ő színészi pályája, és akkor mit fog az után csinálni. Tehát nem egy ilyen, megfontolt, nem tudom, hanem úgy alapvetően érdekelt ez a dolog is.
1: Igen, és én azért elég erőteljes párhuzamokat találtam, így a mondjuk a színpadi jelenlét és a gyerekekkel való munkában. Ugyanaz az állapot szükséges, vagy legalábbis én úgy éltem meg, vagy úgy éreztem, hogy az a fajta színpadi jelenlét, ami szükséges ahhoz, hogy jó legyen az előadás, az a fajta állapot és rákészültség, az állapot és rákészültség kell akkor is, amikor egy drámaórát tartasz gyerekeknek. Tehát az a fajta fellépés, magabiztosság és biztonság érzett adás kell így a gyerekeknél is, mint amit a színpadon próbál az ember közvetíteni, mert akkor jó lesz az óra. Tehát, hogyha hiába vagy mondjuk nagyon felkészült, és megírod az órát előre, és tökre kitalálod, hogy majd mennyire jó lesznek a játékok, stb. Hogyha te magad nem vagy jól, vagy fáradt vagy, vagy nem élvezed te a játékokat, akkor szét fog esni az egész.
0: A gyerekek megérzik.
1: Megérzik, abszolút megérzik, és ők igazából a te játék kedvedet veszik át. Tehát nem arra figyelnek, amit mondasz, hanem az, ahogyan érzed magad, az, ahogyan csinálod. És azt abszolút azt veszik át. Úgyhogy ugyanígy a néző is ugyanígy érezheti magát, hogyha te nem érzed magad biztonságban a színpadon, akkor ő is elkezd mozgolódni, és elkezdi magát rosszul érezni, hogy valami nem stimmel.
0: És amikor gyerekekkel dolgoztál, mint nem tudom, nevelő, azt hiszem,
1: a COVID gyerekfelügyelő,
0: ezt hogy éltétek meg itt a gyerekekkel ezt a COVID dolgot, és hogy a bezártságuk eleve adott volt, de hogy mit beszivárgott ide a gyerekekhez valami ebből a világméretű krízisből?
1: Egy olyan otthonban voltam, egy ugye átmeneti krízis otthonban, ami direkt azért nyílt, mert hogy a COVID-ban már védett gyerekeket szerették volna oda átrakni, tehát olyan gyerekek kerültek hozzánk, akik egyébként már a rendszerben voltak. Uh-huh. Csak hát ezzel védtük őket, hogy legyen egy ilyen tiszta ház, ahol így védetten tudnak létezni. Úgyhogy ilyen formában érintett minket ez az egész akkor ott. Én akkor dolgoztam, mert ugye mikor szocmunkát tanultam, akkor dolgoztam már gyerekekkel, de ez volt az első ilyen komolyabb olyan munka, ahol így azért igencsak mély vízbe kerültem ezzel. Úgyhogy igazából nem nagyon éreztük meg ott a COVID-nak a hatásait, mert a napirend, az egész mindennapos élet az nem sokat változott emiatt.
0: De ugye akkor nem voltak színházak, meg a sol, és azt gondolom azért teljesen más terepre terelte a figyelmedet, vagy mennyire tudott mégis tudtad megélni, mondjuk a gyerekekkel gondolom, de hogy ezt a fajta válságot, ami a színházi, meg a filmes szakmában akkor ment, éreztem, és hogy érintett?
1: Hát ugye inkább én éreztem ennek a hiányát, a gyerekek azok nem, mert ugye ez krízist, átmeneti krízis otthon, tehát ott azért nem egy olyan kötött vagy adott csoport volt, akik egy bizonyos csoport, akik ugye ott maradnak sokáig, hanem jöttek-mentek, tehát minden nap változott a csoport létszám is, meg a korosztály is, tehát hogy az ugye folyamatosan változott, úgyhogy ott így nem nagyon tudtunk ilyen nagyon olyan külső programokat szervezni, ami nem tudom, egy adott csoportnak jó lett volna, mert hát ugye folyamatosan változott.
0: Nem volt, meg nem is volt hová menni.
1: Nem is volt hová, igen. Hát teljesen vissza a startmezőre. Tehát így előről, amikor beütött a Covid, akkor már ugye, tehát akkor több előadást csináltam, több dolgot forgattam, lett volna műsorom, mentem volna New Yorkba egy monodráma fesztiválra a Levél Brad Pittnek előadásommal, úgyhogy így nagyon-nagyon benne voltam éppen a közepébe az egésznek, és akkor ez így minden teljesen vissza a, mondom, a nullára.
0: Úgyhogy... Akkor mit tudott aztán megvalósulni a Covid végeztével ebből? Tehát mennyit tudtál megmenteni ezekből, ami akkor lehetőségként adódott volna?
2: Hát az egész művészvilágres a restartban volt utána, nem? Hát szóval, hogy így nem nagyon mentek.
0: Hát igen, de ebből az a Levél Brad Pittnek az megy, az mai napig megy ez az elő, az a monodráma.
1: Igen, most volt egyébként nemrég Gyenes Díjáson egy előadás, megmegyek még jövő héten Szexádra. Azt így azért viszem, de az összes többi, például a Tudáshatalom társulatunk például megszűnt. Ugye a Jurányiban játszottunk állandóan, és ugye az teljesen megszűnt, illetve az összes több olyan előadás is, ami edukációs előadásokat is készítettünk, ilyen tantermi előadásokat, ugye azokat is le kellett venni a műsorról, tehát ugye így minden egyszer csak így eltűnt. Tehát volt egy ilyen két hét, emlékszem, amikor így folyamatosan kaptam az e-maileket, üzeneteket, hogy sajnálta, közöljük, hogy vissza kell mondani, le kell mondani, úgyhogy így folyamatosan visszamondták a következő egyéves, féléves munkákat, amik már le voltak ugye szerződtetve, azokat így mind visszadobták. Úgyhogy...
0: És akkor ebben a bizonytalanságban tulajdonképpen mégis ezt a bizonyosságot megtaláltad a segítő szakmában, de hogy a Covid után ugye újra, ahogy mondod, vissza a startmezőre, és az elmondod nekünk röviden ennek a Brad Pitt levél, Brad Pittnek a történetét, mert hogy igazából inkább ilyen sajtópletykákból lehet tudni, hogy mi a háttere, de én például személyesen tőled még én nem hallottam.
1: 2017-ben volt az első, vagy nem is, talán az első ilyen Roma Hősök Fesztivál, Roma Hősök Storytelling előadás sorozat, úgy a stúdiókában, és akkor a Tudáshatalom csoport tulajdonképpen kapott egy felkérést, hogy készítsünk egy előadást, de én lettem a legkorábban készen a többiekhez képest, úgyhogy én megírtam ezt a Levél Brad Pittnek című előadást, aminek egyébként az előfutára egy angol nyelvű performance volt. Ott született meg először bennem ez az ötlet, amit aztán végigviszek a Brad Pitt előadásban. Az Berlinben az első Roma Biennálére készült, ott is van egy jó kis társulat, akikkel már hosszú évek óta dolgozom együtt, és a Victoria című film miatt ismertek meg ott Berlinben is, és akkor úgy kértek, hogy akkor készítsek oda is performance-t, és akkor az volt a címe az ilyen ennek a fesztiválnak, hogy Coming Out, és akkor bármilyen szempontból Coming Out, és akkor azt találtam ki, hogy akkor én egy ilyen alien vagyok, aki hi, I'm an alien from the JPEX planet, I came here to collect information, everything what happened to me during my stay was a choice. Hogy minden, ami történt velem az életem során, az eddigi életem, vagy eddigi tartózkodásom során, az egy választás volt. Hogy direkt azért választottam ezeket a dolgokat, a szegénységet, az elvált szülőket, az összes tragédiát, az, hogy cigánynak születtem, mert így tudtam azokat a tudást, tehát az a tudás anyagot megszerezni, amire szükségem volt, és ez volt maga az ötlet ebben a coming outban, hogy ezzel fogok én coming outolni, hogy minden direkt volt, én akartam, hogy így legyen, én cigánynak akartam.
0: Mint a 3000 számozott darabban, ezt meg is énekelett gyakorlatilag.
1: Igen. És akkor ugye volt ez egy ilyen rövid kis angol szöveg volt, és akkor ezt bontottam ki tulajdonképpen a Levél Brad Pittnek című előadásban, és akkor azért Brad Pittnek, mert ugye az a, nem tudom, így az ilyen, hát ez igazából csak egy ilyen reklám szöveg, szóval, hogy ez ilyen csak ilyen izé, hogy jól hangozom, meg nem tudom, amúgy tényleg találkoztam velük, tényleg ott voltam a Jolie-nak a forgatásán, és tényleg találkoztam a Brad Pitt-tel, és tényleg készítettem vele fotót, tehát ez mind igaz, és igaz valódi a fotó is, ami vele készült,
2: De... És valóban olyan szép, mint a fotóidon.
0: Már melyikük?
1: Valóban olyan jól néz ki.
2: Mindkettő valójában igazából. Okay.
1: A Jolie egyébként kicsit ilyen amor. Nagyon nagy a feje, ilyen alacsony, pici, nagyon vékony, nagyon-nagyon sovány, hosszú, nagyon hosszú keze van, és nagyon nagy a feje. Szóval ő ilyen
0: nem
1: kicsit
0: zolod,
1: ilyen
0: fura.
1: Nem, igen, de fura, picit rohadt, hogy jól néz ki.
2: Megerősítettük.
1: Igen, de hogy ez nem ez a fontos ebben a történetben, hogy a végén találkoztam velük. Csak tényleg úgy jött ki valahogy a sors, vagy nem tudom, úgy
0: rakta össze. De nagyon jó kötni ehhez, nem?
1: Mert valóban az történt, hogy amikor találkoztam vele, és ő mondta nekem, hogy készítsek filmet Európában, akkor egy évvel később kaptam meg a Victoria a Zürichi Express című filmnek a főszereplét, amit aztán még egy évvel később meghívtak Hollywoodba, ahol nyertem, mint legjobb színésznő.
0: Igen, azt olvastam, hogy azt kaptál ért.
1: Abszolút egy ilyen indikátora volt ennek az egész karriernek, a vele való találkozás, ez is igaz. Csak maga a történetben nincs annyira nagy jelentősége. Mert nem erről szól. Ez egy érzékenyítő előadás. Arról szól, hogy mi, hogyan lehet így a legkilátástalanabb helyzetből összerakni, így, vagy kihozni a legtöbbet. Erről szól.
0: Akkor viszont most azért lettem kicsit semmi, ez a kilátástalan helyzet. Miről beszélünk?
1: Mi az, hogy kilátástalan helyzet?
0: Tehát, hogy neked az életemben mit jelentett? Ez miért mondod azt, hogy az egyik pont a kilátástalan helyzet, és akkor valamit ebből kihozni?
1: Hát, mert nem volt segítségem. Tehát nem volt mögöttem senki.
0: Hát a családon, az anyukádon kívül gondolom.
1: Igen, igen, de ő is egy ponton így azért el volt a saját dolgaival, igen, meg a saját tragédiáival, és nem nagyon volt már rám kapacitása. Úgyhogy nekem ezt így egyedül kellett összeraknom ezt az egészet, mert nem segített senki. És akkor így még emellett ugye egyedül voltam, csaj, cigány csaj, ez azért már elég háromhás.
0: Igen.
1: Ez már ugye elég durva így magában.
0: Igen.
1: Úgyhogy...
0: És úgy vagy Budapest, hogy amúgy gyöngyösi, meg ilyenek.
1: Igen, nem? Igen. Tehát, hogy... De amúgy nem vagyok gyöngyösi, ezt
0: mert
1: most
0: végre tisztázhatom. Jó, csak ott születtél, igen.
1: Csak ott volt a kórház, ahova bevittek, ugye. Aha. A faluból.
2: Nagyon sok a másvárosban van bejövő azt.
1: Igen,
2: hogy
1: igen.
0: Jó, igen.
1: Tehát ennyi, hogy az volt a legközelebbi kórház. Úgyhogy de nem éltem soha gyöngyösen, tehát nem vagyok, abszolút nem vagyok gyöngyösi, akkor Heves-megyei vagyok, vagy Domoszlai, uh-huh. Domoszlónak hívják a falut, ahonnan a szüleim származnak, és ott volt anyám velem terhes, és akkor oda vitték be a gyöngyösi kórházba, amikor engem szült, úgyhogy ezért van a gyöngyös.
0: Igen, és akkor rögtön aztán Budapestre kerültek.
1: És aztán rögtön 3-4 hónapos voltam, amikor felköltöztünk Pestre, úgyhogy abszolút
2: szóval
1: pesti vagy.
2: Szóval igazából pesti vagy.
1: Abszolút pesti vagy.
2: Ezt akkor most így.
0: Jó, hát akkor egyet vissza a 3H-ból.
2: Igen. Csak... Hátrányomból lefaragunk, tessék így műsor közben.
1: Igen, akkor már csak 2 van. Igen, jó. Ha mennyire lehet, hogy nem marad egy se, tök jó.
0: Na várjál, akkor kibontjuk a szívással.
2: A nőiségedet nem szeretnénk megcáfolni, szóval, hogy így haladna. Nem, hát szóval, hogy a 3H-ban
0: azt elfogadjuk egy H-nak ebben a társadalomban, igen, egyébként, meg bizony a szakmánban.
2: Azt duplának is elfogadjuk.
1: Nem? Igen.
0: Na szóval, hogy akkor azt mondod, hogy ez az egyenlő, hogy egyenlő lét magadra számíthattál, magadnak kellett ezeket megteremteni, és sem mentor, sem ilyesmire. Mert ugye nagyon erőszeretettel tolják rá a roma emberekre, hogy kellett neki valami nagy példakép, valami mentor, egy tanár, vagy a nem tudom ki, tehát, hogy így, hogy ezt nagyon-nagyon durván beletolják a narratíváinkba, és hogy sokszor ezt ugye vissza kell utasítani, de nagyon sokan nem utasítják el, és nagyon szeretik azt mondani, hogy nem tudom, volt egy tanár, aki felfigyelt rám, nem tudom. Akkor ezt kimondhatjuk, hogy az, amiket te el akartál élni, megálmodtad és meglépted ezeket, az jó formán benne formálódott, senki nem tudott mintát, nem volt. De az anyukád, mint újságíró, és azt mondod, újságírót is tanultál. Ez azért valamilyen mintát mégiscsak jelent, nem?
1: Persze, hogyha anyu nem anyu lenne, akkor igen, én valószínűleg nem lennék sehol, tehát nyilván neki nagyon sokat köszönhetek. Tehát azért, mert ő ennyire kíváncsi, vagyis hogy amiért ennyire olvasott, ezért lettem én ilyen kíváncsi a világra, tehát őre adta a kezembe a Gorki novellát, ő adta a kezembe a József Attila verseket, tehát ő mutatta nekem a filmeket, ő az, aki elvitt a Pinte Színházba a Miklós Tiborhoz, aki aztán felvett oda egy társulatba. Szóval, hogy ő azért egy darabig egyengedte az utamat, és azért úgy nem engedte, hogy elszálljak. De hát nehéz volt, mert ugye elváltak, és akkor egyedül maradt, és hát apám teljesen kisemmisztelt, tehát így Még ez az ilyen, be volt írva, tudod, az ellenőrző könyvemben még az általános iskolában, hogy háztartásbeli.
0: Meg hogy elválsz.
1: Meg hogy igen, és akkor, mert anyám ugye nem járhatott iskolába, mármint, hogy amikor apám mellett volt, akkor ő nem tanulhatott, nem csinálhatott semmit. Tehát, hogy így otthon kellett lenni a gyerekekkel, pont kész. Tehát ez a klasszik ilyen patriarchális stílust nyomja apám, és hogy így fogalmaztam.
2: Úgyhogy sok apám is vagyunk kicsit egy pár.
1: És aztán, amikor elváltak, akkor így a nulláról kellett kezdenie, és akkor ott voltunk ugye ketten az öcsémmel, a bátyám az apámnál maradt, és akkor mi meg így ketten
0: hárman
1: vagyunk, édestesók, igen. És így azért rohadt nehéz volt két gyerekkel így a nulláról elkezdeni bármit is, és még így emellett fejezte be aztán a főiskolát, és végezte az újságíró sulit, és olyan Népszabadság mellett újságíró.
0: Hát akkor ez egy csodálatos út előtte gyakorlatilag, hogy tényleg nem kell ahhoz sok segítség, hogy az ember az álmait megvalósítsa. De az a másik az, hogy mennyire, hogy hogyan tudnak osztozni a te sikereidben például, hogy mennyire van erre mondjuk rituálétok, hogy a családdal ezt így megünneplitek, vagy csak egyszerűen ők is elolvassák, vagy elmondod neki, és akkor megy tovább minden, mint az előző nap.
1: Hát azért eljöttek megnézni ugye mindig a premiéreket, meg azért ja, hát elég sok előadásra eljöttek velem, csak aztán kiköltöztek Angliába. Aha. És elég sokáig éltek ott, az öcsém ott is maradt, aztán őt felvették ott egy egyetemre, úgyhogy angol lingvisztika szakon végzett a Bedfordshire Egyetemen, az öcsém ilyen angol nyelvprofesszor.
0: Nem, gratulálják innen is.
1: Köszönjük szépen, és akkor, hát akkor nem tudom, én, az öcsém az ilyen 10 évig majdnem volt kint Angliában, anyám meg előtte vele volt ott ilyen 5 évig körülbelül, úgyhogy akkor aztán végképp teljesen egyedül maradtam itt, mert ők ott így. Hát öcsémmel kiment anyám, hogy segítsen neki, mert összedíjjal vették föl, de így is azért nagyon sok pénzbe került a lakatás, meg minden egyéb, és akkor anyám dolgozott addig, ja, hát megszűnt ugye a Népszabadság.
0: Ja, igen, igen, tényleg.
1: És akkor kiment Kerernek dolgozni így az öcsém mellé.
0: De akkor tulajdonképpen, hogy mondjam, szóval ez az önállósodás, mint egyrészt ez külső dolgok miatt is, de van egy belső késztetésed is arra, nem, hogy ezt így egyedül magadnak megcsinálod, mert olyan dolgokat láttunk tőled, ami mondjuk, mit tudom én, rappelni, nagyon ritka az, hogy lányok itt Magyarországon rappelnek, most ezzel nem azt akarom, hogy nincsenek, hanem hogy ez például nem az a műfaj, amit lányoktól látunk. Mondjuk a Fekete Vonatban találkoztunk ezzel. De hogy én például azóta keveset, és te voltál az egyik, aki ebben valamilyen módon úgy megjelent, hogy mondani valója is volt. Mert lehet reppelgetni, de azért legyen mondani való, nem? Tehát, hogy ez a tudáshatalomban jelent meg először, ugye? És ott láttam az egyik klipben, hogy jelelsz. Tehát, hogy az nem a klipért tanultad meg?
1: Nem, azt már előtte ott elkezdtem tanulni, igen.
0: Hanem inkább fordít, hogy akkor ezt te tudtad, és nagyon jól nézett ki, hogy azt, hogy behoztátok a klipbe. Nekem az nagyon tetszett, mert először én ezt nem tudtam, hogy ezek ilyen igazi siket néma jelek, hanem hogy így milyen jól lesz kigyött a szokás, és aztán rájöttem, hogy ezek valódi mondatok, és igenis, hogy követed a szövegeket, és hogy szóval így rájöttem, hogy ez egy valódi. És hogy akkor ez, hogy jött ez az ötlet, hogy te ezt meg akarod tanulni?
1: Amikor a szocmunkaszakra jártam, akkor a gyakorlati helyeken volt olyan, hogy, vagy a gyakorlati, vagy a gyakorlat során voltak ilyen helyek, hogy fogyatékkal élők, és akkor volt, amikor a siketekhez jártam gyakorlatra, és egyszerűen nagyon megtetszett. Tehát, hogy így nagyon érdekes volt nekem ez a világ, meg olyan nyitottak, kedvesek voltak, meg ilyen nagyon információ éhesek, meg egyszerűen tetszett nekem ez a jelrendszer nagyon. Úgyhogy így egyszerűen csak így ezért. Meg akkor még azt gondoltam, hogy lehetnék tolmács. Aztán rájöttem, hogy azért az se olyan egyszerű tolmásnak lenni. Úgyhogy egyszerűen csak így megtetszett, és meg akartam tanulni.
0: De egyébként ők nagyon expresszívek, mert nekem van egy sikerni mondjuk egyébként, és szóval ahogy láttam őt felnőni, hogy sokkal bátorabb volt, mint a többi exportban is mindenben, mert ugye amikor kiderült volna pici korában, hogy az, akkor azt gondoltuk, hogy na akkor milyen három emberes segítségre lesz szükség egy életen át, és kiderült, hogy sokkal önálló volt mindig is, mint a többiek, és hogy nem tudja, a testvérei is, és hogy nagyon expresszív emberek, és az arckifejezésük, amikor minden, meg a sok hang, amit igenis, hogy kiadnak, tehát, hogy ez annyira megnyerő, és nem csodálkozom azon, hogy ez így ilyen hatott rád, igen, mint színészre.
1: Abszolút, teljesen beleszerettem ebbe a világba.
2: Jó, de akkor adja magát a kérdés, szóval, hogy mi volt előbb, a színész, Franciska, vagy a szociális? Tehát, hogy mi volt az, ami neked egyébként, mert most így próbálom így összerakni a fejembe az életutadat, de ugye ez nagyon párhuzamosan ment, de valaminek mégiscsak kellett lennie, mielőtt az ember ugye dönt, és ott áll a légüles térben is azt mondja, hogy erre indulok.
1: A színészet volt az első, tehát az már általános iskolában kibukkant fel, vagy nem tudom, kificzent, hogy így én ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni, és akkor ugye az játszó szakkörökben játszottam, míg az általános iskolában versmondó versenyekre jártam, meg hát ilyen teljesen, tehát hogy így mindent is akartam csinálni, ami ehhez bármilyen szinten is kapcsolódhat, ugye jártam zenéiskolába, zongorázni tanultam, kórusban énekeltem, szalszázni tanultam, lovagoltam, versenyszerűen úsztam, tehát hogy így tényleg az elsőtől ilyen hetedik, vagy nem, hát ilyen ötödikig úgy nézett ki az órarendem, hogy minden nap reggel 7-től este 8-ig mentem, tehát hogy én ezt így nagyon-nagyon szerettem csinálni. A Harlekin Gyerekszínházba jártam, még akkor volt ilyen, hogy Harlekin Gyerekszínház, ugye ez a Shakespeare Akadémiának volt egy ilyen előfutára, úgyhogy én már egészen gyerekkoromtól kezdve szerettem volna színész lenni, és nagyon-nagyon tetszett nekem ez az egész, meg azt is jelezték vissza, hogy így jó is lenne, ha ezzel foglalkoznék. Csak aztán hát aztán történt ez, hogy a szüleim elváltak, és akkor így jött ez az őrület, és akkor mi ezzel járt, hogy így sokat kellett költözni, meg így menekülni kellett, meg nem tudom, mert ez így nem volt ilyen egyszerű dolog, hogy akkor vége, hogy akkor csak elmegyünk, ez így nem így ment. Úgyhogy minden más fontosabb lett. Tehát, hogy egyszerűen nem lehetett már szakkörökre járni, nem lehetett már edzésre járni, nem lehetett már próbákra járni, mert nem tudtam, hova megyek haza, vagy most ha hazamegyek, akkor ott mi van, vagy akkor most éppen mi történik. Akkor suliból volt, hogy ilyen magán nyomozókat vérett föl apám, és akkor nézte, hogy hova megyek haza, mert ugye eltitkoltuk előle, meg ilyesmi. Úgyhogy ez...
2: Jó, belekérdeztem ilyen.
1: Igen, úgyhogy ez így, semmi, nem, hát ez van. És akkor emiatt ez így visszakerült, és akkor mondjuk ez a segítés, ez mindig bennem volt, vagy alapvetően ilyen beítottságú vagyok.
2: Hogy ugye szerinted ezek a traumák egyébként indították be nálad, mert ugye most így sztréten készülni egy színészi pályára, és megvan hozzá minden, ami kell, ugye magánórák, stb. És azon csak történik egyszer egy ilyen tragédia, és rájössz arra, hogy a világ egyetlen nem olyan, ami ennek látszik, és hogy mennyi olyan hozzád hasonló ember szaladgál, ugye. Hogy ez kicsit olyan, de megtörte volna a pályádat, de közben, mint adott volna hozzá egy pluszt.
1: Igen. Igen, tehát valahogy így a felső középosztályból kezdtem el tanulni ezt az egészet, és aztán raktak így utcára, hogy na jó, akkor kezd el innen is megnézni ezt a dolgot, hogy akkor... Úgyhogy ez tök jó, igazából tök hálás vagyok így mindenért is, mert aztán most ilyen teljes körű a tudásom ezzel kapcsolatban.
0: Hát ez a túlélés, mint hogy arra megtanított.
1: Az biztos, hogy meg nem jövök szavarban most már semmitől a világon.
0: Igen. Meg hogy mi a valós. Ugye gondolom ez ilyen traumákkal is felkészítenek bizonyos embereket, akik tudatosan kezelik az saját problémáikat, hogy azért jobban szűrik a környezetüket ezek után, vagy óvatosabbak. De hogyha már itt tartunk, hogy önállóan meg egy pályát, hogy mindig izgatott ez a szabadúszó színész, hogy ez szabadság, vagy inkább a bizonytalanságot erősíti. Mondjuk persze gondolom mind a kettő benne van, de hogy mi az, ami miatt te mondjuk szabadúszó színészként működsz?
1: Igen, erre mindjárt válaszolok, csak még egy kicsit visszacsatolnék az előző témára, hogy a helyén kezelek dolgokat, tehát hogy, és egy kicsit kapcsolódik is ehhez a kérdéshez, hogy ugye nehéz ez, vagy nem, nem nehéz elszállni ebben a szakmában, tehát azért megtapasztaltam én is azt, hogy mik azok az ilyen csili-vili olyan dolgai ennek a szakmának, amire így fel lehet ülni, és amúgy el tud kárpáztatni, vörös szőnyeg, nem tudom, körbe rajonganak, aláírást kérnek, fotót csinálnak, nem tudom, ki vagy plakátolva a városba, stb. És hogy mivel, hogy ugye visszavett az élet egy bizonyos pozícióból, vagy hogy mondjam, ezért úgy tényleg ezeket így elkezdtem úgy látni, ahogy, és nem vakított el. És ez a jó szabadúszásban egyébként, hogy én dönthetem el, hogy mit vállalok el. Mert ez abszolút egy hivatás, ezt a lelkemből, a testemből dolgozom. És hogyha nem olyan a hely, a közeg, ahol azt érzem, hogy ki tudok teljes mértékben bontakozni, akkor csak azért, hogy nem tudom, hogy az én nevem legyen ott, vagy csak azért, mert a nem tudom milyen státusz miatt, vagy nem tudom mennyi pénzért, elgondolkozom, hogy így inkább nem csinálom, mert nem akarok benne sérülni. Ez egy nagyon összetett, komplex szakma, nagyon nehéz szakma, gyönyörű, szép szakma, én nagyon-nagyon szeretem csinálni, nagyon hiányzik is, de nem minden áron.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag tudod azt mérlegelni, hogy rájött arra, hogy nem ez az egyetlen dolog,
1: nem ez az egyetlen,
0: amiben te boldogulsz.
1: És hogy nem, annyira nem, szóval nem ér meg mindent. Tehát, hogy ez annyira nem fontos. Most az, hogy vörös szőnyeg, meg nem tudom mi, ez a, hogy mondjam, következménye, meg az, hogy megismernek az utcán, ez is a következménye, tehát te nem vagy se jobb, se kevesebb, nem tudom mi. Aláírsz egy szerződést, hogy hozzájárulsz, hogy a rólad készült kép és hanganyagot tovább bítják, és majd itt meg ott meg fog jelenni. Egyenesen következik ebből, hogy meg fogják látni, és akkor majd fel fognak ismerni, hogy te vagy. Ettől te nem lettél több, mint az az ember, aki megismert téged. Neked csak ez a szakmád, ez egy következmény, hogy megismer. És ezt nem szabad ennek felülni, nem szabad elhinni, hogy azért, mert megismernek az utcán, akkor én majd nem tudom, ki vagyok, meg több vagyok, mint az, aki megismer. Nem vagyok több. Csak ez a szakmám, ezt csinálom.
0: És azt mondod, hogy nem annyira fontos, ezért volt olyan, hogy vissza kellett utasítanod a dolgot, mert úgy érezted, hogy ez már nem tesz hozzá az, amiért te csinálod.
1: Persze, természetesen.
0: És nem mondanád, de esetleg...
2: Engem igazából az érdekel, hogy melyik lényeg utasítja vissza. Tehát, hogy azért most itt látunk egy nagyon gazdag, oké. Szóval, hogy egy olyan életutat, ami, tehát úgy értve gazdag, hogy nyilván tele traumával, meg egy csomó szép dologgal is, de hogy alapvetően mi utasít vissza? Tehát, hogy érted azt mondani, hogy ez egy hivatás. Tehát, hogy ilyen tekintetből érted a sebész sem utasítja vissza, mit tudom én, esetleg akkor, hogyha nem képes megcsinálni azt a műtétet akkor, tehát, hogy a hivatásról beszélünk. De akkor mégis van valamiféle ilyen, mégis van egy mérleg, vagy egy ilyen inga, ami ott az kimozdul, és akkor azt mégsem. Tehát, hogy melyik lényed utasítja? Tehát, hogyha úgy gondolsz, hogy ez egy hivatás, vagy egy szakma, akkor alapvetően, tehát, hogy az én hivatás felfogásom szerint bármit el lehet játszani. És nyilván számolni kell ezekkel a következményekkel, de hogy ezek jók is, rosszak is, mit tudom, én emlékszem rá, amikor a Viktóriát elvállaltad, hogy akkor mindenki azzal vádolt téged, hogy beestél a pályára. És hogy mit keres itt ez a kislány, aki itt beesik a pályára, és akkor majd elmegy itt a vörös szőnyeget tolják alá, még mit olyan egyetemet végzett színészek meg kuncsorognak egy darab szerepér. Szóval, hogy honnan jön ez a... Vagy mi ez?
1: Hogy mondna én azt, hogy elutasítom?
2: Igen, és hogy, tehát hogy érted, tehát, hogy ez a hivatásnak melyik része, amire azt mondom, hogy ezt nem, és hogy az miért van történik.
1: Igen, értem. Valóban szerencsés voltam azért, mert úgy kezdtem a szakmát, hogy egy főszereppel. Ez nem mindenkinek adatik meg, és ezért nagyon hálás vagyok. Ez egy, nem tudom, valahogy
2: szerencsének, szerintem, hogy ez egy olyan dolog, ami jön belőle. Tehát, hogy ott megkapta azt a szerepet, kész, hogy azt, hogy mit mondtak rólad, azt csak azért említem, mert hogy egy csomó embert, hogy mindenféle más gondol a fejében.
1: De tehát, nem megértem, hogyha valaki azt mondja erre, hogy menjek a búsba. Mert hogy így ő végig szenvedte a színművészetét, végig szenvedte utána a nem tudom milyen sírású egy-kettő, meg a nem tudom milyen szerepeket a háttérbe, és utána nem tudom, és akkor csak egy pici kisebb szerepet kap, utána végre kap egy mellékszerepet, aztán meg végre kap egy főszerepet, és esetleg 10 év után kap egy szerepet egy filmben. Én meg egyből egy főszereppel kezdtem egy nemzetközi filmben ráadásul. Tökre értem, hogyha valakinek ez szúrja a szemét, oké, nem tudom, az én életem így alakult, tehát, hogy lehet irigyelni, de akkor azt is vigyel, amit előtte volt. Szóval, hogy...
2: Azt nem akarják.
1: Azt meg nem akarják, szóval ne irigyeljetek, mert higgyétek el, hogy az Úristen segített meg engem abból a helyzetből, amiben voltam ezzel az egésszel, mert más lehetőségem nem volt, és ez volt az a hullám, amire fel kellett ülnöm, és hogyha nem lovagolom meg azt a hullámot, akkor nem lennék sehol. És valóban így van, hogy színészként minden szerepben kihívást kell találni, és én így próbáltam meg az összeszerepemhez hozzáállni, amivel felkerestek. Csak egy idő után elkezdtem, hogy is mondjam, megunni ezt a karaktert, tehát már nem találtam benne újat, és szerettem...
0: Most mi ez a karakter, mondjuk el, mert nem biztos, hogy milyen...
1: Hát a hátrányos helyzetű, hányatott sorsú, tragikus hős nő, a cigány. Ez egy szóval
0: szeretném elmondani. Akit lehet romantizálni, meg lehet kurvázni, meg minden.
2: Meg sajnálni,
1: meg megmenteni. És megpróbáltam az összes szerepbe valahogy újonnan, új megfogni ezt, és mindig valami új színt belevinni. Csak aztán ilyen teljes ellentmondásba kerültem, mert közben meg ebben a társadalomban élek, ebben a társadalomban nőttem fel, ami, bocsánat, szerintem rasszista társadalom, vagy hát elég sok ilyen atrocitás ért egész életem során, és tök nehéz volt, utána ilyen izébe kerültem, ilyen meghasonlottam, hogy azokra a sztereotípiákra erősítek rá a szerepeimen keresztül, amik ellen küzdök magánemberként.
2: Igen, de szóval, hogy erre, bocsánat, erre irányul a kérdés, nagyon bonyolultan kérdeztem egy kicsit, hogy igazából igen, tehát hogy kiukadunk ugye a nagy örök kérdéshez, hogy akkor itt van egy társadalmi felelőssége egy embernek, aki egyébként művész, meg szociális munkás, meg minden más is, meg jelnyelvi tolmács, de hogy közben cigány. Hogy mi történik ilyenkor, ugye?
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Abszolút felelősségem van a roma reprezentációban, de én vagyok az egyetlen, aki ezt eldöntheti. Én megértem azokat is, akik ezzel a témával nem akar foglalkozni roma művészként, vagy művészként, aki egyébként roma származású. Vannak ilyen művészeink, nem is egy, vannak nagyon híres színészeink is, nem is egy, akik soha nem beszéltek erről, nem vállalják fel, és nem állnak bele ebbe az ügybe. Szíve joga. Ezt el kell fogadni.
0: Egyébként ez nem egy magyar jelenség, mert éppen nem...
1: És amúgy meg nem egy
0: magyar jelenség. Például, hogy Hollywoodot nézzük, mert ugye mi lehet a nagy minta előttünk, ha Hollywoodot nézzük, ugye a 40-es, 50-es, 60-as, 70-es évekre visszamenőleg rengeteg olyan láttam, hogy hogy változtatták meg a nevüket, és nem csak színesbőrűek, hanem szláv nevűek is, tehát, hogy akik Európából szláv nyelvterületről származtak, és olyan nevűek is megváltoztatták a nevüket, indiaiak, teljesen más vízimiskát tettek, fölvilágosították a hajukat, megváltoztatták a hajvonalukat és a szemöldöküket azért, hogy elfogadja őket Hollywood, és ezt nem ők találták ki, hanem ott találták ki nekik, hogy ezzel a image-el fogják őket sztárként elfogadni, és ezt kénytelenek voltak tulajdonképpen bevállalni. Tehát tulajdonképpen ezer éve van egy ilyen habitusa a világnak, hogy sztárok nem lehetnek etnikus. Hát igen, a filmvilágnak, hogy nem vállalható fel egy etnikus kinézetű, vagy etnikus nevű ember, mint sztár, hogy ezt most így felülről idézőjelben diktálják, vagy ezt gondolják, akik a marketinggel foglalkoznak, mikor hogy nevezték ezt a szakmát. Vagy tényleg, mint a politikusok, ki akarják szolgálni a közönséget, és ezt képzelik a közönségről. Tehát nem tudom, hogy mi volt előbb, ugye ez megint a tyúk és a tojás, de hogy Magyarországon is van ennek egy vetülete, és hogy tényleg, amit mondasz, hogy eltavadják a származásokat, annyira köztudott, de ha nem beszél róla, akkor rendben van. Tehát nem arról van, hogy el kell tagadni, hanem nem kell hangoztatni. Ez a minimum elvárás. De hogy 8 évvel ezelőtt például, hallgattam egy interjút, hogy 8 évvel ezelőtt például te is azt gondoltad, vagy azt nyilatkoztad, hogy hagyjuk már ezt, hogy amúgy by the way roma is vagyok. De hogy most meg teljesen más az alatt, a pár év alatt ugye átrajzolta a fejedben ezeket a dolgokat, a tapasztalatod. Ezt kifejtenéd?
1: Teljesen. Hát, hogy is mondjam ezt... Igen, úgy bele nyugodtam ebbe. Nem tudom,
2: hogy elfogadja magát.
1: Vagy nem tudom, hogy tényleg így...
2: Igen, itt vagyok.
1: Oké, csináljuk, hát most mit mondjak, érted? Szóval, hogy életem első felében csak a hátrányom volt ebből, és aztán meg most már csak előnyöm van ebből. Tehát most érted, ide is eljöttem. Munkát kapok, szerepeket kapok, elmegyek ilyen műsorokat adni, meg előadásokat tartok a roma identitásról, meg ilyenek. Uh-huh. Szóval érted, igazából most a munkám van abból, hogy származásomilag is művészkedek. Szóval tök jó. Tiszta haszon. Tehát, hogy itt nem viccem már. És ha nem lennék cigány, nem lennék érdekes. Most ezért vagyok érdekes amúgy. Nem azért, mert és egyébként tök jó színész vagyok.
2: Én is érzem ezt a trendet, tök jó színész vagyok, de érzem ezt a trendet, hogy by the way, jó színész van, tehát ezt ne vegyük el tőle. És néhány éve azért tényleg, akik így beálltak ebbe a izébe, akkor most így nagyon, nagyon azt került előtérbe, hogy identitás, meg mindenféle identitás cuccokat tolnak, hogy mitől változott ez, mert ugye eddig meg ugye az volt a közelébe se kerülhettél nagy dolgoknak, vagy nagy filmeknek, hogyha
0: na de nem úgy van, hogy így sem, hogy igazából így sem, hanem csak van egy ilyen pet, amit most így végigjárhatsz, bizonyos elhívnak, megkérnek, nem tudom, de hogyha tényleg azt gondolod, most ezt érzed, hogy azért találnak érdekesnek, mert roma is vagy, azt szerintem az ő szegénységi bizonyítványuk, de hogy közben megvalósz, hogy kizárják bizonyos szerepekből, nem? Tehát, hogy érzed ezt? Így van? Vagy ezt már mi annyira toljuk, mert már mindenki ezt mondta itt?
2: Nekünk nagyon sokan mindenki ezt állítja, igen, hogy csak bizonyos szerepkörökben foglalkoztatják a művészeinket.
1: Sőt, most már az is megtörténik, ami tényleg nagyon durva, hogy voltam most egy castingon, egy reklám, egy világmárka castingon, nem akarom mondani, melyik, mindegy, és kozmetikai cég, és akkor elmentem a castingra, és akkor mondták, hogy nagyon jó, meg minden, csak hogy nem eléggé vagyok Kreol.
2: Micsoda?
0: Igen, ezt is ismerjük.
1: Nem voltam elég barna nekik. Igen. Szóval én lettem volna a barna kóta, ugye a stábba.
0: De nem tudok úgy megvilágítani.
1: Nem, és egyszerűen nem voltam eléggé barna. Tehát kevés.
0: Hát majd augusztus végéig várhattak volna.
1: Hát amúgy igen, tehát most még nyár eleje van, gyerekek, azért augusztusban azért négyszer ilyen barna szoktam lenni. Na mindegy, szóval most még már azért nem kapok meg egy szerepet, mert nem, ez már aztán csúcs tényleg, hogy...
2: Szóval mi romák mindenhol, hát
1: még elég cigány se vagy, tehát nem elég, hogy cigány vagy, de nem eléggé. Na, az öcsém, az a kemény!
0: Na, de ilyenkor nem azt mondom, hogy meg kéne csinálni a saját filmjeinket, a saját filmiparunkat, mert ugye azért, akárhogy is, de azért Hollywoodnak is megvan a fekete filmiparja. Mi? Hogy? A saját pénzomány?
1: Van, hát az Eddie Murphy nekem nagy ilyen példaképem ebből a szempontból, meg hát most tegyük hozzá, a film nem egy igazságos műfaj, ez nem az igazságról szól, ez egy rasszista műfaj, én ezt kimerem így mondani. Tehát ott olyan dolgok döntenek, érted, hogy kinek áll jobban a jelmez, tehát hogy így nem ilyenekről szól.
0: Nincs másik jelmez.
1: Igen, tehát nem ez, hogy most akkor ki a tehetséges, ez tökre nem szempont, hanem hogy kinek áll jobban a fény. Tehát, hogy tényleg...
0: Vagy egyébként most ki az, aki úgymond trendi? Most mert volt ilyen időszak, trendi, amikor kinek... szerintem minden magyar filmben ugyanaz a 4-5 ember volt, és abszolút. Már tényleg unásig láttuk ugyanazokat a karaktereket.
1: Ugyanaz, persze, mindig
0: de
1: vannak
0: bocs, a ügyeletes. Ezt akarom hasonlítani a külföldi, de azért ott nem tudom, lehet, hogy vannak ilyen sztárok, akik biztos, hogy

0: csinálják, és ismert nevekről is szó van, akiknek viszont alig várjuk a filmét, de 3-4 évente tud még még annyi se kijönni filmekkel, és akkor mi van azokkal, akik meg így szórják a filmeket, és egyszerűen én nézhetetlenek, lehet, hogy csak nekünk nézhetetlenek, akinek van egy ilyen bizonyos szint fölötti elvárásunk, de nem tudom, kinek készít.
1: Nem tudom, én nem
0: nekem mindig az, hogy a férjem, amikor kritizálom ezeket, azt mondja, de nem neked készülnek ezek a filmek. Mindig ez a válasz, hogy nem neked
1: kinek
0: készülnek.
2: De tényleg, nem akár kinek, szóval, hogy így nem tudom. Nem, ilyen nincs forgatókönyv, tehát hogy eltűntek így a jó könyvek.
0: Én dramaturgot se nagyon látok, és vagy igen, legalábbis őt, akinek van élettapasztalat.
2: Vagy megint még egy remake, meg megint a 80. rész, meg a 16. rész, meg a újra csináljuk meg a mindent. Szóval, hogy igen, én is
0: ugyanezt gondolom. És sajnálom a színészeinket, mert gyakorlatilag nincs terep, ahol kijátszhatják a tehetségüket. Én azt látom, hogy nincs persze, olyan terep. Mert amikor egy
1: udvaros...
0: Bocsánat, de amikor... Csak hogy egy befejezem, hogy így látom, szemléltessem, hogy amikor egy udvaros Dorottyának olyan szerepek jutnak most filmben, hogy pénz miatt el kell vállalnia, de ha megnézzük a múltját, és milyen film szerepeket játszott, ez önmagára nézve egy lecsúszás gyakorlatilag, hogy ő most mihez kénytelen nyúlni, vagy mit kénytelen elfogadni.
2: Hát
0: mit produkálnak most a filmkészítők?
2: Teljes mértékben. Tehát, hogy én ezek...
0: Tehát nem rajta múlik a igen. színészen, ez semmiképp nem.
2: Én ezeken a színészeken nőttem fel, hát ő miattuk akartam színész lenni, hát úristen, mekkora művészek. És tényleg szekunder szégyenem, hogy mibe hívják, és mit kell csinálnia.
0: Igen, és elvállalja, mert nincs alternatív.
2: Igen. Hát most ezt nem tudom, mit mondjak. Hát érted, megette a narancssárga szín a filmgyártást.
0: Gondolod?
2: Hogyne.
0: Hát nem tudom, én bocsánat, de azok, akik ebbe a színbe nem utaznak, én azok másra látok jobb produktumokat, vagy nem tudom, nem látom ott se a nagy átütő tehetséget. Én azt gondolom, hogy itt most valami krízis van sok ja, szempontból. Aha.
2: Hát lehet, hogy kiölte a kreatív energiákat az ilyen...
0: Hát kiből lesz fura... most filmes, érted? Nem abból, aki mondjuk, nem mondom, hogy csak trauma után legyen valaki filmes, de azt látom, hogy tulajdonképpen X generációs családok, filmes családok, nem tudom, nem akarok senkit kritizálni, de azt látom, hogy nincs miből építkezniük. Tehát ezért nincs forgatókönyv, nincs miből építkezni, nincs történetük. Tehát a saját értük annyira sima, annyira baba, hogy mit tud kihozni abból. Maximum elolvas 50 könyvet és 51-et megír belőle. Hát ezt tudom mondani hirtelen. De ez most egy nagyon, nagyon előítéletes kritika, de közben meg felháborítasz, hogy egy csomó pénz idézőjelbe elmegy, és nincs magyar film, most nincs olyan szinten magyar film, amit támogatott magyar film. Tehát a támogatott magyar filmeket nem nevezném. Nem tudom, azt írészem, hogy befogadandónak.
1: Olyan sok magyar film, bocsánat, de nem vagyok valami jó, tehát olyan sok magyar film készült mostában. Nem,
0: de amik nagy pénzekből készültek, azok szerintem jó, borzalmasak. És,
1: azokat sem láttam, de...
0: És lehet, hogy nagy mutatványok meg
1: olyan értelemben, hogy technikailag... A Netflixen.
0: Igen.
1: Ezt ki lehet mondani itt?
0: Hát...
1: Most már minden.
0: Hát ilyen, most már kimondtad, hogy most már menj ki.
1: Felmegyek a sarokba addig.
2: Én nem akarom bántani a kollégákat, mindenki...
0: Mi bántottuk.
2: Szóval tényleg, tudom, hogy milyen rohadt nehéz összerakni egy filmet, tudom, milyen rohadt nehéz végigjátszani egy sorozatot. Ez egy nagyon komoly munka van ebbe. Nem akarom elvenni tőlük, hát ők is próbálkoznak valahogy fönnmaradni a vizen, mert tényleg nagyon sok kollégám van, és akkor most a színházra térve az összes olyan, tehát hogy akivel még így tartom a kapcsolatot, meg nem tudom, mindenkinek van egy úgymond civil munkahelye a színház mellett. Mindenkinek.
0: Igen.
2: Vagy nem tudom, sportújságíró, felszolgáló, pultos, nem tudom, bármit is, gyerek otthonban dolgozik, tehát hogy mindenkinek van egy B munkahelye mellette, mert egyszerűen nem tud megélni csak a színészkedésből.
0: Mert igen, ezt mondom, hogy ők rá vannak kényszerítve, és nincs lehetőségük kijátszani magukat, és igen. Megélni azt, hogy milyen lehet mondjuk egy karriert végig. Hogyha nem kőszínházban van például, mert a kőszínház az kicsit más.
2: Persze.
0: Mondjuk olyan sűrűn oda nem járunk, úgyhogy nem tudok róla véleményt.
1: Hát meg ott is az megélhetés biztos, hogy én az nem vagyok ennyire tisztában, tehát hogy oda leszerződtetnek egy színészt, akkor ott az neked olyan, mint hogyha mit tudom.
0: Na most akkor visszatértünk ezt szabadú szóba, vagy kőszínházi színész, hogy mennyire kapnál egy kőszínházi szerződés után, vagy azt is átgondolnád?
2: Hát attól függ, melyik színház.
0: No.
2: De nem, egyébként én nagyon hiányzik már ez, és már annyira rendben vagyok saját magammal, meg annyira lefutottam már ezeket a köröket, hogy én nagyon szeretnék játszani. Úgyhogy ha kapnék egy felkérést, én nagyon örülnék neki, és nagyon megtisztelőnek érezném, és szeretném kipróbálni, hogy milyen egy kőszínházban, társulatban dolgozni. Nem dolgoztam

0: a mi társulatban ugye a tudáshatalom társulatunk volt a mi társulatunk, amit mi alakítottunk, vagy mi alapítottunk, és az olyan volt, amilyen, és mi írtuk a darabokat, tehát hogy ez nem az volt, hogy akkor van egy klasszik színház, és akkor ott a darabokat kitalálják előre, és akkor megvan az, hogy milyen szerepeket játszol a következő évadban, és ennyi pont. De ez azért jó, mert megvan a biztonságod, meg megvan ugye a fejlődés lehetősége, az, hogy így mindig estről estére azt az adott szerepet ugye tovább vidd, mint egyébként általában az összes szerepet, amit játszol a színházban, de hogy ott az megvan a biztonságod, hogy megvan a havi bevételed, kész, pont, minden, azért megvan az egész évad, hogy mikor mit csinálsz, pont, tehát nincs semmi bizonytalanság. Ez a jó benne, hogy ilyen szinten megadja a biztonságot, viszont másik szempont meg az, hogyha bármit kapsz közben, bármilyen felkérést, azt akkor ugye a prioritás mindig a színház, tehát vissza kell dobniuk a nagy szerepeket valamikor, filmszerepeket, bármit, mert nem engedik ki a színház. Úgyhogy itt meg ez a másik oldala. Igen. Viszont ugye szabadúszok, én meg azon, hogy azt csinálsz, amit akarsz, azt válaszol, amit akarsz, teljesen szabad vagy, viszont csóró. Úgyhogy még amelyik szabad vagyok, de csóró, vagy nem vagyok szabad.
1: És mi az, amire most kérdezik? Mi már beszéltünk egy kicsit a láthatóságról, mert azt ugye önmagadtól is felhoztad, ezt akartam is kérdezni, hogy milyen megélni ezt a láthatóságot, de hogy elmondtad végül is, hogy te úgy érzed, hogy ez ezzel jár, ez egy járulékos sztori, úgyhogy ebben te józanul vagy. De hogy akkor igen, ez, hogy akkor, hogy a... Na, most már ez maradtam, most egy szévi.
0: De én nem tudom, hogy láthatóság.
1: Láthatóság, igen, de hogy ezt egy kicsit így kifejtetted, hogy ez arra akartam áttérni, hogy akkor erről lehet, hogy nem is kéne beszélnünk, ha már nem akarsz erről többet mondani, mert hogy így önmagadtól felhoztad ezt a témát, de hogy mit tenni még ezt, hogy milyen megélni a láthatóságot, ha akarod még ezt egy kicsit tovább bontogatni.
0: Hát jó érzés nagyon, amikor oda jönnek is, vagy előadás után megölelnek, hogy látom, hogy átment az értelem, vagy az értelme az előadásnak, és meg akkor oda jönnek, és még mindig, azért már jó pár éve volt az Arany Élet, és még mindig elismernek, hát ez rohadt jó érzés, persze. Ez azt jelenti, hogy a munkámnak volt értelme.
1: Tehát, na, például az Arany Élet az egy olyan dolog, ami szerintem egy ilyen nagyon komplex, nagyon sokrétű történet volt, és ez egy kicsit meg is mutatta a magyar valóságnak azokat a bugyrait, amiben kevesen látnak be, meg hogy ugye a társadalmi, nagyon látszólag egymástól távol lévő társadalmi közegek amúgy mégiscsak összefonódnak valahol, és nagyon is, hogy sűrű szövevényesen. Ez például egy nagyon komplex történet volt, és én mondjuk én pont ezt hiányolom, hogy ilyenek már nincsenek, és de az, hogy például neked sikerült ebbe bekerülni, azért az egy nagyon, nagyon nagy dolog, és szerintem komoly figyelmet kaptál ott. Én legalábbis így emlékszem erre az időszakra, hogy ott azért komoly figyelmet kaptál, ugye a lakosság része, hiszen az Arany Életet azt szinte mindenki nézte, úgymond.
0: Igen, meg a díj, amit kaptam érte. Igen. A szakmai díj. Azt hiszem, az volt így a csúcspont még eddig.
1: Igen.
0: Jön egy második szakasz majd most. De igen, az egy arra nagyon büszke voltam, meg így az egy nagyon intenzív időszak volt, mert akkor forgattuk a Brazilok című filmet is, úgyhogy akkor az akkor nagyon-nagyon sokat dolgoztam, de igen, az Arany Élet az szerintem egy minőségi dolog, csak hát most igen.
1: És hogy mi volt utána? Tehát, hogy annak kapcsán kaptál megkereséseket? Hogy ahhoz kötheted esetleg, hogyha utána jöttek?
0: Utána jött az Örök Tél című film, igen. És aztán jött a Fehér Főnök című sorozat az RTL-en, meg a rövid filmek, meg a Sorsi Cserped, ugye Isten nyugosztalja, Mellékszereplők című nagyjátékfilm, ami egyébként az első és eddig még egyetlen olyan filmszerepem, ahol nem jelenik meg a származásom. Tehát egy ilyen sima csaj vagyok, aki modellkedik. Úgyhogy ő az Árpi volt eddig, akinek ez eszébe jutott.
1: De hát Árpinak a filmjét, meg az ő saját történetét ismerve, ez tökre evidens szerintem, hogy ő neki ez nem jut eszébe, hogy nagyon be kéne skatujázni, csak azért, mert csak valakit a származása miatt. De hogy az aktuális nagy trubája, amivel most dolgozol, egy zenekar, ugye?
0: Így van.
1: Beszélj már nekünk el egy kicsit, hogy mi a terv, vagy hogy merre tartotok.
0: A Budapest Jazz Clubban kaptam egy felkérést, hogy készítsek egy koncertet tulajdonképpen, hogy van ilyen előadás sorozat náluk, hogy színésznők estje. És bennem már egyébként nagyon régóta motoszkált ez, hogy a tudáshatalomnak a szövegeit, a zeneiségét, az eszmeiségét tovább kéne valamilyen formában vinni, mert hát azért az egy nagyon magas léc volt, amit szerintem ott megugrottunk ezzel az egésszel, és nagyon-nagyon hiányzik, és én nagyon szeretném már régóta valamilyen formában ezt folytatni. És akkor az Ola Edmond Mizóval, ugye, úgy, aki még így a csapatból itt Pesten van, és aki úgy elérhető, a többiek sajnos egyszerűen szétszélettek, és úgy nehezen elérhetőek, úgyhogy úgy őket itt nem nagyon tudtuk már összehozni. Meg hát a Horváth Kristóf, ugye nyilván, aki ott alapított, ő is már ugye két gyerekes apuka, tehát ő is most már így azért család inkább, vagy hát íróként dolgozik, meg rendezőként, de hogy ő már így nem nagyon szeretne ezzel foglalkozni. Úgyhogy, de hát ott van egy csomó olyan anyag, ami csak ott így hever, amiket megírtunk, szövegek, amik nagyon-nagyon jó szövegek, amiket te is említettél, ezek a rap slam szövegek, így ami edukációs témájú. És akkor gondoltam, hogy ezt valahogy egyszerűen folytassuk már, és akkor mondtam a Mizónak, hogy figyelj, csináljunk már egy zenekart, és csináljuk a tudáshatalmat, és még az a saját szövegeim, mert azóta én is szlemmelek, meg vannak saját szövegeim, hogy így tegyük össze. És akkor így egyszer csak megszületett ez a zenekar, három zenésszel, és akkor ketten vagyunk így MC-k a Mizóval. Úgyhogy van egy billentyűs, Szebényi Dániel, van egy basszusgitáros, Heilig Tamás, és van egy dobos, Boros Levente, úgyhogy ez nagyon komoly
1: zenészet. És mi a nevetek?
0: Farkas Franciska és a Lélekemelők.
1: Wow. Na, hát azért ez már elmond valamit a szándékokról is.
0: Igen, ez egyszerűen nem tudom, valahogy egyszer kimondtam ezt, hogy hát de hogy milyen legyen, kérdezte tőlem a Mizó. Hát tudod, hát olyan lélekemelő, és akkor az, hogy ez nagyon jó. Hogy legyen ez a nevünk.
1: De ha beírod a keresőbe, hogy lélekemelő zene, tehát hogy kidobhatókat, hogy mit stílus, vagy nem tudom.
0: Igen?
1: Igen, mert én próbáltam keresni magát a lélekemelőket, de szerintem akkor még ez
0: semmi. Hát most már 8-án volt az első koncert a Budapest Jazz Klubba, egyébként nagyon jól sikerült, és most nemrég pár napja volt a Mátyás téren a második koncertünk, úgyhogy még tökre az elején vagyunk, szóval még semmi, még...
1: De van akkor terv mondjuk, hogy egy stúdió felvétel.
0: Igen, most megyünk majd még csak stúdióba, meg lesz Spotify-unk, meg lesz videoklipünk, meg minden is lesz, csak mivel pont a szezonnak az elején kezdtük el az egészet, ezért most már csak ugye jövő nyárra, vagy jövő időszakra szeretnénk majd akkor koncerteket adni, mert most már azért elég sok helyre nem férünk be, majd mindenhol megvannak már ugye az előadók. Mondjuk ez az őszi jazz fesztivál még lehet, hogy össze fog jönni, ami szokott lenni, mert hogy abszolút ilyen jazzes alapokra, tehát az a különbség, hogy a tudáshatalomnak a Talpra Magyar, meg a Vakromák című dalait, azokat láthatják, azok fel vannak már 8-10 éve a YouTube-on, azt meg lehet nézni azokat a videoklipeket, csak most ez az a különbség, hogy jazz alapokon van az egész, tehát a jazz alapokra rappelünk rá és lemmerünk.
1: Akkor most játsszuk már ezt a Talpra Magyart, mert
0: előbb, hogy ezt... A Vakromákat?
1: Vakromákat akarod, vagy a Talpra
0: Magyart? Mind a kettő nagyon jó, bármelyik lehet.
1: Akkor, hát megkeresettem a Vakromákat is, meg hirtelen most itt a Talpra Magyart találtam. Legyen?
2: Legyen a Talpra Magyar, hát ha hallgatnak
1: meg. Most amúgy is ideje volna.
3: Nézd meg, hallják, mert most hoztam ki ezt az új telefont. Hallják, mert csomagolt ki, hát itt valahogy. Most hoztam ki. Gyere, jött és dobják ki, érte, nézd meg.

0: rugóképes vagyok.
1: Ez itt Johan Trollmann rugali kesztyűje. Felhúzom.
2: Ez Puci Béla inge. Magadra veszed? Farkas Jancsis toplusát, Pisont koronáját, Chaplin bajszát, Gábor Áron rézágyúját.
3: Kócos lyukas zászlóját.
4: Csorba Robi kis autója.
5: Tiszta

0: Bűntudat? Azzal mi nem seftelünk. Nincs bilincs. Az, aki nincs velünk, az nem ellenünk van, csak még nincs velünk. Az nem ellenünk van, csak még nincs velünk. A bűntudat keltéshez nem lesz közünk. Az a te bűntudatod, azzal mi nem seftelhetünk.
1: Bőszokincsuk oldós, valamit adnat érdemel. Megkérdem még egyszer, beszélgetés érdekel. Elmondjam a véleményem Trianonról. Mondjam, hogy szerintem is rabló

0: Igen, és akkor újra itt vagyunk, cigányok azért, és kulturális adás vagyunk, vagyis a Cékla, ma a Farkas Franciskával beszélgetünk, már a neve is egy nyelvtörő.
1: Vannak jó nyelvtörőim.
0: Ugye?
1: Mondjak nyelvtörőket?
0: Na, vagyunk.
2: Simán.
1: Szexi szájsebész, szakasszisztense sincs szükség, Sepsi Szent Györgyön.
0: Wow.
2: Úristen.
0: Nagyon nemzetközi.
1: Szexi szájsebész, szakasszisztense sincs szükség, Sepsi Szent Györgyön.
0: Remek, vagy az, nem hogy utálozom.
2: Én sem.
1: Stresszes, struc, luxus, strasszos, testcseszpe, Strasbourgba, strichel. Stresszes, struc, luxus, strasszos, testcseszpe, Strasbourgba, strichel. Stresszes, struc, luxus, strasszos, testcseszpe, Strasbourgba, strichel. Stresszes, struc, luxus, strasszos, testcseszpe, Strasbourgba, strichel.
0: Jó, se kell
2: tanulni. Jó.
0: Na, hogyan tovább?
1: Hogyan tovább? Igen. Szeretem, amikor ezt kérdezik, mert annak örülök, hogy élek, meg hogy így végig csináltuk például ezt.
2: Mi mindig csináljuk valamit, ezt kell visszakérdezni.
0: Igen, hát, de persze.
1: Nagyon örülök, hogy van ez a zenekar, úgyhogy hívjatok minket mindenhova is.
2: Mondjuk el,
1: mert nagyon királyok vagyunk, Farkas Franciska és a Lélekemelők. Úgyhogy még nem találtok rólunk sehol semmit, de engem meg tudtok keresni.
0: Pont azért kell hívni.
1: Ezért kell hívni, mert még csak most megyünk majd stúdióba, meg minden, de ez ne szegély kedveteket, keressetek fel. Farkas Franciska 007,
0: akkor
1: csinálják.
0: És akkor ez van, nem, hogy mondtad az előbb, vagy csak nekünk mondtad ezt a jazz alapostról.
1: Azt mondtam, szerintem, hogy jazzes slam.
0: Hába nem tudom, mi megy ki az éterben, mi megy
2: és akkor hasonló slamet várhatunk tőletek, mint amit itt hallottunk az előző.
1: Igen.
2: Talpra magyar, mert így azt is szeretem elmondani, hogy hát, ha már valamikor végre meghallják ezt az üzenetet.
0: Hát ez nagyon régi vers.
1: Igen. Szóval igen, úgyhogy ez a zenekar, ez, ami így nagyon szeretném, hogyha így szépen elindulna. És akkor emellett pedig tényleg hát örülök, hogy így egybe vagyok, hogy játszhatok, hogy hívják még a Levél Brad Pitt neked. A Glóriát is szoktam még játszani, ez a másik önálló estem. Szeretnék új szerepeket, úgyhogy bátran keressetek, de hogyha nem, akkor nem baj, mert így is eddig is ezt csináltam, hogy megcsinálom magamnak, úgyhogy most a legújabb az, hogy szeretnék csinálni egy komédiát. Most voltam nemrég Rómában, nyertem egy ösztöndíjat egy komédia delárt workshopra, és akkor ott megtanultuk ennek a klasszikus stílusnak az alapjait, úgyhogy nagyon meginspirálódtam. Úgyhogy szeretnék készíteni egy klasszik komédiát, majd egy ilyen két szereplőset, úgyhogy majd most a nyáron szerintem ezt össze is fogom rakni, ha minden jól megy.
0: A két szereplős azt jelenti, hogy még keresed a társadat? Vagy
1: már van egy jelöltem, de még nem akarnám lelőni a poént.
0: Jó.
1: Valószínűleg ketten leszünk csajok, és ilyen vicceskedni fogunk.
0: És mi az alapsztori? Még nem tudod, vagy?
1: Még nem tudom.
0: De a műfaj a lényeg.
1: A műfaj a lényeg, igen, tehát egy kicsit ilyen mozgásra alapuló, ilyen fizikai színházas, és az állarcokkal való ilyen együtt létezés.
0: És van az ezzel állarcokat?
1: Azt Rómából. Ott van, akikkel megismerkedtünk ott ezen a workshopon, ott van egy ilyen, aki ezeket készíti, ilyen bőrből. Nagyon, tényleg nagyon különlegesek.
0: Igen. Azért ismerem, hogy az utcaszakszínházal dolgoztam sokat, és az én szindromomban is rengeteg ilyen. És egy nemrég halt meg az az olasz mester, azokat a maszkokat készítette, és ide jött Magyarországra ezeket csinálni.
1: Na, igen.
0: Ezek ilyen nagyon, nagyon nagy dolgok, és egy igazi ősi eszköze a színjátszásnak.
1: Igen. Úgyhogy valahol ide szeretnék visszanyúlni, és ez le is van védve már ez az ötlet, úgyhogy ne gondolja senki.
0: Na most már mindenki
1: senki nem csinálhatja meg, mert én fogom megcsinálni, és hogyha minden jól megy, akkor ősszel be is mutatjuk.
2: Nem jó, hát akkor nem fogjuk megcsinálni, gyorsabb leszel, mint ő.
1: Igen, létszíne csináljátok meg, létszíne. Nem fogjátok megcsinálni, mert én csinálom meg.
0: De jó, hát úgysem mondtad el a témát. Úgyhogy
1: ezt nem mondtam el.
0: Igen, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy így ritkán születik szerintem így romától olyan fajta komédia, és mondtuk is, hogy kicsit hiányolom, hogy nincsen sitcomunk például. Mennyire izgatna téged egy ilyen dolog?
1: Rendezni? Vagy írni?
0: Hát akár így komplet megcsinálni, hogy legyen, vagy elindítani, hogy legyen, vagy nem tudom.
1: Nagyon szeretném. A Gandiba egyébként, ugye voltam most nemrég ott drámapedagógus, és ott készítettünk egy rövid filmet a gyerekekkel. Mondjuk az egy kicsit ilyen komolyabb témájú volt, de hogy ott, ahogyan ott a gyerekek egymással dumálnak, meg ahogy ez mennyi ez a csajozás, olyan szövegek mennek, meg olyan stílus, hogy így mondom, te jó Isten, ezt mindenképp, ezt meg kéne mutatni, vagy ezt így ki kéne rakni, mert ez fenomenális, tényleg zseniális, zseniális. Különben is azért szerintem valahogy lecsengett ennek az ismerkedésnek ez az ilyen fajta formája.
0: A személyes formája.
1: Igen, hogy így oda megyek és nyomom a dumát, meg hogy jó dumát, hogy kell, hogy nyomjak, meg tehát azért én is 90-esekben voltam még kamasz, és akkor ezt egymás között dumáltuk, hogy na mivel jött oda, milyen szöveggel, meg tudod, igen. Hogy ez. És akkor ez annyira jók voltak ezeket így kidumálni, meg nem tudom, milyen zseniális szövegek voltak, meg nem tudom. És most már így nincs
0: ez. Meg az üzengetés, emlékszel, hogy oda küldött valakit, hogy mit üzen.
1: Ja, igen. Igen, tetszel a barátomnak, találkozottak a filmpagasztalaknak.
0: Hát most megoldják a messenger.
1: Igen, és ezért elvesz a romantikája ennek az egésznek, meg így a stílusa is. Tehát, hogy így ellustít minket ez az egész. Nem akarom mondani, hogy nem akarom ilyen boomer lenni, de...
0: Meg a kész szövegek, ugye a kreativitást is.
2: Na jó, azért kitenni egy messenger sztorit, az egy sima üzenésnek megfelel, amit régen úgy csináltunk a folyosóról egyik végébe a másikba. Eljut az illető, az, akinek küldöd.
1: Igen.
2: Tehát azért ennek is van kreatív formája, látom én a fiatalokat, hogy olyan sztorikat raknak ki, hogy felír egy szitkommal, tehát okay. Hogy konkrétan.
0: Na, hallod, akkor meg is van az alapján a szitkomnak.
1: Nagyon jó. Oké, okay. Hát igen, a TikTokot még nem sikerült bevennem, mert még mindig kicsit ellenérzésem van vele, de majd egyszer.
0: Hát igen, egyébként, de például az, hogy mennyire hamis ez a világ, mert éppen valamelyik nap olvastam, hogy most egy olyan TikToker csávót tartóztattak le azért, mert megölte a nőjét több kis szúrással, aki attól lett híres és több milliós követő tábora, hogy ő tanította a többi csávót, hogy hogy lehet jól bánni a nőkkel. Na bum.
2: Hát jó, de ez ennek a típusú képmutatás, tehát hogy értele, de hogy ez pont ez
0: a szó, hát azért, hogy aki ennyire tudja magát a TikTokon, azért van egy ilyen kis náci személyisége is, meg van egyéb baja is valószínűleg, főleg, hogyha azt gondolja, hogy jobban tud valamit az átlag, tehát hogy a teljes társadalmat tekintve jobban tudja, hogy kell bánni a nőkkel, meg is mutatja, és nem tudom mi. Tehát, hogy ebben azért lehet valami, mert aki így mondjuk normálisan megéri a napi életét, nem biztos, hogy egy TikTokon mutogatja, hogy mit, hogy kell csinálni. Tehát, hogy nekem ez, ahogy mondott, én nem jutott bevenni, azt gondolom, hogy én egy tízessel idősebb korosztálynak számítok tőletek, de hogy nekem ettől is idegen, és a technika egyáltalán nem idegen tőlem, de ez a fajta nem, küldetés, tudat, amit némely ember magára vesz, és hogy az emberek követik kritika, meg mindenféle, nem tudom, minélkül. Jó, hát lehet, hogy kritizálják a kommentekben, de aztán már egymásnak esnek, és szóval nem arról szól már a dolog, amit ott láttak, hanem hogy kinek milyen véleménye nem tetszik a másik tojott vélemény, és hogy valahogy ez nekem olyan, mint hogyha elvenné a napjaimat, hogyha ezzel foglalkoznék, és akkor már érted, akkor nem tartalom, meg nem tudom, mi gyártó vagyok idézőjelben, hanem csak egy fogyasztó. Szóval nem tudom, én is vigyáznék azzal, egy kreatív ember, aki egy te alkotó ember vagy, hogy mondjuk másoknak az alkotása, hogy elvigyék a napodat. De az, hogyha te bevennéd a TikTokot, aki ott a saját tartalmidat produkálod, az is egy szakma, és szinte már egy stáb kell, hogyha nem egy ilyen fake story van benne, meg én napi szinten kitámol, hogy vagyok okosabb, mint a többi. Nem tudom, hogy ez mennyire Magyarországon, te szoktál TikTokon, Magyarországon mennyire jellemző, hogy mondjuk...
2: Nem a fekete pokolbúgyai vannak a TikTokon, szóval nem tudom, hát neki nem olyan tudom, tartalmat hogy... dob neki a TikTok, amilyet fogyaszt el.
0: Na jó, de hogy most azok a...
2: Szóval, hogy ez okos ez az algoritmus.
0: Jó, de hogy celebek, vagy sztárok, vagy alkotók mennyire használják Magyarországon?
2: Azt nem tudom, de például külföldön nagyon jellemző, hogy a legnagyobb sztárok is regisztráltak TikTok csatornákat, és teljesen hétköznapi fizimiskával beszélnek dolgokról, ott pizsomában ülve a, uh-huh. Tudom én, milyen villájukból. Nem tudom, szerintem azért ennyire azért nem szörnyű, de nyilván szörnyű.
0: Hát a szélsőség mondom, hogy... minden ott van, aki elismerem.
2: Igen,
0: persze.
2: Igen, tehát hogy a szélsőség nem ennyire szélsőséges, de én nem is a TikTokra gondoltam, csak simán a Facebookra amúgy a sztoriban. A TikTok az egy külön világ nyilván, és én azt látom, hogy ott rengeteg művész ember van, akik alkotnak a TikTokra is, tehát hogy nem tudom, mondom, hogy mindenkinek nyilván más dob fel az algoritmusa, nekem azért ilyen normális a TikTokon.
0: Most akkor elvettük a Franciskától a szót.
1: Ja, nem baj. De, a TikTokkal. Nyugodtan beszéljetek, tök jól hallgatok. Ja, nem, egyébként én ebben dilemmázok, hogy szeretem, ha én is így tartalmakat gyártani, csak ez az, hogy ahhoz is akkor így, nem tudom, stáb kell, nem tudom, idő kell, ki kell találni, meg kell írni, mert az, hogy most én azt gondolnám, vagy legalábbis eddig úgy csináltam, hogy nekem is vannak ilyen social media felületeim, mit tudom én, Instagram, nem tudom mi, és hogy oda csak a szakmai dolgokat rakom ki. Tehát én kifejezetten tudatosan, következetesen nem osztok meg semmi olyat, hogy ami otthon a pizsoma, meg nem tudom mi, mert én azt gondolom, hogy magamat is szeretném megvédeni, meg is szakmámat is szeretném megvédeni, és van egy határ, amit meghúzok, hogy onnantól hova nem engedem be a nézőt. És a magánéletemben nem fogom beengedni a nézőt, mert nem engedem be, mert miért legyek azzal érdekes, hogy akkor én nekem most milyen a pizsomám, vagy mit tettem reggelire, vagy nem tudom, hogy néz ki a lakásom. Inkább azért keressem meg, hogy mi a következő előadás, mi a következő produktum, vagy nem tudom,
0: hogy csinálok. Igen, mert nagyon szívesen elmész beszélgetni mindenféle műsorokba, és szívesen elmondod a magánéleti dolgait is. Te azt, hogy most így önkéntesen beülsz egy, nem tudom, egy házi kamerával, és egyfolytában tolod, hogy mi van veled magánban. Igen, ez nekem is egy kicsit ilyen nehézkes műfajnak tűnik, hogy ezt miért kéne csinálni.
1: Igen, ezt így nem érzem. Bár mondjuk azért vannak ötleteim erre, csak ez is idő kell, meg energia, meg nem tudom, de majd szeretnék azért ilyen nem tudom, ilyen színész, ilyen kis oktató videókat csinálni, ilyen nem tudom, beszédgyakorlat, ilyen szöveg,
0: hogy tanulási módszer, vagy
1: ilyesmik. Nem tudom, ilyesmik. Aha, igen. Csak még ez is kicsit így még.
0: Na, ez például mindjárt második ilyen szakmai tartalom. De egyébként tudjátok, hogy mindjárt elrododás időnk is fontos keres, hogy mi az, ami még beleférhet.
2: Még szerintem egy nagyon nagy hiányt így betöltenél a TikTok univerzumában, mert mindenféle szakmai tartalom van, de én stilészet szakmai tartalommal nem találkoztam kifejezetten. Énekelni tanítanak konkrétan, meg mit tudom én, tehát mindenféle oktató van, nyelvet tanítanak, szóval egy csomó minden van, de kifejezetten színészetet, vagy az, mivel jár. Én hazafelé beszélek, mert az én kislányom is így nagyon egyenesen készül erre a pályára, és ő is 11 éves, és minden tartalmat eszik, ami ezzel kapcsolatos.
0: De hát közben meg ugye az, amit mondasz, hogy a beszéd, tehát hogy mondjuk azt jelenti, hogy nyelvtörők, meg iszonyú.
2: Szerintem a gyerekek meg nem is gondolják,
0: hogy nekik. Ez mi volt ez a
2: csapkis? Nem mi voltunk.
1: Na jó, akkor még elmondok egy izét, egy szöveget, figyelj. El ne hidd bárkinek, hogy az élet tényleg fekete, hogy az ég volt feletted, csak egy nagy béka feneke. El ne hidd már bárkinek, hogy a célod sosem éred el, csak nyújtóztatni kéne, míg lehet az IQ méreted. Persze, mert egy jobb élet, az téged sose hergelt mi. El ne hidd már bárkinek, hogy butaság álmokat kergetni. Az álmodozás tervezgetés. Csak jól ki kell tervelni.
0: Köszönjük szépen, és akkor sziasztok, és ez jó lesz, nézd ezt. Köszönjük, Francis, hogy értél, nézd, ez jó lesz.

0: Szerbusztok, drága hallgatók! Én Tóth Szabi vagyok a pult felől, és a vendégünk pedig itt Kiskádár Tamás, aki...
1: Hello.
0: 81-ben végzett az ELTE Radnóti Miklós gyakorló gimnáziumában, aztán utána 88-ban az ELTE BTK magyar-angol szakán, és 91-ig angol-amerikai irodalmi műfordításokat csinált, tanár volt, tolmács, és 91-től a Tilos Rádió alapító szerkesztője, többszörös kurátora. 93 és 94 között a Hung Expo reklámügynökségnél dolgozott, mint szövegíró, kreatív igazgató. Összegyűjtöttem az életrajzodat. Viszont nem tanultam meg kívülről.
1: Na, mondja tovább.
0: 94-ig a Magyar Narancs heti lap újságírója, és 94 és 2006 között a Publicis Magyarország kreatív igazgatója, majd 2006-2007-ben a Hammer reklámügynökség kreatív igazgatója, 2007 és 10 között a Kirovszki társ kreatív igazgatója, 2010 és 16 között a Mito Europe kreatív igazgatója, 2016 után az Addict Interactive kreatív tanácsadója, és...
1: Ennyi? De honnan szedted ezt? Én nem szoktam föltenni online az önéletrajzomat.
0: Hát különböző helyeken találtam meg infókat.
1: Azt szoktam csinálni, ha muszáj írok egyet. De valóban így volt, úgyhogy...
0: Várj, még nagyon fontos dolog még nem hozott el. Felesége Rita, építész.
1: Igen, és ékszerkészítő, és van 4 gyerekem, és három most már fia, van egy unokám.
0: 3 fia, 1 lánya, igen. Egy unokája van, és legutóbbi ismereteim szerint 2 kutyája.
1: Nem, 3 volt, de 2 már meghalt, mert megöregedtek, egy és kutyája. Egy maradt, a Gertrud. Igen, és körülbelül a 13. kutyám, igen, ez a fun fact-et, ezt nem írtam még bele az önéletrajzomba, hogy 19 éves korom óta mindig van kutyám.
0: És az utóbbi időben egyre több helyen jelennek meg verseid.
1: Hát nem sok helyen jelennek meg. Az mind Facebook volt, hivatalos megjelenésem az egyszer volt a Műútban, ott 2 versen valóban megjelent. Ja, meg van a Tilos könyvben.
0: Ugye? Úgyhogy, a Tilos könyv, az egyik igen. Volt az Apa című vers.
1: Igen, az Apa az egyik kedvenc versem különben, és ez nagyon szép emléket is állít most már, ugye meghalt apukámnak. Való igaz. Ja, és a önéletrajzot egészítsük ki azzal, hogy ezután jöttek a másfajta évek, és azóta olvasószerkesztő vagyok az EL magazinnál, és pincér egy étteremben. Na.
0: És figyelj, a Műútból a kedvenc versedet te elmondanád?
1: Az Apát?
0: Az Apát.
1: Ott egy másik verzió van, ott megkérte szerkesztő, hogy kicsit írjam át, úgyhogy inkább innen mondom el a jegyzeteimből, ha akarod.
0: Tökéletes.
1: Csak találtam egy nagyon vicces képet. Véletlenül. Jó, ez egy kis
0: Tinder?
1: De most meg kell keresnem, mert pont a múltkor azt nyitotta ki, de meg nincs rajtam, hogy a szemüveg, ami nem nagyon segít.
0: Egyébként nekem az elmentek mind.
1: Elmentek mind, azt is szeretem. Olvassuk fel onnan a Műútról, mert majd tudom, hogy a vége mitől más. Az jó, ha messze van, akkor jobban látom. Vagy inkább ezt olvassuk fel?
0: Nem, csak...
1: Akkor lapozd le az Apára. Ez egy sportműsor, tehát ezért felolvasunk egy verset. Jó, kedves barátaim? Tehát a Apa. Az utca végén volt a kocsma, pont mint a filmekben. Apám levitt egyszer resztelt májat enni. Úgy hívták 14-es italból. Azt mondta, ne figyeljek, mert csúnyán beszélnek az emberek, de nekem nem volt csúnya semmi körülöttünk. Munkásruhás királyok és hercegek, nadrágjukon a munka foltja, szemükben vad nevetés. Gondolom, hazafelé ugrottak be egy felesre. De akkor azt se tudtam, mi a feles. Csak ettem boldogan a kényeztetést, felnőttek között szemben apámmal, aki nem kóstolt bele. Talán egy sört leküldött közben. De lassan már ez is történelem. Hogy ott voltam, és ő ott volt velem. És hát közben történelem is lett, ugye, sajnos. Vagy nem sajnos, mert azért 90 évet lehúzott apám, és azért az elég sok.
0: Az elég nem.
1: Igen. Vége kicsit húzós volt, de kinek nem az.
0: És igazándiból amiatt kerestelek meg, mert megjelent egy Pogácsár könyv. Igen. Tadej Pogácsárról önéletrajzi könyvnek hirdetik.
1: De egy életrajzi könyv. Valójában így van, egy újság, angol újságíró által írt életrajzi könyv, amiben részt vettem én is valóban.
0: Amit te fordítottál.
1: Lehet, igen.
0: De azt mondtad, hogy te nagyon rajongsz a kerékpározást.
1: Én nagyon szeretem a kerékpározást, igen. Hát kössünk is át akkor az apámtól, hogy az apám úgy bukott le, hogy elég rogyant állapotban, 80 nem tudom hány évesen még időnként föl a biciklire, hogy a Google View-ban meglátta az unokája Norvégiából, és fölhívott minket, hogy a Laci papa még biciklizik, mert hogy is, hát már rég nem, mert ahhoz azért azok a...
0: Jól értem, hogy véletlenül lekapta a Google.
1: Igen, így van, és a Street View-t nézegette valamiért az ő kis Norvégiában élő unokás, hogy hát ott megy a Laci papa biciklivel. És akkor számunk értük, hogy nem kéne már, hát az egyensúly érzék nem volt a régi, de... Mindegy, ez tetszik benne, ugyanis ő kerékpározott fiatalon, meg mit nem csinált, a 168 centis apám az NB2-ig vitte kosárlabdában, labdarúgó volt az Ikaruszban, és a labdarúgó edzés után ott maradt, és lefutotta a hosszú távfutókat, biztos, ami biztos.
0: Várj, akkor elég jó volt a súlypont emelkedése?
1: Irányító volt, úgyhogy nem tudom, lényeges volt a súlypont emelkedése, ez nem derült ki a későbbiekben, nem, ügyes volt, meg tudod, nagyon jó, hát nagyon jó hosszú távfutó alkat volt, egy 168 centis ember 48 kilóval. Uh-huh. Tehát azért az, ugye azt tudjuk, hogy körülbelül így néznek ki a mai legjobb hosszú távfutók, még mindig, most már nyilván kicsit magasabbak, de nem olyan sokkal. Bár most már tudjuk, hogy most már magas ember is lehet ügyes kerékpárban is, meg futásban is.
0: Akkor gondolom fekete volt a bőre.
1: Akkor még nem volt fekete a bőre. Na mindegy, úgyhogy igen, én nagyon szeretem a kerékpározást.
0: Bár azt mondtad, hogy apukád kerékpározott valamikor.
1: Hát el amatőr módon szinten versenyzett, igen, összedolgozott magának egy kerékpárnyi pénzt, és járt amatőr versenyekre. Erről sokat nem mesélt, de csak mindig részt vett néhány versenyen.
0: Milyen gyanított. Típusú versenyekről van szó?
1: Szerintem országúti. Biztos, hát akkor ugye volt országúti, meg volt pálya, meg esetleg, nem tudom, az ő fiatal korában volt a ciklokrossz, de szerintem országúti versenyekről beszélgetők ilyen. Ezek valószínűleg ilyen háztömb körülinek, szoktuk ezt mondani, kritériumversenyek szoktak lenni, amire úgy könnyű nevezni, hogy van egy körpálya egy városban, és akkor ott mennek az amatőrök. Hát meg ugye mindenféle van, vannak a fondok, meg nem tudom, Balatonkerülők. Sok amatőr verseny van most megint. És akkor is sok volt. Úgyhogy.
0: Egyébként a legutóbbi adásunkban egy olyan magyar kerékpáros láttunk vendégül, aki 1000 kilométeres ruandai verseny győztese volt.
1: Ki az? Nem a Szőnyi Ferenc?
0: Szőnyi Ferenc, nem Szőnyi Ferenc, azért nem lett Szőnyi Ferenc, mert a Szőnyi Ferenc ilyen, hogy is mondjam, olyan versenyeken indul, amik nagyon cukik, de nem klasszikus versenyek.
1: Igen, nagyon sokat kell menni, és rosszul érezni magad közben.
0: Igen,
1: típusú
0: igen
1: versenyek.
0: És egyébként ezek nagyon az egy
1: nagy
0: nagyon
1: teljesítmények,
0: érdekes, hatalmas teljesítmény. Borsos Benedeknek hívják, aki megnyerte a versenyt, és Zóka Juhelyi Zoltánnak pedig, aki 12. lett, és ő azt mondja, hogy ő a túrakerékpározás híve, tehát uh-huh. hogy bejárja ezeket az országokat, mert körbe kerékpározták Ruandát.
1: Aha. Szép.
0: És arra emlékszel, hogy neked mi volt az első kerékpáros emléked?
1: Megtanultam egyedül biciklizni a nagymamámék belső udvarában.
0: Mármint, hogy nem volt hátúra betűzve
1: semmi
0: egy
1: nem volt. Megfogtam az unokaöcsém kék vagy piros, mert ugye ebbe a két színbe gyártották örökhajtós kerékpárját, kimentem vele a hátsó udvarra, és elkezdtem körözni, ugye így lögtem magam lábbal, aztán fölemeltem a lábam, aztán megpróbáltam rátenni a pedálra, aztán sikerült, és akkor köröztem egy darabig, és megtanultam kerékpározni.
0: Egy nagyon intim dolgot megkérdezhetek? Mm-hmm. Annak a kerékpárnak hány kereke volt?
1: Kettő.
0: Semmi,
1: nem volt. Én ez az egész kitámasztó kerék, meg az apám fut utánam, az kimaradt az életemből. A részben gondolom azért, mert pedagógusok a szüleim, és sose értek rá olyanokra, mint nekem sose voltak ott a szüleim az évnyitón, meg az évzáron, mert hát hiszen ott voltak, ahol tanítottak az évnyitón, meg az évzáron, mondjuk nem is hiányoltam őket annyira. Talán legelőször elsős koromban, amikor ugye fogalmam nem volt, hogy mi az osztályom, mert még nem volt osztályom.
0: Várj, nem lett volna logikus ugyanabba az iskolába járnod?
1: Ahol a szüleid tanítanak? Aha. Kénytelenségből oda mentem, aztán amikor kirúgtak az általánosból, nagyon rossz az, ha a szülőt tanár, és te mondjuk nem vagy, mint a gyerek.
0: Hogy mit csináltak?
1: Kirúgtak engem hetedik fél évbe az általános iskolából, mert magatartásbéli problémák miatt.
0: Rossz csont voltál?
1: Nem, itt nagy volt az igazságérzetem, és ezért sose tudtam leállni, tehát hogyha mondtak valamit, akkor nem, olyan nincs, hogy én nem válaszolok. Most sincs. most is néha nehezen viselik, de akkor még nehezebben viselték, és akkor mindig kaptam egy intőt, mi lett sok.
0: De
1: például... Legem volt már akkor abból az iskolából, az iskolán belül is már jártam akkor két osztályba, retteltesen hülye, gonosz, kimondtam gonosz osztályfőnököm volt, úgyhogy annyira engem nem izgatott a dolog, csak nagyon érdekes, hogy hosszú távon okoznak ezek zavart, hogy ha egy próbálom összerakni, hogy hol ki volt az osztálytársam, van egy ilyen nagy izé, mert ugye a Radnótiban is két osztályba jártam ott az, az iskola adottságai miatt, mert hogy ugye általános iskola, és utána gimnázium folytatólag, de nem az az osztály folytatja, hanem miután a Radnóti az ugye elte szakiskola, ott tagozatok voltak, és azt szerint ugye szétszóródott az osztály, hogy ki mire ment. Én matek fizikára mentem, mert nem volt más ötletem, apám anyám matek fizika tanár volt. Jól jártam, mert az osztály az elég jó volt. És
0: előfordul még ma is, hogy ha van egy kiszabadítőd, akkor leülsz deriválni?
1: Nem. A matekból akkor szálltam ki, amikor oda jutottunk, tudod, hogy vannak dolgok, amiket ugye el kell fogadni, és azzal dolgozni, és akkor mondtam, hogy hagyjuk a francba az egészet. Elengedtem akkor azt, hogy építész akarok lenni, és akkor így ebbe belenyugodtam, és elmentem a bölcsészkarra, semmi.
0: És ott nem volt problémád ebből a...
1: Ott nem volt ebből problémád. Ott is megbuktam egyébként, tehát én azon kevés bölcsészkarit adtam, aki meg tudott bukni a bölcsészkaron, de oké, ezt túléltük.
0: Várj, akkor még két szakosnak kellett lenni.
1: Igen, magyar-angol.
0: Magyar-angol.
1: Így lettem, ugye műfordító.
0: És azt értem, hogy amikor kreatív igazgató vagy, akkor ez a fajta ilyen megmondó szemlélet sokkal jobban működik.
1: Igen, bizonyos szempontból, igen. Sok szempontból.
0: Úgyhogy ez egy nagyon jó irány volt.
1: Hát nézd, egy szórakoztató élet volt most már így, azt mondom utólag. Az, hogy egy haszontalannak érzed, hogy 20 évet elversz reklámra, attól nem tudsz menekülni, de hát... Ennél rosszabb dolgokra is eltölthettem volna azt a 22 évet.
0: De mondjuk anyagilag nem rakta rendbe a családot például 20 év?
1: Hát nem rendbe rakta, rendbe tartotta, amíg tartott. Tehát én nem vagyok egy spórolós fajta, úgyhogy de. Tehát természetesen könnyebb volt négy gyereket úgy felnevelni, vagy négyből hármat igaziból, mert a Jero most már a jómod végére érkezett. Ugye ő 3 éves volt, amikor a Publicis-től eljöttem, és akkor utána már azért nem voltak olyan rossz évek, de nem voltak annyira jó évek.
0: De mondjuk látszik valamilyen különbség, hogy az első 3 Publicis gyereket hogyan tudtátok nevelni? És
1: nem, de hogy is nem. És hát gyere most olyan szempontból, vagy én jól jártam, hogy akkor lettem munkanélküli egy vastag fél évre, és akkor otthon voltam vele, úgyhogy azért az jó volt egy 3 éves gyerekkel úgy otthon lenni. De nem láttak, nem. Hát ilyen viccesen mi úgy beszélünk a családban, hogy ja, tudom, amikor még gazdagok voltunk, hogy ilyeneket mondunk, de gazdag az természetesen túlzás, de valóban nem volt probléma 3 gyerekkel étterembe járni, amikor kedvünk volt. Sokat nem jártunk.
0: És mikor fordultál a professzionális kerékpározás felé?
1: Mint néző, természetesen.
0: Vagy nem is tudom, mert lehet, hogy hallgatóként csináltad. Tehát, hogy lehetett-e nézni ezeket akkor?
1: Mert nagyon régen lehet nézni. Nagyon régen lehet nézni, de nekem viszonylag rég volt már ugye HBO-m, illetve Eurosportom. Egész pontosan azért vettem egyáltalán ilyen parabola antennát, hogy a Eurosportot tudjam nézni, és azon belül engem a kerékpár érdekelt.
0: Melyik évben járunk? Schatzberg.
1: Hát, legkésőbb 2000 szerintem, tehát régen, elég régen, de hát ugye most pont beszéltünk ugye itt kint a Gáborral is, és még én hallgattam még úgy a közvetek, amikor még a Sipi közvetített az Ifjuk Nézivel, tehát azzal kezdődött, és ugye azóta már, hát van egy ilyen csapat a Eurosporton, akik én nagyon szeretem, hogy közvetítenek, nem mindenki szereti, de ez az ő dolguk. Úgyhogy nézd, nagyon a háttértévézés csimborasszója a kerékpárverseny közvetítés, hogy ezek 4-5 órás etapok, tehát hogyha olyan munkád van, ami nekem sokszor van, hogy otthoni, tehát műfordítás, vagy olvasó szerkesztés, vagy ilyesmi, amellett tudod engedni a háttérben, és akkor, és ugye főleg, hogyha most már online nézem, akkor hogyha így megüti a filmet valami izgalmas történés, vagy egy szép házról beszélnek éppen, akkor vissza tudom tekerni az élőadást, és akkor meg tudom nézni, úgyhogy ilyen szempontból is előnyös. Na, meg olyan, mint egy kicsit ilyen meditatív, tudod, hát azért, tehát tulajdonképpen mi történik? Emberek nagyjából egy sebességgel valakik közvetítik egy másik, és akkor ez így olyan ringatós, tudod, olyan, mint a, ugye sokan használják a Forma 1-es délutáni alvásra, mert nagyon jól lehet elaludni. És azért nem szerették sokan a palikot, mert nagyon hangosan közvetített, és akkor fölébredtél, ugye, de annak is van előnye. Na, szóval, hogy régóta elkezdtem nézni a kerékpárt, minden különösebb előzmény nélkül, hát annyiban nem, ugye, hogy mind gyerekkorom óta nagyon hosszú időre sose tettem le a kerékpárt. Tehát egyetemista koromig folyamatosan kerékpárra jártam, akkor ellopták a favoritomat, csak egy ideig elengedtem ezt a dolgot, de aztán viszonylag hamar vettem, de akkor volt ez a mountain bike, hogy már járjunk el túrázni időszak, nem annyira gyakran, de egyébként talán a legnyugisabb, meg a ugyanakkor a legizgalmasabb a mountain bike-ozás, ott mindig új helyeket fedezel fel, új utakon mész, nem kell attól félned, hogy előtt egy autó, szóval azért az egy nagyon jó dolog. De valahogy az ember, van az a fajta ember, mint én, hogy egyszer csak már inkább az országút. Nem az országút abban az értelem, hogy a M1-esen kerékpározok, hanem hogy országúti kerékpározás. Ahogy mondani szokták, ahhoz, hogy szeres kerékpár, valószínűleg ez a futásban sincs nagyon másképp, főleg a távokban, amiket te futsz, ahhoz, hogy szeres kerékpár, kell szeretni a szenvedést. Hát én egy kicsit szeretem, bevallom. Tehát én nem hátrálok meg egy 10 kilométeres emelkedőtől, nem azt mondom, hogy remekül érzem magam, de meg tudom találni azt a sebességet, amivel feljutok, és az jó. Na mindegy, és akkor így elkezdtem ugye nézni a közvetítéseket, és hát aztán ugye volt egy nagy boom, az Armstrong időszak, azért ugye azóta sajnos sok minden kiderült az Armstrongról, de az, tehát azon nem nagyon lehet vitatkozni, hogy elképesztő volt akkoriban kerékpárversenyt nézni.
0: De mi derült ki? Nem volt holdra szállás? Rosszul fújt a trombitát?
1: Nem volt holdra szállás, hát tudjuk, mi derült ki, doppingolt végig. Nagyon ritkán fordulni, hogy az összes túrgyőzelmét elvették utólag. Egyébként egy kiváló podcastot csinál Hinkepi barátjával, aki a csapatkapitány helyettese volt.
0: Tehát hét győzelme volt.
1: Igen. És most és nulla van.
0: És nulla van.
1: Igen. Most a Pogácsár ugye most megnyert az ötödiket, ezzel benn van a legtöbbet nyerte klubjában, ott öttel lehet benn lenni. Indurain, Pogácsár, nem is tudom ki van, még illetve, ha nagyon akarom, tudom, de mindegy, szóval nincsenek olyan nagyon
0: Jacques
1: sokan.
0: Anquetil,
1: így van, Merckx, bizony, hát persze Merckx. Ugye a Merckx az, aki minden csúcsot tart még, tehát akinek több mindene van, mint a Pogácsárnak, most már ő az egyetlen.
0: Viszont a Miguel Indurainnak meg az az előnye, hogy ő egymás után 5 évben 91 és 95
1: hát meg elképesztő meg. Volt a fickó, abban az időben volt nagy kerékpár, akkor még nem annyira közvetítettek Magyarországon, úgyhogy csak kevesebbet lehetett látni. Ő abban az időszakban nyerte ezeket, amikor a kerékpárosról azt gondoltuk, hogy 170 centi maximum és 50 kiló körül van. Ez egy magas, nagy, a kerékpárosok között azt mondjuk, hogy nagy darab fickó volt az Indurain. Neki is nagyon jó egyébként a legendája, gyerekkorában biciklivel járt a, nem tudom, kisfaluból a nem tudom hova iskolába, és akkor nagyon kellett sietni, ezért lett jó kerékpár. Tehát mindig vannak ilyen legendek, tudod, az afrikai futóknál is, hogy ja, és akkor mindig 10 kilométerre
0: van az iskola. És azért tartja így a kezét, mert ott vitte a könyveket.
1: Igen, pontosan. És ő is egyébként egy biológiai csoda volt, amit a Pogácsára is szoktak mondani. Ő olyan értelemben, hogy egy nagyon alacsony szívverésű fickó volt, de azt úgy ért, hogy 28 vagy valami ilyesmi volt az alapállapota, ami sportban nagyon előnyös, ugye. Nekem alacsony a szívverésem, és alá tudom írni, hogy tényleg előnyös, mert kerékpározásnál most, hogy lett ilyen úgynevezett sportórám próba kedvéért, és hogy a vicc kedvéért megnéztem egy ilyen viszonylag normális mászás után, hogy mi volt, mennyire ment föl maxra, és a maxon volt 140, az nem egy magas pulzus sportolás közben, főleg, hogyha hegymenetben vagy, úgyhogy van előnye annak, ha alacsony a nyugalmi értéked, és őt például azt mondták, hogy ezért volt annyira jó. Aztán ki tudja persze. De egy nagyon szimpatikus fickó, van saját versenye.
0: Egyébként a könyvnek a címe a Tadej Pogacsára megállíthatatlan, és van itt egy idézet, ami pontosan az, amit az előbb elmondtál. Azt mondja Pogacsár, hogy élvezni kell a szenvedést, különösen, ha a többiek jobban szenvednek, mint te.
1: És ez nála sajnos nagyon így van, a többiek szempontjából sajnos, mert ugye amire mondják, hogy egy biológiai csoda, vagy egy biológiai csoda fegyver, hogy ugye a kerékpárnak az egyik legfontosabb dolog, ami kell hozzá, az a regenerációs képességednek a sebessége. Tehát, hogy amikor a hegymenetbe te le akarod rázni a többieket, akkor ugye óhatatlanul beletekersz pár keményebbet, elhúzol, ezzel sokkal több wattot használsz el, ezt ki kell valahogy pihenni. És az, hogy ez mennyi ideig tart, azt mondják, hogy ott válik el a ocsú a búzától, és a Pogácsának ez a regenerációs ideje sokkal gyorsabb. És aztán a könyvet, aki elolvassa, az majd látni fogja, hogy ki van ott fejtve, hogy az ő vérében mi történik, itt mi történik, ott mi történik, de ez a, és akkor ebből lehet okulni. Nem tudom, ami nekem szembetűnő, és amit szeretek a Pogácsárban, hogy nagyon rég volt ennyire szimpatikus győztesünk. Tehát nem nagyon hallasz róla rosszat. Pletyka szinten se, a téli pihenő alatt se derül ki, hogy én nem tudom, mit csinált, vagy mit nem csinált. Szóval nagyon okénak tűnik a srác. Meg a nagyon oké az ő háttered, a kis Komenda nevű falu, ami egyébként Tübjánától 3-4 kilométer, vagy nem tudom, szóval nagyon közel van, tehát azért ne úgy képzeljük, hogy egy tanyán élt, hanem egy rendes kis szlovén faluban. Négyen vannak ugye testvérek, a bátyja is tehetséges kerékpáros volt, csak ő abba hagyta viszonylag fiatalon. Úgyhogy mindegy, olvassátok el a könyvet, ha akarjátok, nagyon különösen a gyerekkoros rész az nekem nagyon kedves volt, és örültem, hogy arról esett benne szó. Úgyhogy ő egy szerethető, és ezért, ugye most nyilván az emberek húzzák a szájukat, hogy minek nézek kerékpárversenyt, hiszen ha indul a Pogácsár, meg is nyeri. Oké, és hát az Eddie Merckx meg nem nyerte meg, de attól még utólag már azt mondjuk, hogy úr is az Eddie Merckx, vagy a Muhammad Ali, vagy hát mit.
0: És hogy láthattam.
1: Igen, vagy a Usain Bolt, jó lett volna, ha nincs Usain Bolt? Nem lett volna jó, mert a Usain Boltban is ugye azt lehetett szeretni, hogy egy nagyon kedves, szerethető győztes volt. Soha nem érezted azt, hogy ő lekezelni a többieket, akiket legyőz. A Merckx például nem volt annyira kedves ember, tudtom már. De sokat nem tudok róla, úgyhogy nem akarok nyilatkozni, de a Pogácsáron azt látom, hogy egy kedves ember, és egy szerethető győztes.
0: Én akkor láttam először személyesen, amikor a UCI világbajnokságot Kigaliba rendezték tavaly.
1: Aha.
0: Végtelenül kedves volt.
1: Igen. Nagyon nehéz. A legtürelmesebben osztja az autogramot a gyerekeknek. Ha gyereken... Megcsinálja azt, érted, hogy verseny közben észreveszi, hogy ott a gyerek, és jaj, nagyon oda van, és akkor lelassít, és odaadja neki a kulacsot a kezébe bele, hogy nehogy elvegye egy felnőttet. Tehát ezek aranyos dolgok. És, és a lényeg az, hogy nem úgy néz ki, mint akinek ezt javasolt a marketing, vagy az advertising csapat, hanem úgy néz ki, mint akiből ez úgy jön.
0: Oké, 27 éves, ugye 2024-ben volt egy brutális éve, amikor a Girot megnyerte, a Tour de France megnyerte, és egyéni világbajnok lett ez a nagy...
1: Annál fog ő még jobbat is csinálni, ha akar.
0: Tehát mi lenne az annál jobb?
1: Hát ugye a legnagyobb dolog az, ha a 3-3 hetest egy éven belül megnyered, azt nagyon kevesen csinálták meg. Tehát a Girot, a Tourt és a Vueltát. Illetve amit még szerintem, amit biztos, hogy szeretne, az a Paris-Roubaix. Tehát a Paris-Roubaix az egy legenda, és azt meg kell egyszer nyerni.
0: Mi az a Paris-Roubaix?
1: Paris-Roubaix ugye az a nagyon híres Párizs és Roubaix közötti 200-nál jóval több kilométeres verseny, amiben van, nem akarok butát mondani, 18 vagy 21 macskaköves szakasz, és a macskakövest most ne úgy képzeljük, mint a Bartók Béla utat régebben, hanem láttam közelképet, ezt nem akarod tudni, Szabi. Tehát, hogy tudod, ugye vagy részegen tették le, vagy nagyon régen típusú macskakörről beszélünk, tehát ott rések, élek, minden, és azon, ugye hát ezek a fiúk, ezeken mennek 50-nel. Mert ott, tehát azt nem tudjuk elképzelni. Tehát őszintén, tényleg most, hogy jöttem ide, tekertem, lefelé is tekerek általában, mert még a fix is időszakból megszoktam, és tekertem, viszonylag lendületesen jöttem, hangsúlyozom, lefelé a beszédmény úton, lenéztem, és azt írta a kis rizém, hogy megyek 26-tal, és akkor arra gondoltam, hogy és akkor ezek a fiúk itt 85-tel mennének, vagy nem tudom, és azt próbáljuk meg azt megélni. Én egyszer mentem 72-vel, az elképesztő sebesség kerékpáron. Tehát tényleg azért mertem csak megcsinálni, mert akkor egyszer az volt, hogy a Sebők Barcinak rossz volt a lába, nem tudott jönni velünk a bringán, úgyhogy ő ment előttünk egy autóval, tehát tudtuk, hogy tiszta a terep, nem kell félni attól, hogy valami jön, vagy megáll előttünk egy traktor, és akkor elengedtük a Óbudavári lejtőn a Kresztlacival, többiek, és akkor megnéztem, hogy mennyi egy jó országútival voltam, és akkor nem 70, Marci érte, tehát onnan tudom, és 72-70, és azt mondtam Szabi, hogy puh. Előtte 67 volt a legtöbb, és az már olyan volt, hogy úgy éreztem, hogy berezonál a bicikli, tehát ez nagyon, nagyon kemény, amit ezek csinálnak. És ezek a fiúk tudnak síkon menni 60-nal. És hogyha most elkezdenénk abba belemenni, hogy a dob

0: Az átlag az ilyen 4,5 óra szokott lenni.
1: Tehát mondjuk azt, hogy 4 óra. Mm. Az azt jelenti, hogy fele olyan sebességgel fut. Na most nézzük meg a kerékpársokat, ugye 40-es átlagokat vennek egy szakaszon. Most 20-as átlagot én is tudok menni. Tehát, hogy semmi különbség nincs az amatőr futó és a profi futó és az amatőr kerékpáros és a profi kerékpáros között. Tehát ezért aztán pont a kerékpársokra, értem, hogy a múltjuk miatt jó rájuk azt mondani, hogy dopingolnak, de semmivel nem dopingolnak többet, mint a
0: többiek. Melyik volt az a párizsi verseny, amit kitűztél neki célnak? Párizs?
1: Paris-Roubaix.
0: Tehát akkor ő nem nyerte meg a Paris
1: Roubaix-t. Nem, második lett egyébként. Egy.
0: Várjál, hát akkor van egy párhuzam kettőtök életében, hogy egyikőtök sem nyerte meg a Paris Roubaix
1: versenyt. És ez az egy, igen. Igen, és én lefordítottam a róla szóló könyvet, és ő nem fordította le még a rólam szólót, de majd remélem megcsinálja köztadej.
0: Egyébként van még egy érdekesség, 2024-ben, amikor megnyerte ezt a három versenyt, ugye a világbajnokságot úgy nyerte meg, hogy volt egy 100 kilométeres támadása.
1: Szökése, így van.
0: Hát az brutális.
1: De erről híres.
0: Szökés. Tehát az erről híres. Én a Blankát láttam a UCI-on kilőni egyszer, és az ott, hogy úristen, ez menni fog, ez lehetséges. Az egy nagyon kegyetlen verseny volt ott Kigaliban. És hát ott nem is sikerült. Tehát ehhez képest 100 kilométeren keresztül tartani.
1: De ő neki ez a versenye, tehát 100 kilométeres szökések, 80 kilométeres szökések, 50 kilométeres szökések, 30 kilométeres szökések, nagyon sok versenyt nyert már meg így. Jókor kell indulni, és meg kell tartani. Kell hozzá némi szerencsé, hogy kell, hogy mögötted ne álljanak össze, mert én nem tudom, te biciklisztele már pelotonban, tehát együtt emberekkel. Egészen más.
0: Nekem hát hatalmas könnyítés.
1: A nagy pelotonom az volt, hogy ketten a Vranik Rolival lebicikliztünk Vácra. És csak annyit csináltunk, hogy váltottuk egymást folyamatosan. Figyelj, úgy mentünk 30-as átlagot, hogy nem fáradtunk el. Pikpakot voltunk Vácon. Mert ekkora különbség az, hogy valaki megfogja előtt a szert, ugye nagyon erősen mérhető szert. Egyébként nagyon érdekes, mert most csináltak ilyen kísérleteket. Pont volt egy ilyen vitás eset, hogy segítette a szökésben lévőket a motoros, aki előttük ment, és csináltak egy vizsgálatot, méréseket, és képzeld el, hogyha 100 méterrel előtted megy a motor, még az is érzékelhető némi idő előnnyel jár. Sőt, hogyha mögötted megy az autó, bizonyos távolságon belül az is előnnyel jár, ezért van az időfutamokon, hogy nagyon figyelnek, hogy mennyivel ment mögöttük az autó. Szóval ezek érdekes dolgok, igen, tehát azért nagy dolog a szólószökéssel nyerni, ott nincs, aki segítsen, és hogyha mögötted összeállnak, akkor van esélyük, hogy utolérjenek, ha nem állnak rendesen össze, akkor nincs, meg ha nincsenek elegen hozzá. Na valóban igen, ebben ő nagyon erős, hogy elszökni egyszer csak és menni egyedül 100 kilométert.
0: Most rákerestem, hogy pelotonnál mennyit lehet spórolni, mert én arra emlékeztem, hogy 80% fölé is tud menni
1: azt
0: a spórolás.
1: Nem,
0: akkor hát az úgy van, hogyha előtted van egy gyémántalagzat, te valamennyire hátul vagy, és még mögötted is van.
1: Igen. Akkor igen.
0: Tehát ott bent, kvázi középen hátul, ott a legnagyobb spórolás, és akkor ezért van az, hogy pelotonban így forognak.
1: Igen, így van, persze.
0: Úgyhogy mindig az első ilyen nagy megterhelés, és utána jönnek a spórolások.
1: De 10, hát 20, azt figyelj, 30. Meg lehet nézni, amikor olyan felvételt mutatnak, hogy látod, hogy az elején pörgetnek, mint az őt, és bent a pelotonban ugyanolyan sebességgel megy valaki, és láthatóan néha abba adja a tekerést. Hát én szoktam azzal szórakozni, hogyha valakinek pont egy nagyon picivel magasabb vagy alacsonyabb a sebessége, mint az enyém, akkor utolérem, és beállok mögé pihenni. Van, aki kezdett valamiért ez idegesít. Nem tudom, miért.
0: Az Eindhoveni Egyetemen, a Műszaki Egyetemen csináltak egy ilyen átfogó áramlástani kutatást, és ott az derült ki, hogy tudtak olyan peloton beállítást csinálni, hogy miközben a mezőny 50 km-es sebességgel haladt, a legjobb helyen, a legoptimálisabb helyen lévő kerékpáros 11 kilométeres sebességű tekerést és erőbefektetést csinált. Ez brutális.
1: Ez zseniális, nem?
0: Egészen fantasztikus.
1: Ez ilyen. Igen, ugye most én a gyerekeimmel szoktam mindig, meg a gyerekeim barátaival, akik az én barátaim is, tehát egy másik korosztályról Balatont kerülni, és hát oltatlanul ők együtt, ugye ott van a csapatban, én meg általában azért most már nem bírom az ő tempójukat tartani, 5-ször annyit szívok, mint ők azzal, hogy én ott szólóba küzdök.
0: És hogy kifeszíted vállaidat, és tartod a szelet.
1: Hát ugye a Balaton kerülésnek az tud a legnagyobb átka lenni. Múltkor, amikor egyedül kerültem, akkor a déli parton végig szembeszélem volt. És ugye a szembeszél a legsúnyibb gyilkos, mert egyszerűen a szemed mást mond, mint ami történt.

0: történik veled, és azt mondod, nem hiszem el, síkon megyek, nem hiszem el.
1: Uh-huh. Én volt, hogy megálltam, hogy akkor én most leülök, meguzsonázok, iszogatok valamit, aztán meg valami lesz.
0: Ugyanazt csináltam én.
1: Mert pont ugyanez volt, déli parton mentem, nyugat felé.
0: Egy kis rénes, egy kis strand, azt mondom, na jó van, ebből most abszolút elég. Megálltam, kulacselő, szendvicselő, majd egy kicsit később megyek, amikor nem leszek ilyen dühös a szélre. Igen. Ugyanakkor meg természetesen, amikor hátszelet kapsz, ez meg csodálatos érzés, mert úgy érzed, hogy fú, nem is tudtam, hogy ilyen jó vagyok, tudod? És
1: ez... Hát ezért van ez a klasszikus köszönés.
0: Így van, ezért van a klasszikus köszönés, a hátszelet, így van.
1: Légy szíves, foglald össze azoknak a drága hallgatóknak, akik nem értenek ennyit a kerékpár versenyekhez, hogy milyen nagy klasszikus versenyek vannak, és melyikkel érdemes elveszíteni a kerékpár figyelési szüzességünket.
0: Például a Paris-Roubaix-val különben, ugye az egynaposokkal érdemes. Ugye vannak az egynapos klasszikusok, Paris-Roubaix, Amstel, meg még nagyon sok, most nem fogod, Flandriában van körverseny is. Ja, de az is azt hiszem egynapos. Mindegy, szóval nagyon sok, vannak a klasszikus egynaposok, ezekből van nem tudom mennyi, 10 körül, és vannak ugye a háromhetesek, és akkor vannak a kettő között, vannak az olyan körversenyek, mint a Tour de Hongrie, ami nem háromhetes, hanem általában olyan egyhetes, de országos versenyek van, ugye ilyen van a lengyeleknek, cseheknek, szinte mindenkinek van svájci körverseny, norvég körverseny, szlovén körverseny, mindenhol van. Én azt javaslom, hogyha valaki meg akar nézni kerékpárversenyt, és izgalmat is akar, én a Paris-Roubaix-t nézném meg elsőnek, az egy elképesztően brutális verseny, ott minden pillanatban történik valami, nagyon sok technikai probléma van, ugye, mert ezek a macskakövek azért nem kimélik a gumikat, sok a defekt, tehát nagyon sokszor változik emiatt a verseny képe, nagyon sok múlik a kerékpár kezelésen, tehát az ügyességen, hogy lábon, talpon tudjál maradni. Bizonyos helyzetek, meg izgalmas ez ugye, hogy mennek rendes úton, mennek macskakövön, mennek rendes, annak ellenére, hogy az nem egy dimbes-dombos verseny, és egyébként meg azok még jó versenyek, amikben vannak rövid, de sok heggyel tarkított szakaszok, mert ugye ott már hát ugye hát akinek izgalmas az, hogy azt néz, hogy emberek kínlódnak föl egy hegyre, és valaki most le fog maradni előbb-utóbb, és azt a pillanatot várom, hogy az enyém marad le, vagy az, akinek nem drukkolok. Tehát ilyen szempontból ne várjatok túl sok izgalmat a kerékpártól. Ha izgalmat vártok a kerékpártól, meg akartok szeretni a kerékpárversenyzést, pályaversenyzést kell nézni. Tehát az nagyon izgalmas, nagyon
1: ez jó. Azt jelenti, te is szoktál pályaversenyeket nézni?
0: Abszolút. Hát az figyelj, az bizonyos szempontból a sava borsa. Tehát ott ugye van nagyon sokféle verseny, van az eliminációs verseny, ami hát azt nem tudod nem nézni, tehát hogy elindul 20 csávó, két körönként van egy sprint, és az utolsó kiesik. Tehát azért pörgős is így módon, és hát ott nagyon tudsz izgulni, ha valakit kinéztél, hogy az most ne essen ki. Tehát ott van üldözéses verseny, vagy csapatverseny.
1: Mekkora pálya?
0: Most már a legtöbb ilyen 200-250 méter hosszúak ezek.
1: Az induri-pinduri.
0: Hát persze, akkora, mint a fedett pályás, mint a régen volt az atlétikai csarnok. Mm-hmm. Igen. Akkor hát ez tudod, akkor olyan döntött falak, hogy sima cipőben nem tudsz megállni rajta a kanyarokban, olyan döntések vannak, és ebben megértett 60-nal. Tehát ott megy mondjuk a Keirinbe, ami ugye az ott 6 versenyző megy, és vannak kieséses szakaszok, és az első három egy tap, és a végén van egy hatos döntő, és ott lehet bizonyos szintig válazni, tehát így kitenni a másikat kicsit vállal, nem nagyon, ugye az veszélyes, de ott például tehát ez elképesztő izgalmas. Japánok abban nagyon jó. Japánoknál nagyon régóta vannak Keirin versenyek, nem tudom, gondolom Európában is amúgy, de abban például a japánok, most is van egy nagyon jó japán. Úgyhogy ritkában adnak egyenlőre, de azért ugye az Európa bajnokságot, világbajnokságot leszokták. De a pályaversenyt azt mindenkinek ajánlom tiszta szívből. Borzasztó izgalmas, és hihetetlen gépeket látsz. Ezek ilyen, én nem tudom mennyi ott náluk a minimum súly, de a minimum súlyon vannak nyilván a kerékpárok. De bizonyos fajta versenyeknél akkora lánckereket látsz elől, hogy nem hiszed el, hogy ez hogy tekeri ezt meg ez az ember, és akkor meglátod a combizmát, és akkor ja, értem, hogy tekeri meg ez az ember, úgyhogy akkora combizma, mint a teljes testem. Szóval nagyon, nagyon, nagyon izgalmas. És ugye most már nagyon sokan vannak úgy, akik, hát én nem is tudom, hogy unaloműzésből, vagy csak ennyire szuper tehetségesek, hogy több ágban vannak. Tehát vannak a fiúknál is, lányoknál is, aki megy pályán és országúton. Ugye a Blanka megy Montiba, megy ciklokroszba, ami szerintem az egyik legkeményebb, az is egyébként például azt is érdemes nézni, az is izgalmas.
1: Az micsoda?
0: A ciklokrossz az, amikor még nem volt mountain bike, akkor csináltak, azt még gyerekkoromban is lehetett látni Magyarországon is, mert Csehszlovákiában voltak versenyek, és ezért közvetítették őket. A ciklokrosszban a kerékpár első ránézésre úgy néz ki, mint egy országúti, tehát koskorbánya van, váltója van, két fékje van, vastagabb a gumia, most már látványosan, régen kevésbé látványosan, és a ciklokrosszban például azt hiszem kötelező jelleggel kell legyen olyan akadály, amin vinni kell a biciklit, tehát vagy egy lépcső, vagy egy kis kerítésszerűség, amit át kell ugrani. Most már van, aki át tudja ugratni a 40 centiseket is, az egyébként az is egy dolog, amikor egy oliop, vagy hogy hívják, amikor megemeled egyszerre a két végét a biciklinek, és úgy repülnek át. És ott az a lényeg, hogy változatos, tehát egyrészt dimbesdombos, kicsi körpályáról beszélünk, relatíve kicsi körpályáról, dimbesdombos, és akkor van kicsi aszfalt része, van mély sáros része, időjárás függő télen is rendezik ezeket a versenyeket, tehát el tudod képzelni, van, amikor hóba mennek, szóval ott nagyon-nagyon kell tudni kerékpározni. És nem véletlen, amikor nézel egy országúti közvetítést, akkor mondják, hogy hát igen, azért látszik a Blankán a ciklokrosszos, meg a montis múlt, abszolút látszik. Tehát az, aki montizott, meg ciklokrosszozott, azok sokkal ügyesebbek, mert ott ugye nem az van, mint a futásnál, vagy az országúti kerékpáron, hogy mész egy vonalba egyenesen, mert zömébe ugye végül is ezt csinálod, hanem ők megtanulták a kis trükköket, hogy kell a kerékpáron maradni, amikor már nagyon nehéz. De hát ha az ember kicsit is montizott, akkor tudja, hogy az milyen, amikor egy ilyen köves lejtőn mész le elsőbe, mondjuk 40-nel. Hát akkor azért kapaszkodsz, meg figyelsz.
1: Nem megyek le, Tomi.
0: Hát, de utólag most már mosolyog rajta, hogy én úgy mentem le, pont ez egy valódi eset volt, a Bükkbe jártunk mi családos túrbringázni, és még kicsi volt a két nagyfiam, és egy volt előle, egy hátul, és pont az eső miatt siettünk, és akkor történt ez, hogy lementem 40-nel egy köves lejtőn a két gyerekkel, ami egyébként úgy nézett ki, hogy az előülő fiam az mondta, kiabált, hogy gyorsabban, a hátsó meg kiabált, hogy lassabban. Úgyhogy...
1: Így tartották az egyensúlyt.
0: Abszolút, túl is éltük. De hát bringások is lettek, minden gyerekem szeret bringázni. Úgyhogy ilyen szempontból bejött. Például a lányommal most már idén tavaly mentünk először, és most már ugye nem itt él, és ezért az különösen nehéz összeszervezni, de hogy van egy, úgy hívjuk, hogy Balatonkör, de valójában most például idén valószínűleg körbe sem megyünk, de hogy tekerünk egy nagyobbat a Balatonnál, valamelyik barátunk házától egy másik barátunk házáig, és közben jól érezzük magunkat meg ott. Ugye a két fiammal, most, igen, tulajdonképpen állandóban két fiammal, mert ez a két nagyjal, most meg a másodika, meg a legkisebbel kerüljük a Balatont, minden évben, remélem idén sem marad ki, úgyhogy nagyon belettek ők oltva kerékpárral. És szeretik is.
1: Kiskádár Tamás a vendég itt a Futókalandban. Az előbb véletlen elindult egy gyönyörű dal, The Push Bike Song.
0: És most így jön
1: most
0: el direkt.
1: Így.
2: Ez érdekli az embereket, vajon, Szabi?

0: Ez itt a Futókaland, és Kiskádár Tamással beszélgetünk általában a kerékpársportról.
1: Szögezzük le a tényt, hogy senki nem nyerte meg egy évben a 3-3 hetes.
0: A férfiak közül.
1: Férfiak, de ennek férfiak nincs 3 hetes versenye.
0: De
1: nekik is van nagy versenyük, de ezek nem 3 hetesek. Tehát most úgy jöttem el otthonról, hogy
0: a három legnagyobb női szakaszos versenynek van egy darab győztese.
1: Ki?
0: Az Annemiek. 2022-ben nyerte meg a Giro d'Italia Donnet, vagyis a Tour de France Femmes, és a Vuelta-nak is van egy női verziója. Tehát, hogy
1: de azok nem háromhetesek, tehát azért más gondold meg, hogy ott azért van ideje regenerálódni két kilenc napos verseny.
0: Hát az kérdés, hogy mondjuk milyen különbség van a női meg a férfi versenyek között?
1: Hát rövidebbek, tehát nincs három hetes.
0: Mert mondjuk a maratonnál lehet tudni, hogy ugyanazt a host csinálják meg, csak más idővel.
1: A női versenyek általában rövidebbek a résztávok, és rövidebbek maguk a szakaszversenyek, tehát nem állnak annyi szakaszból. De most speciál, amikor eljöttem otthonról, ugye most zajlik, most már valószínűleg befutottak a női Tour de France utolsó szakaszában vagyunk, és rendkívül izgalmas a verseny, mert az első és a második helyezetet 10 vagy 15 másodperc, 8 másodperc választja el, ilyen a Tour de France-ban egyszer volt, amikor Le Monde nyert, mert akkor még az utolsó szakasz egy időfutam volt, és ott megnyerte a versenyt. Most már ugye a Touron általában az utolsó szakasz az inkább ilyen gála. De a nőin ma verseny van, úgyhogy meg is állítottam az élőadást, hogy onnan folytassam, és úgy nézzem, mintha élő lenne, úgyhogy még véletlenül se hívjon fel senki az eredménnyel. De mert amúgy is akartam ezt mondani, hogy női versenyeket is nézek. Nem is értem, amikor most már hál' Istennek élőben is kin vannak nézők sokan, régen nem voltak kin, amit nem is értek, mert érted, a szemnek az, hogy egy csapat egyszerre 40-en megy, vagy 35-tel, azért ez nem olyan nagy különbség, mind a kettő fantasztikus, és nagyon a női versenyek sok szempontból néha azt kell mondjam, hogy izgalmasabbak.
0: Mert sokkal közelebb vannak.
1: Sűrűbb a mezőny.
0: Teljesítményben.
1: De a férfi mezőny most úgy néz ki, hogy hivatkoznak is rájuk úgy, mint az UFO-k, ami nyilván túlzás, de hogy van a Tadej Pogacsár, van a Mathieu van der Poel, van a Wout van Aert, és van a Remco Evenepoel, ők így kimagaslanak, illetve bocsánat, a Vingegaardról ne feledkezzünk meg, hát azért az nem lenne szép tőlünk. Ők kimagaslanak a mezőnyben, és akkor vannak a többiek. És tényleg így vannak, amikor kérdez a riporter a csávot, hogy mire számítasz ezen a szakaszon, és azt mondja, hogy hát rámegyek a második helyre. Tehát, hogy így nem is mondja azt, hogy az elsőre megy rá, mert tudja, hogy van olyan a mezőnyben, akinek nincs esélye, legalábbis ezt mondják, de ebben van igazság. Szóval ők például kiemelkedők. A Mathieu van der Poel az nagyon érdekes történet, meg a Wout van Aert, ők gyerekkoruk óta versenyeznek egymással, egyikük belga, másikuk holland. És ciklokroszban és országúton is folyamatosan küzdenek egymással, ami egy nagyon szép rivalizálás. És ugye Mathieu van der Poel, ha netán valaki nem tudja, ugye ő azért is érdekes, mert egyrészt az apukája is élversenyző volt, de ami ennél még sokkal érdekesebb, hogy az ő nagypapája az a Raymond Polidur, aki a francia nép kedvence volt, mint örök második az Anquetil mögött, sose nyert Tour de France, nagyon sokszor volt második, és amikor egyszer az Anquetil kiesett a verseny elején, és na eljött volna az ő ideje, akkor ő is kiesett szegény, de ettől még a nép nagy hőse lett, és nagyon szerették, és ő nagyon nagy figura volt, és az az ő nagypapája. Csak valahogy a család átkeveredett Hollandiába, igen.
0: És a nagy háromhetes versenyek közül szerinted melyik a leghíresebb?
1: A Tour de France, hát az sajnos egyértelmű. Hát annak van a legnagyobb legendája, az, mert talán az is van a legrégebb óta, megfogadni nem merek rá, mert nem néztem utána, de az a legnagyobb legenda. Az bizonyos szempontból az a legnehezebb, azt mondják, bár ugye a Vueltán tudnak lenni keményebb hegyek, meg tudod szélsőségesebb időjárás lenni, de sok minden szól, amellett, hogy a túr a legnagyobb. A túr ugye júliusban van, tehát általában a legforróbb évszak, a legforróbb hónapban, tehát jó melegbe mennek, komoly hegyekre mennek föl, ugye a Pireneusokba is mennek, Alpokba is mennek, ahhoz fűződik a legtöbb legenda. El tudom fogadni, hogy én ugyanúgy szeretem a Giro-t is, meg a Vuelta-t is, de el tudom fogadni, hogyha azt mondja valaki, hogy a Tour de France a legnagyobb, a kerékpárosok között is általában. Tehát azt kell megérteni, hogy ami egy idő után fog csak fel az ember, hogy az, hogy a Tour de France-ot te megnyertél egy szakaszt a 21-ből, azzal egy olyan elit klubba kerültél be, amiben nagyon kevesen vagytok. Tehát ez a durva. Tehát az annyi, egy Tour de France szakasz győzelem többet ér, mint bizonyos egynapos versenyek megnyerése. Vagy akár kisebb körversenyek, vagy szakaszversenyek megnyerése. Akkora renoméja van annak, hogyha valaki egy olyat megnyert. Tehát ez fantasztikus dolog. Ez nem tudom, Forma 1-ben megnyerni a Monakót.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt az inspirációs beszédet.
1: De ez érdekes, hogy ugye nem gondolnál, azt mondja, jó, van, most nyert egy szakasz, de hát a versenyt kell megnyerni. Nem így működik. Ez, ráadásul vannak ugye bizonyos legendás szakaszok, Alpe d'Huez. Ha te megnyerted az Alpe d'Huez-t egyszer az életben, akkor még az is lehet, hogy a kisfaluból jössz, akkor szobrod is lesz.
0: Egy induripindurit már szó esett erről, de te mit látsz, hogy mi a különbség mondjuk Pogacsár és Eddy Merckx között?
1: Hát a szimpatikusság. De ugye az Eddy Merckx-et nem nagyon láttuk élőbe, hát akkor még nem volt élő közvetítés, tehát olyan sokat nem tudunk róla, és én nem olvastam Eddy Merckx-ről amúgy ilyen életrajzi könyvet, meg ilyeneket. Az Eddy Merckx arról volt híres, az is volt a beceneve, hogy kanibál. Azért hívták kanibálnak, mert amit meg lehetett nyerni, azt ő meg akarta nyerni. Az egyik nagy különbség, hogy a Pogacsáról nem egy ilyen felvétel van. Most a Tour de France-on a Isaac Del Toro-val megnyeretett egy szakaszt, ami annak egy 19 éves fiúnak elég komoly lökés a karrierjében.
0: Várj, mi az, hogy megnyeretett egy szakaszt?
1: Hát, hogy úgy nézett, a helyzet úgy nézett, hogy lehajrázhatta volna, ha akarja, de nem akarta lehajrázni. Csapattársak, tehát ez egy oké, okay, ez egy csapatsport a kerékpár, ugye, amit talán kevesen tudnak. Tehát, amikor Tadej Pogacsáról beszélünk, akkor beszélünk egy csapatról, aki érte dolgozik, egy 8-fős csapatról, amiben van mindenkinek megvan a maga szerepe. Ki segít a hegyen, ki segít a síkon, ki hozza a vizet, stb. Stb. És ez például az egyik, amit a Pogacsáról tudunk, hogy ezt ő sose felejti el. Soha nem fogad el, tehát adnak neki ajándékba, nem tudom, egy Rolex órát, akkor azt mondja, hogy csak ha mindenki kap. Nem akar más kerékpárral menni, mint a többiek. Nem akar, hogy az ő kerékpárja még jobb legyen, hogy azon, nem tudom, titánból legyen a fogság. Nem, ő olyan akar menni, mint a többiek. Ezek szimpatikus dolgok.
0: Ezek nagyon jó felségek.
1: Abszolút. Van egy nagyon, nagyon jó kis felvétel, ahol a Pogacsár talán a Majkával, vagy a Kwiatkowskival, valamik lengyelen, de talán a Majkával mennek a cél felé egy versenynek az egyik szakaszán, és úgy dobálgatnak, hogy mi legyen, hogy ki nyerje meg, ugye, mert ketten elszakadtak. És gondolnak egyet, és kőpapírról a gyerekbe. Kőpapírról, és akkor mondja, ezért Pogacsár, menjél. És ezek okék. Ugye, és amit, az a könyvből is kiderül, hogy amit a Pogacsárban nagyon szerethető, hogy ő ezt azért csinálja, mert szereti, élvezi, és egy játéknak tartja. És egyébként nem véletlenül kezdett el most 27-28 évesen arról beszélni egyre többet, hogy nem tart ez olyan sokáig, már nem tart ez olyan sokáig, mert ő abban a pillanatban, amikor nem fogja élvezni, abban fogja hagyni szerintem. Azt fogja mondani, hogy minek? Annyi minden van még. Még gondolom akar gyereket. Nagyon szép kis kapcsolatban él a szlovén, szintén kerékpáros barátnőjével, vagy sőt, már mennyasszony, az biztos, de nem tudom, hogy már elvette. Igen, régen együtt vannak, és nagyon szépnek tűnik az a kapcsolat, és gondolom, hogy akarnak egy kis családot. Úgyhogy, ja.
0: De ezek. Amúgy te látsz olyat, aki igazi ellenfele lehetne? Mert elég
1: a Vingegaard mutatott pár olyan évet, meg ugye egyikében meg is vert a Tour de France-on.
0: Ráadásul ő volt az, aki 21-22-23-ban talán, és akkor lett második.
1: Igen. Én egyébként amúgy nem látok most. Tehát ugye most már azért köré építették a csapatot, és most, amíg ki nem esett a Vingegaard egy sajnálatos bukás miatt, akkor sem nézett úgy ki, hogy megtudjon. Tehát egy első héten akkor előnyt szerzett a Pogacsár, amit nem nagyon szoktak a Tour de France-on. Nem látok senkit, aki megverhetné, de bocsánat, bármikor jöhet. Tehát ugye most van egy Sexas nevű francia srác, aki szintén 19 éves, és nagyon sokat várnak tőle. Ott van az Isaac Del Toro, aki egy csapattársa, és egy nagyon nagy tehetség, szintén 19
0: akit
1: éves.
0: Akit előre engedett. A szakasz győzelemért.
1: És ők azért jöhetnek. Tehát azért ez nem sok. Ugye az apróságot azt érdemes elmondani, hogy külsőre ugyanis nem látszik, hogy elképesztő a technikai fejlődés, ami történt az elmúlt akár csak 10 évben a kerékpársportban. És ezt mindenki elmondja. Gumik, Régen ugye a kerékpár gumit fölfújtuk betonkeményre 11 bárra, és akkor jó, akkor majd akkor gyorsabb leszek. Most már olyan gumik vannak, hogy egyáltalán nem kell olyan keményre fújni, tehát van valami rugózása, van valami komfortja. Vastagabb gumikkal mennek, tehát magasabb falu gumikkal. Aerodinamikailag ezeket a kerékpárokat nem lehet összehasonlítani a 20 évvel ezelőttiekkel. Nem látsz drótot. Nem látsz drótot a mai bovdent. Nincs. Nézed a kerépet, sehol nincs a bovden. Ha valahol
0: de
1: lenne, el van bújtatva. Wifi-vel
0: oldják meg, vagy Bluetooth-szal?
1: A váltó elektromos. Most már például a hátsó váltó. Képzeld el.
0: És ez azt jelenti, hogy az elektronika az nem terheli meg annyira a nem, súlyt. Persze. Hoppá.
1: Minimálisokat. Olyan könnyű kerékpárokat tudnak csinálni, hogy van olyan, hogy kis nehezékeket kell tenni a nyereg alá, hogy meglegyen a kerékpár versenysúlya. Ugyanaz, mint a Forma 1. Ott is már van az, hogy utólag kell betenni valamit, hogy ne meglegyen az autónak a versenysúlya, és ne legyen könnyebb. Tehát technológiában borzasztó, hogy hol járnak. Ugyan, hát, hogy ez és a karbon az a legkevesebb ebben. Úgyhogy azt mondják, hogy azért ez is hozzájárul ahhoz, hogy így egyre jobbak az eredmények, mert most lehetek, ami nagyon hozzájárul, és ezt szerintem te abszolút alá fogod írni, a táplálkozástudomány megjelenése az ilyen, főleg az ilyen kitartást igényelő sportokban, mint a hosszú távfutás, a triatlon, a kerékpározás. Azt mondják, hogy az elképesztő, hogy az mennyit számít. Ugye ez eleve az, hogy milyen, hát nem voltak ilyen űrételek régen. Hát tényleg régen az Eddie Max az este megevett egy sztéket, hogy akkor meglegyen a fehérje. Aztán akkor most vagy megterhelt a nyomrát, vagy nem, mert alkati kérdés mondták, most ilyen már nincs.
0: Hát én még hallottam olyat magyar versenyzőktől, hogy azt csinálták, hogy szigetelő szallaggal gyulai kolbászt a vázra fölraktak, és az volt a frissítés, hogy közben lenyúltak, és akkor letörtek belőle egy darabot.
1: És ezt most már például nagyon kevesen
0: javaslom. Ami azért elég
1: hát nekem a kedvencem az volt, egy magyar fiú egy darabig egy cseh csapatban versenyzett, és mondta, hogy na ott olyan nem volt, hogy nem iszol sört. azért észre legyünk, mégiscsak cseh csapat vagyunk. De ugye nagyon sok, hát ilyen a túrakerékpárosoknál nagyon gyakran látod, hogy megállnak egy-egy sörre.
0: Egyébként az jó, tehát nagyon komplex.
1: Olyan szempontból, hogy komplex, én nagyon nem javaslom, hogy viszont savasítja az, tehát az izma, lábadnak nem tesz jót, észre kell. Nem szabad, illetve, nem azt mondom, hogy ne csináld.
0: Illetve könnyen elvonhat folyadékot. Igen. Tehát, hogy az alkoholfeldolgozás során
1: pontosan,
0: olyan...
1: Pontosan, tehát csak úgy szabad, ha mellette a víz is megy.
0: Igen.
1: De egyébként meg abszolút megértem, mert az egyik legjobb érzése, letekerni egy 200 kilométert, és utána megállni a büfébe, és kikérni egy korsós sört.
0: És kikérni azt a 14 korsós sört,
1: amivel... Annyit nem tudsz meginni akkor, a kerékpározásra nem tudsz annyit meginni. 2-3-at maximum, mert kidőlsz. Aztán utána pár óra múlva inkább már én is ki egy bort, ha már minden áron akarunk alkoholt inni, de nem feltétlenül kell. Ja, úgyhogy igen. Mi menet közben különben, én valamiért az egyetlen hely a világon az életemben, ahol a cukros fantát iszom, az a Balaton kerülés. Tehát ott valamiért azt érzem, hogy nekem arra van szükségem, amikor megállunk. Most különben a többiek ezt a citromos gösszert itták, és azért, mert ők tudományosan megnézték. Képzeld, hogy abban van a legtöbb cukor. Több cukor van benne, mint a kólában, a fantában, bármiben.
0: Ezért nem érem már ezeket inni.
1: Igen, és pont direkt, ugye ők meg direkt akkor ott, hát ugye amikor kerékpározol, akkor kell a cukor. Nagyon.
0: A futásnál is ez van, mondjuk egy Berlin maratonon, tehát ilyen 30 kilométer körül elkezdődik a kólaosztás is.
1: Igen.
0: Pont ezért a cukor és koffein tartalma miatt.
1: Hát most tavaly, amikor a lányommal kerültük a Balatont, egy ilyen, akkor még nem is hívtuk hőkupolának azt a napot, de volt vagy 40 fok, a déli part, nem volt árnyék, aszfaltból jött vissza egy 70 fok visszasugárzásba, tehát így konkrétan azt hittük, megálltunk, és volt annyi eszem, hogy odafelé menet vettem szőlőcukrot a Decathlonba. Én nem szoktam ebbe hinni, de a szőlőcukor életmentő. Ugye sokkal gyorsabban szívódik fel, tehát tényleg, ha nagyon kivagy, mert azt hiszed, hogy teljesen véged van, bekapsz 3-4 szőlőcukrot, megvársz egy 5 percet, és kész, visszajött az energia. Az nagyon aláírom. Na mindegy, szóval ez a kerékpársport, és ez történt, hogy a táplálkozástudomány, ugye a mindennek a mérése, a ruhák, tehát mind
0: van a sisakokkal?
1: Hát arról nem beszélve. Időfutamokon lehet látni, hogy mit művelnek sisakügyben.
0: Egészen elképesztő formájú sisakok jelennek meg nagyságú sisakok.
1: Hát a legérdekesebb, amit most olvastam, az a női Tour de France kapcsán volt, hogy Hát vannak, azért vékonyak ezek a lányok, mert milyenek legyenek a kerékpársok, de hogy nem, az időfutamokon elég sokan nagymellűek lettek hirtelen.
0: Frissítő.
1: Képzeld el, hogy olyan melltartó töméseket fejlesztettek ki, ami megnöveli a mellkastérfogatot, mert azért, mert hogy abban a testhelyzetben, ahogy az időfutam bringán ülsz, aerodinamikailag akár, nem tudom, 10 másodperc per kilométert nyerhetsz, vagy nem tudom, mondtak egy számot, most én mondtam valamit. De mondjuk 10 másodperc per kilométer egy profi kerékpárosen nagyon sok, de egy másodperc is nagyon sok egy kilométeren, egy időfutamban. És hát ezt azért ugye csalásnak minősítették, tehát most már ezt ellenőrzik, de hogy vannak ilyenek. És ugye ez nehéz hova tenni, mert más miért ne hozhatná egy nő egy nagyobb tömésű melltartót, ha akar, de ugye hát mindegy, figyelnek erre. Szóval hogy vannak ilyen érdekesek. Hát képzeld, hogy az időfutamra másfajta anyagból készítik a ruhákat, mert mit tudom én, ugye például nem tudod, hogy a golflabda azért olyan, amilyen, mert az úgy ki van találva, hogy akkor az úgy attól, hogy repül. Na, ilyeneket csinálnak az időfutam ruháknál is, hogy olyan a felülete, amivel még nem tudom mennyit nyernek.
0: Hát ez volt a cápa ruha az úszásban, illetve folyamatosan a VB-ken kísérleteznek labdákkal, hogy szitál a focilabda.
1: És meg is sivatják a kapusokat.
0: És igen, és akkor attól több gól lesz, igen, vagy nem igen, tudom, gyorsabb igen. Lesz.
1: Hát a cápa ruhában tudod, mi a legviccesebb?
0: A felvétele.
1: Az, hogy nem egyszer jártak úgy versenyzők, hogy végre fölvette, elszakadt, és annyi időd már nincs, hogy lecseréld, mert annyi ideig tart fölvenni, és nem tudta rajtig újra fölvenni a cáparuhát. Igen, az nagyon.
0: És ez azt jelenti, hogy bukta.
1: Ja, abszolút.
0: Viszont közben már most már a cáparuha nélkül is verik a cáparuhás időket, elég izgalmas. Tamás, az én fejemben te a kerékpározással kapcsolatban egy nagy főnix vagy.
1: Nem, valójában nem, csak szeretem. De igen, de jól esik.
0: Hogy beszélhetünk arról, hogy hogyan kezdtél el újra visszatalálni a kerékpárhoz, és hogyan kezdted el magadat szoktatni a kerékpározáshoz?
1: Már a baleset után?
0: A baleset után.
1: Ja. Ha baleset valakit érdekel, akkor azt van egy podcasttól meg tudja hallgatni, úgyhogy arról nem beszélünk különösebben, de elég súlyos volt, maradjunk ennyiben. Ugye ami visszamaradt az egészből a lelki sérelmeken túl, az volt, hogy nem hajlott a bal lábam egyáltalán, tehát sem ennyire.
0: Bocsánat, csak mondom a hallgatóknak, hogy most keresztbe van téve a lábad, és igen, be van hajlítva.
1: És az egy fél év gyógytorna volt, hogy elérjem azt, hogy behajlítottam annyira, hogy már föl tudtam ülni biciklire, és féltem, hogy mit tudom én, hegymenetben túlerőltettem azt a maradék izmomat, ami maradt a combomon, ezért vettem egy elektromos kerékpárt, és akkor először fölültem rá, akkor elmentem az utca végéig, és akkor sírva visszajöttem és letettem, mert annyira fájt, ahogy tekerni próbáltam, hogy nem tudtam annyira hajlítani a lábam, hogy föl lejárjon a pedál. De aztán elkezdtem óvatosabban, kisebb sebességgel, nyilván marhára féltem egy ideig az úttestre, most is, ha teherautót látok, akkor próbálom nagy évbe elkerülni. De tehát szép lassan így megjött ez, hogy oké, jó, akkor menjünk síkon, jó, óvatosan, és akkor ugye egyre jobb lett a lábam, és az emberi test nagy csoda, tehát az a kevesebb, ugye nekem nem quadricepsem van a bal lábamban, csak tricepsem most már, de az viszont kétszer akkora lett, hiába rövidebb, meg nem tudom, mert hogy megtanulta azt a terhelést. Tehát nem érzem azt, hogy a jobb lábam erősebb lenne, mint a bal. Részben azért nyilván, mert én balkezes, ballábas vagyok, de hogy elvileg azért ennyivel kevesebb izmot észre kellett volna, hogy vegyem. Nem, ezt sikerült visszadolgozni. Most már úgy kerékpározok, mint régen, nyilván nem olyan gyorsan, mint 40 éves koromban, de viszonylag jó tempomban tudok menni, tudom tartani. Most már ugye sima, ahogy viccesen hívjuk, analóg biciklivel is járok, sőt, igyekszem többet azzal járni. Úgyhogy visszajött, a félelmeket kell leküzdeni. Hát ezt tudod, amit mondanak, leestél lóról, üljél vissza, de sajnos az életnek szinte minden területére igaz. Hogyha nem... De meg nem tudtam, én nem tudtam elképzelni az életemet kerékpár nélkül, ugye, tehát ez azért amikor bekerültem a kórházba, akkor azért a Rita is ott volt, és elkapta az orvost a műtő előtt, és azt mondta, hogy eszében jusson levágni a lábát. Tehát az ember a kerékpáron él. És ez, mint a magamnál voltam, ezt én is mondtam az orvosnak, hál' Istennek nem lett rá szükség. Úgyhogy nem tudtam volna elképzelni az életemet kerékpár nélkül. És ez sikerült, visszaültem. Igyekszem óvatosabb lenni, nem mindig sikerül. De.
0: Mik lennének a tanulságok? Mit jelent az, hogy óvatosnak lenni? Hogy egy átlagsugarú kerékpárosnak tudnál valamit mondani, hogy mire figyeljen?
1: Hát nyilván, tehát most ha Budapestből indulunk ki, akkor ami a legfontosabb, ne lazítsák attól, hogy kerékpárúton vagy. Az egyik a leválasztott kerékpárút véleményem szerint a legveszélyesebb közlekedési formája a kerékpárosnak. Egész egyszerűen azért, mert a leválasztott kerékpárút időnként találkozik az autóúttal, és ott vannak a legnagyobb bajok. Vagy nem lát az autós, mert úgy van kialakítva, vagy nem számít, vagy ki kell gurulni, például az Erzsébet, vagy a Szilágyi Erzsébet fasoron, ugye ki kell gurulni a bringautóra, különben nem látja az autókat, akik elébe akar menni, tehát nem jó a rendszer. Tehát ott mindig nagyon figyeljetek, az az egyik. Amit mi már itt az adáson kívül a Szabival beszéltünk, hogy se futók, se bringások, szerintem ne hallgassatok zenét, ha csak nem zárt pályán edzetek, mert ott kell lenned a világban. Tehát hallanod kell, hogy most jön egy sziréna, az talán még persze a zenemelet is hallod, de hallanod kell, hogy mekkora autó jön mögötted, vagy motoros jön-e mögötted, aki lehet, hogy a kerékpárutat fogja választani, hogy letadja az autókat. Ott kell lenni. Sajnos végig ott kell lenni fejben. Vagy nem sajnos, de ott kell lenni fejben, különben baj van. Ne csináljátok azt, amit én szoktam régebben, hogy fölmegyek a járdára, ott előzök, visszaugratok az út, és ne csináljátok, veszélyes.
0: Én azt mondom, hogy zárt pályán se használtok füles. Nekem megtörtént, hogy Osbáth Tibi egy VOG barátommal futottunk, ez azt jelenti, hogy össze vagyunk kötve.
1: Igen.
0: És nem hallotta, aki előttünk ott állt a pályán, hogy kiabálunk, mert a fülében volt,
1: és zenét vagytok, hallgatott, nem tudsz mit
0: csinálni. Ilyesmi, és hogy nem nagyon van ott választásom. Aha. Ő meg nem látja
1: és föllöktétek?
0: Ezeket a problémákat. Az volt, hogy a Tibit is arrébb löktem, meg őt is.
1: Igen, mit tudsz csinálni.
0: Tehát ez a
1: igen, jó, közé... hát na ennyit a zárt pályáról, akkor ezt is megtudtátok.
0: Szerintem nagyon, nagyon jót tesz a tudatnak, meg a figyelemnek. Tudom, hogy arra szokták használni a zenét, hogy kikapcsoljanak, tehát hogy a
1: meditatív állapotba kerüljenek,
0: ezt a külső egyéb befolyás, stressz, stb. Csak ennek van ilyen problematikája.
1: Szóval, hallgassatok zenét úszás közben, se vannak vízállók, ott nem zavartok
0: van
1: senkit.
0: Van az, hogy az egyik füledbe rak csak bele.
1: Azt mondják, azt úgy nem élvezik, de igen, én is ezeket javasolnám.
0: Meg
1: hát hordjátok sisakot például.
0: Dolgok.
1: Mert sisakot ugye nem azért hordunk, mert olyan gyakran fejlesünk, hanem azért, hogy amikor egyszer fejlesünk, akkor ott legyen rajtunk.
0: Én valamiért nem hordtam sokáig sisakot, és aztán Simonyi Balázs barátom küldött nekem egy ilyen képet, hogy 10 ok arra, hogy hordjál sisakot, és ott az volt, hogy különböző olyan sisakok voltak, amiket vagy egy ütközés,
1: ami
0: vagy egy
1: repülőtárgy valakinek az életét.
0: Így belecsapodott, és megmentette valakinek az életét. Hát nagyon furcsán néztek ki azok
1: igen,
0: a sisakok.
1: Igen,
0: de gyakorlatilag az volt, hogy megláttam ezt a képet, és lementem, és megvettem az első sisakomat.
1: De menjetek, gyorsan hordjatok sisakot, és figyeljetek a világra, ezt javaslom. Meg élvezzétek leginkább, élvezzétek meg. Nagyon jó dolog. Szerintem a legnagyobb találmány a világon, ezt már sokszor elmondtam, a kerékpár. A legegyszerűbb gép, te hajtod, mégis 4-szer akkora sebességed, mint ha csak gyalogolnál.
0: Amikor a Párizsi olimpia idején kint voltam Párizsban, akkor nagyon megdöbbentett, hogy milyen nyugodt a közlekedés, milyen sok kerékpáros van. Azt gondoltam, hogy ez az olimpia miatt van, és aztán Párizsban élő barátaim világosítottak fel, hogy nem, ők újra gondolták a várost.
1: Ezt akartam mondani, hogy és nem ilyen volt, tehát amikor én sokat jártam viszont Párizsba, ugye a francia tulajdonú reklám ügynöksége miatt, lélek nem biciklizett Párizsban, mert életveszélyes volt, és igen, nézzétek meg most, pontosan.
0: Olyan, mint Hollandia, mondjuk igen. Amsterdam, hogy vannak ilyen fényképek, hogy a 60-as években hogyan nézett ki, úgy, mint bármelyik budapesti igen. útkereszteződés, egy bármilyen amsterdami útkereszteződés, és újra gondolták a várost, tehát szerintem nagyon sokat tenne mind a közegészségügynek, mind a kedvünknek.
1: És én most látom is a reményt, hát azért a Vitézi az ebben szerintem eléggé bele fog állni, és a Karácsony az ebben jó partner, úgyhogy én ebben azért bízom. Bízom, hogy lesz kerékpáros infrastruktúra fejlesztés. Meg sajnos, hát én nekem semmi bajom az autósokkal alapvetően, de nem tartom a várost alkalmasnak arra, hogy ennyien járjanak autóval. És nem azért, mert irigy vagyok rájuk, hanem mert nem arra való egy város. Van egy olyan városunk, amiben, és ha nem utaztatok eleget, utazzatok és próbáljátok ki, amiben van egy jó tömegközlekedés. Egy vállalható vonalakkal. Egy busszal eljutsz a Szabadsághegyről a Bosnyák térre, hogy egy példát mondjak.
0: Azt hiszem Bogotában volt az, hogy mielőtt felfejlesztették a tömegközlekedést, azelőtt volt egy hosszú kampány, ahol bemutatták az űrbuszokat. Aha. Az ilyen szuper metára fényezett, iszonyatosan kényelmes ülésekkel ellátott buszokat, és már mindenki várta. Tehát ott átalakították teljes városi közlekedést, és lettek ezek a különleges járművek, amikre öröm felszállni.
1: Meg lehet csinálni bárhol. Ugye most már azért ne felejtsük el, hogy ami számomra, mint öreg embernek nagy dolog, hogy most már nem egy olyan jármű van, villamos is, busz is, ami légkondicionált például. Tehát nyáron jobban jársz vele, mint hogyha az autódba ülnél, amiben, ha mondjuk nincs légkondit, ami most ma már ritka, de nekem például nincs. Szóval van egy jó közlekedésünk, és igaziból, tehát ezen múltkor így fölröhögtem, mentem, autóval kellett mennem mentem az autószervizbe, mentem a fiamért, és ki kellett vinnem ugye az autót, át kellett mennem a városon, tehát a 16. kerületbe, a 12-ből, tehát Erzsébet híd, végig Rákóczi híd, és az Erzsébet híd Pesti híd főjénél, ugye néztem ezt a kis izét, térképet, csak ugye tudom az utat, inkább csak azért szoktam betenni, hogyha valami dugó van, akkor szóljon, de ugye néztem, és akkor írta, hogy ugye, hogy 2,2 kilométer múlva tarts jobbra. Na most ez a Erzsébet híd Pesti híd főjén vagyok, ez a 2,2 kilométer múlva tarts jobbra, ez a keleti volt. Tehát hahó emberek, nincsenek távolság, 2 kilométer még gyalog se sok. Ez azt jelenti, hogy az Erzsébet hídtól a keletibe fél óra alatt elsétálsz. Hát nem sok.
0: Egyébként ez egy nagyon nagy tanulsága volt Afrikának, hogy ott a kisvárosokban rengeteget gyalogolnak az emberek, a fővárosban is rengeteget gyalogolnak az emberek, illetve a közösségi közlekedésnek van egy olyan része, hogy egy kerékpár hátuljára ülsz föl, és bringával visznek el. Pont Pogácsáról is van ilyen felvétel, hogy ott csinál egy ilyen átmozgató edzést Kigali mellett a hegyekben, és jönnek mellette a teherhordó bringások, akik van, hogy 300 kilót visznek hátul. Jobban bírta ő. Mármint a Pogácsár.
1: Vannak neki egyébként meg ilyen érdekes dolgok, hogy van egy ilyen Pogácsár hétvége Szlovéniában, amiben az egyik verseny a győzle Pogácsárt. Az, nem is tudom, hogy kilométerben vagy percben. Tehát elindul a mezőny, és x idővel később elindul a Pogácsár. És a mezőnyt úgy képzeld, hogy 1000 bringás. És akkor a Pogácsárnak azon át kell verekedni, és múltkor megverte egy...
0: Ez mikor volt? Vagy mikor
1: most,
0: van?
1: Legutóbbi ez most volt a Tour de France utáni hétvégén. És tavaly, azt hiszem tavaly volt, hogy megverte egy angol 50 éves fickó.
0: Fáradt volt.
1: Vagy lehet, hogy nem volt 50, csak 40 valami. Nem, képzeld el, hogy láttam erről egy kis dokumentumfilmet, és nagyon cuki volt, megmérték a csávot, soha nem volt azt hiszem verseny, hogy mindig amatőr bringás volt, de olyan számai voltak, mint egy 25 éves profinak, tehát olyan wattot tudott leadni, zsírszázalék, akármit megnéztek, tehát egyszerűen ő is egy ilyen szuper alkat volt, tehát egy ilyen biológiai csoda, vagy hívjuk akárminek. Szóval, na mindegy, az egy olyan jó pofa dolog ez a Pogácsár hétvége Szlovéniában. Komendába zajlik, arra a hegyre kell fölmenni, ahol ő gyerekkorában edzett. Úgyhogy nagyon érdemes megnézni. Belenéztem a közvetítésbe, aranyos volt. Ez egy nagyon vidám, jókedvű dolog.
0: Mi lesz a következő verseny, amit ajánlasz megnéznünk?
1: Vuelta, Espanya. Hát most már nem sokára jön. Idén már megvolt a Paris-Roubaix? Megvolt, persze, mert jóval korábban van. Ja, persze, Wout van Aert nyert, a szép győzelem volt. A Vueltát azt érdemes megnézni, ha szeretitek a háromheteseket. Ugye, hogyha valaki nem akar 4 órán át nézni egy közvetítés, vagy nem tud, akkor azért minden este a Maxon van egy kb. Fél órás összefoglaló, ahol meg lehet nézni a legfontosabb eseményeket. Illetve, hogyha neten nézitek a Eurosporton, akkor ugye azt mondod, hogy replaybe megnézem, és akkor ott alul van egy sáv, ami azt mondja, hogy key moments. És akkor ott kis ikonokkal jelzik, hogy mik történtek. Tehát, hogyha azt látod, hogy most sokáig nincs semmilyen kulcspillanat, akkor így rákattintasz arra, hogy ott volt egy bukás, ott volt egy támadás, ott volt egy lemaradás, és akkor így végig tudsz pengetni úgy a versenyen, hogy nem nézted azt a részt, ami mondjuk nagyon unalmas lett volna.
0: Bámulatos, hol tart már a tudomány. Elbúcsúzhatunk,
1: elbúcsúzhatunk
0: a másik verseddel?
1: Ja.
0: Az elmentek mind.
1: Ennek nincs sok köze a kerékpározáshoz. De szeretem egyébként, igen, jó útra való talán az életre. Na jó, kedves barátaim, elnézést kérünk, hogy ez így alakult, de nem én akartam így, hanem a Szabi és olyan műsorvezető. Tehát elmentek mind Kis Kádár Tamás verse. Elmentek mind a kutyák, most mi lesz velünk? Mentsünk embereket, az is jó lehet, vagy sunyogjunk csendben, büdös gödörben, esetleg nézzünk szét. A madarak rendben, tudnak repülni, elhúznak szépen, a rágcsálok okosak eltűnnek ott lenne a csatornákban. Túl nagy zaj nincsen, és a rovarok túlélnek mindent. Mentsünk hát embereket, még jól jöhet a végelszámolásnál, amikor becsekkolunk az utolsó gépre Ferihegyről a messzeségbe. A szomszédszékbe üljön karcsú utas.

0: csinálni.
1: Kicsit Immediate Stress volt ez neked a is, zeneválasztás.
2: Neked is jó már.
1: Nekem eddig is jó volt, mert tudtam, hogy ezt a számot ma fel fogom rakni. Szilviától személyesen. Kicsit azért Immediate Stress nem azért, mert ilyen amúgy, hanem azért, mert kicsit későbbre tartogattam azt, hogy Szilviáról beszélgetünk majd, de mert hogy ez a bugocsiga, egyébként kedves DJ Séf.
2: Ezt a férjek is szeretik Szilviát, nem?
1: Szilviát? Hát csak annyira, mint Donnaszal Márti. Ja, azt a Szilviát, igen, tudod, igen. Meg a szőkét,
2: a
1: papír, nem?
2: A papírtörlőt.
1: Igen, igen, igen.
2: Szóval ez itt a bugocsiga, DJ Eliotta.
1: DJ Séffel, és hogy körülbelül másfél éve New Yorkban kutakodunk arról, hogy mi van ott, és elképesztő, mert eddig ez az ötödik évadunk, és általában 3-4-5-6 adást töltöttünk egy városban, New Yorkban meg egy kicsivel tovább időzünk.
2: Igen, mondjuk voltak hiányzások is, meg ilyenek.
1: Hiányzások is voltak, persze, meg minden, de azért itt rengeteg minden történt. Most például ugye 4-7 ezelőtt voltunk utoljára itt élőben, és azóta egyébként mit is csináltunk azóta? Azóta egyszer találkoztunk ott a völgyben, igaz?
2: Igen, Kapolcson találkoztunk, és csináltunk egy remek soul, R&B, exotika, latin, funk, Ghostbusters, blues bulit, igen.
1: Ghostbusters is volt?
2: Hát volt.
1: De már csak hajnalban.
2: Hát nem bírtam ki sajnos.
1: De te voltál?
2: Aha.
1: Jó. Na, jól tetted.
2: Nagyon jó volt.
1: Jó volt, és jövőre is visszavárnak minket oda a Kenderkertbe, úgyhogy köszönjük a lehetőséget ezúton is Szabinak, és mármint annak a Szabinak, aki oda szervezett minket, és hát jövőre folytatjuk, mert az tényleg egy olyan volt, amit mi szeretünk csinálni, és úgy, mint közönség. 12 óra, átlag életkor 25, és mégis tudják, hogy kell érezni ezt a zenét az emberek. Na, úgyhogy ez nagyon jó volt, és akkor igen, és akkor a
2: és amit nem játszottunk adásban, ott, az nagyjából a hip-hop volt például.
1: Hát amúgy pont hip-hop volt.
2: Az nem sok volt a buliban, de most a múltkori adás alkalmával ugye ezt a New Yorki 70-es évek közepe végi punk szénát, meg a CBGB-t néztük meg, és akkor a hip-hop felé lendülünk tovább, mert ugye időben is, meg azért tematikában is majd itt lesznek átfedések.
1: Hát, mint ahogy a múltkori adásban, ugye ott a Magnós blokkban a Rapture
2: már felé, igen.
1: Igen, ki volt az első rap, erről most nyilván lesznek még majd
2: igen, de egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy ilyen jól meghatározóan azt mondani, hogy ki a egy valamilyen stílusnak a alapító atya, szerintem a hip-hopon kívül én még nem találkoztam itt az elmúlt 5 évben, amióta ezt a műsort csináljuk, olyan stílóval, amire azt lehet mondani, hogy na, ő az, akitől indult az
1: egész. Father of the hip-hop.
2: Igen.
1: Hát igen, egyébként én is, sőt, még így, és az a durva, hogy napra pontosan is megvan ez mondva, hogy mikor történt az első olyan esemény, hogy majd mindjárt gondolom elmondasz, hogy egyébként az 1973 augusztus 11 volt, ugye? Most már augusztus 9 van. Tehát, igen. Hogy igazából...
2: Hát igen, happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Már biztos készítgette Kool Herc a lemezeket ott van össze-vissza.
1: Igen. Láttál fotót erről a házról amúgy?
2: Láttam fotót történt a házról, sőt, én megnéztem egyébként, az volt a fölkészülésem, hogy a Hip Hop Evolution című egyébként remek Netflixes sorozatnak az első részét azt megnéztem tegnap vagy tegnap előtt éjszaka, és hát ez pont ugye itt szerepel is benne egyébként Kool Herc maga idős emberként, meg Afrika Bambata, meg
1: gondolom Grandmaster
2: Flash, igen, bocsánat, csak egy kicsit nem lassan baj. Kattognak a fogast kerekek, és akkor ott ő elmentek a ház előtt konkrétan, és be is mutatta, hogy itt volt az az ablak, ahol gondolom valamilyen biciklitároló, vagy nem tudom, valamilyen...
1: Hát igen, ilyen, igen.
2: A Havannás élményeimből indulok ki, nálunk a Havanna lakótelepen 80, nem tudom, 7-8 körül

0: vagy november 7-e volt, tehát a kicsit lazább iskolai megmozdulásokon volt is ilyen farsang, meg ilyenkor.
1: Breaktánc bemutató?
0: Volt bizony. Ne. De.
1: Látod, én Miskolcon azt tudtam, mi az a breaktánc, érted?
0: Még Fenyő Mikit se hallottam.
1: Hát talán Fenyő Mikit, de mit tudom, abban akkor, tehát hogy mondjuk, jó, hát nyilván egyébként én akkor egy ilyen, nem tudom milyen, tehát nem az a, nem, tehát abban az időszakban pont nem egy lakótelepen laktam, hanem egy ilyen kis park, ilyen a Diósgyőri vár környékén egy ilyen, és ott nem...
0: High
1: nem,
0: class
1: nem,
0: voltál.
1: Hát nem, high, az nem volt high class, de hogy így nem volt az a klasszik ilyen, mint amilyen mondjuk az avasi lakótelep, ki, hát hogy sokan tudják, miről van szó, mint ugyanaz, mint a Havanna, és ugyanúgy nézett ki az a ház is, ahol Hukkul csinálta ezeket a partikat, és nálunk mondjuk
0: csak magasabb volt. Szerintem hát az egy magasabb, ilyen 20-25 emeletes legalább lehetett.
1: Ja. Szóval nekünk a BMX ezés volt meg abban az időszakban, meg nem is tudom, így hát... később már, na mindegy, pingpongasztal volt nálunk a babakocsi tárlóban.
0: Jó, hát mindenkinek volt valami, ami nem babakocsi, az a lényeg. Úgyhogy Cool Herc is egy ilyen ablakot nyitott ki tulajdonképpen az utcára, abban a házban, ahol egyébként azt hiszem ott is laktak ők, ahol ez az első ilyen blokkparti volt, és ugye az volt az oka egyébként, hogy ezt csinálták, hogy a szórakozó helyekre nem nagyon engedtek be igazából senkit, a bandák, meg egyebek, tehát leuralták ezeket meg hát ugye főleg akkoriban már indult a diszkó,
1: igen.
0: 73-ban, tehát az is akkor indult nagyjából, és Cool Herc az elég nagy diszkó ellenes volt, tehát ő inkább ezeket a kemény funk brékeket nyomta, és akkor így ott a helyi bandával sikerült azt megbeszélni, hogy akkor békén hagyják őket, és akkor így csináltak egy ilyen utcai bulit, amikor hát, kinyitották az ablakot, kirakta a lemezjátszókat a valami pultra, meg a hangfalakat, és akkor onnan.
1: Igen, esetleg felejtsük el, hogy amúgy meg nem is csak, hogy nem engedték be őket, hanem pénzük sem nagyon volt hát arra, hogy elmenjenek így szórakozgatni. És az valószínű, hogy neki lehetett így lemezjátszói, meg két hangfala, meg nem tudom, az egy nagyon nagy kiváltság volt, ugye, hiszen tudjuk a múltkori adásból, hogy 77-ben volt az a nagy áramszünet, ami a hip-hopnak majd adja azt a lendületet, amikor minden boltot kirabolnak a környékeken, és onnantól másnap mindenkinek lett lemezjátszója, igen. De neki 73-ban már volt, és azért az nem lehetett egy utolsó dolog, szóval... Jó.
0: Milyen zenék mentek ezeken a blokkpartikon?
1: Na hát igen, ez az, hogy milyen zenék mentek. Hát én...
0: Mert hogy még ugye hip-hop zene konkrétan nem volt.
1: Hát nem, ugye az volt ott a nagy újítás, hát az, hogy milyen zenék, mutassunk egyet, vagy kettőt.
0: Jó, mutatsz egyet, vagy én mutatom. Figyelj, ne legyen a Mexikán, szerintem... ne legyen a Bongo Rock, és ne legyen James Brown.
1: Aha.
0: Azon kívül bármit mutathatsz.
1: Amúgy, aha.
0: Mert van akkor... egy meglepetésem.
1: Jó, ja, az. Jó, hát amúgy jó, hát a Just Begun az lehet mondjuk?
0: Lehet a Just Begun, hát ez pont jó is így az elejére.
1: Hiszen it Just Begun. Mindenki ismeri fog ezeket a zenéket. Ez pont tényleg egy jó keményebb rántás. Jimmy Castor Bunch.

0: Mindig bajban vagyok egyébként, hogy mennyire részesen magyarázzuk el, hogy mi történt ott, mert hogy ugye vannak nyilván olyan hallgatóink, akik már régóta hallgatnak, hogy Tilos Rádiót, vagy benne vannak ebben a kultúrában, tudják, hogy mi az, hogy ilyen, mit tudom én, hogy mi ez a breakbeat kreáció, meg nem tudom, loopolni a kiállásokat, és a többi, de lehet, hogy valaki még
1: szerintem mondjuk el, mert nem hiszem, hogy mindenki tudja, hogy ez hogy működött. Azért is hoztam egyébként ezt a csodálatos szem

0: letető eszközt, amit majd be fogunk vetni a következő alkalommal, már hogy a következő zene az szerintem az lesz majd. Úgyhogy azt csinálta Cool Herc, hogy észrevette, hogy ezeken a bulikon a legnagyobb siker az, amikor ezek a hangszeres kiállások vannak, főleg ez a dobbasszus téma, vagy amikor így nagyon leegyszerűsödik, kitisztul a zene, és arra szeretnek az emberek a legjobban táncolni, akkor indul be a legnagyobb bugi, és ezért azt csinálta, hogy két példányt vett minden lemezből, és ezeket a részeket a keverő segítségével egymás után fölrakta folyamatosan, visszapörgette ennek a résznek az elejére az A-lemezt, elindította a B-lemezt, ez az. Ez egy break.
1: Szerintem itt már levette.
0: Nem, még ez lehet,
1: csak
0: benne
1: én, csak én nem szedtem a gitár szólókat.
0: Na mindegy, és akkor ugye ezt a részt az egyik lemezről lejátszotta, és aztán ritmusba átváltott a másik lemezre, és addig az elsőt visszatekerte ennek a résznek az elejére tulajdonképpen, és akkor ezt így, hát amit most egy CD-n, vagy egy CD lejátszó, vagy egy ilyen DJ kontrollerrel két gomnyomással meg lehet csinálni,
1: igen,
0: azt ő egy ilyen elég kemény fizikai munkával mechanikusan érte
1: el. Hát pontosan, és rengeteg gyakorlással.
0: És így elég sok káig lehetett ezt húzni, és akkor volt, hogy még egy másik számot bele szőtt ebbe a dologba, és akkor így vitte tovább a mixet.
1: Így van, és hát...
0: És ezt úgy hívták, hogy, vagy ő úgy hívta, hogy merry-go-round.
1: A merry-go-round, igen, mert hogy igen, és hát, de hogy aztán később ebből lett a, vagy hát ez a klasszikus old school breakbeat-nek az ilyen alapjai igazából.
0: Igen, és akkor erre ment, néha ő is beledumált, ugye belemikrofonozott, voltak ilyen catchphrase-ek, vagy nem tudom, ilyen kis mondatok, hogy that's the joint,
1: igen.
0: És akkor ezekkel fűszerezte, aztán volt neki egyébként egy MC-je is később, most nem itt eszembe a neve,
1: nekem se.
0: Pedig igen, valami nagyon érdekes nevű, de egyébként még azt el kell mondani Cool Herc-ről, hogy egyrészt, hogy miért volt Herc, mert én régen mindig azt hittem, hogy azért, mert hogy a herc miatt, hogy valami hanghoz van köze, de nem, hanem szép nagy darab volt, és...
1: Ja, Herkules.
0: Igen, és igen. Jamaikából származott egyébként. És hát ugye ez az egész DJ-zés dolog neki Jamaikából jött, mert ugye ott voltak meg ezek a sound systemek már akkor, az ő gyerekkorában, mert gyerekkorát azt Kingstonban töltötte egész kiskorában, és ő ott látta ezt, hogy így csinálják a bulikat. Ott ugye már voltak szelektorok, akik beszéltek is, vagy nem DJ-k, DJ-nek hívták, szelektor volt, aki a zenéket rakta, és DJ-nek ott azt hívták Jamaikán, aki beszélt a rádumát.
1: És ennek is volt
0: egy
1: másik neve, nem az, hogy rap, hanem a toosztolás. Igen. Tehát, hogy ott már az egy ilyen kialakult műfaj, és hát ugye rengeteg, tehát ilyen majd igen, híresen azért, sok lemez gyártanak.
0: Igen, és azért ott sokat énekeltek ezek a toaster-ek, tehát,
1: hát
0: hogy, vagy DJ-k, ők egy kicsit éneklősebb. Aztán kialakult ott is ez a rapre hajazó, ez a raga rappelés, vagy nem tudom, úgyhogy az is nyilván fejlődött. De
1: ez egy sokkal dallamosabb műfaj.
0: De hogy egyébként Jamaikából indult így, tulajdonképpen a gyökere az ott van ennek az egész hip-hop DJ kultúrának, az alapjai azok ott keresendőek.
1: Ja.
0: Na, föltoljuk ezt a csodát.
1: De mesélj róla akkor valamit.
0: Hát gondoltam, hogy úgy szemléletesebb lenne a dolog, hogyha megpróbálnám reprodukálni, mivel nem találtam Cool Herc mixet, illetve semmi mást. Lehet, hogy ha nagyon-nagyon sokáig keresgélek, akkor találtam volna, de úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Megnéztem, hogy miket játszott, és volt egy ilyen hármasa, ez a James Brown-nak a Cantor, hogy
1: mi Give It Up,
0: Turn It Loose, igen, meg a Babe Ruth nevű angol hard rock zenekarnak a The Mexican című száma, ami egyébként a a egy marék dollárral többért témájába fut majd bele nagyon szépen.
1: Ez egy hard rock zenekar volt?
0: Ez egy hard rock zenekar volt, hát, igen.
1: Ez nem egy hard rock szám azért.
0: És a harmadik pedig az Incredible Bongo Bandnek a Bongo Rock című nagyszerű száma, úgyhogy ebből a háromból csináltam egy 4 perces kis mixet.
1: Megvetted te is duplán a lemezeket, gyorsan kimentél
0: igen, a lemezből. Igen, vettem két Technics-et, egy keverőt,
1: igen.
0: Pár hangfalt, és otthon nagyon gyorsan összedobtam ezt a következő kis dolgot. Nem gondoltam túl, úgyhogy nincsen olyan nagyon szépen szétszerkesztve, de talán azt mutatja, hogy mi történhetett esetleg.
1: És elindult mágom?
0: Ja. Csak adtam egy elejét neki.
1: Nagyon helyes.

0: húzzák volt fent egy nap.
1: Hát nem az a durva egyébként, hogy
0: nagy trubálkodás már nem lesz, úgyhogy...
1: Nem, de az a durva, hogy tényleg ez manapság már mi is szinte alig tudjuk elképzelni, hogy ez mennyire sok kutakodással járt, mire egy ilyen zenét megtaláltál. Tehát, hogy ezeket ilyen lemezboltok alsó polcáról kellett kiturkálni, és akkor végighallgatni, ugye? És ott izzadni, és akkor nyilván, jó, biztos nem volt rohadt drága a lemezek, de biztos a gatyáját ráköltötte, aki ezt csinálta.
0: Hát nem volt olcsó. Na mindegy, itt már csak visszajön, és akkor vége lesz a szájának, itt hagytam kifutni a végéig, úgyhogy... Úgyhogy így. Én ezt gondoltam.
1: Nagyon király, mert egyébként én is kerestem ilyesmiket, meg próbáltam olyan, de hát ugye egy pont ez volt a lényeg, ugye hát szegény Szilvia, akit az elején játszottunk, ő is az jó volt nagy gondba, hogy akkor, amikor már az jött, hogy akkor fú, csináljunk ebből lóvét valahogy, akkor ebben a kultúrában az volt a szép ezeknek az embereknek, hogy ezt ne vegyük fel, mert, ez, mm-hmm. mert ez így jó, ahogy most itt vagyunk. Mert aztán nyilván ott elterjedt ez a dolog, hogy akkor jöttek ennek követői, ennek a fajta szórakozásnak. Ugye említetted itt te is a Grandmaster Flash-t, aki még ott ilyen nagy úttörő volt, meg aztán az Afrika Bambata, nem tudom, hogy ő mennyire... Én ezekben most nem mentem még bele, mert annyira lefoglalt az, hogy ezek a zenék annyira jók, amiket használtak ott.
0: Hát figyelj, nyomjunk még akkor valamit nyugodtan.
1: Jó, hát... Nekem még, ami... Ja, hát igen, de ott már megint bejön az, hogy... Te tessék, itt van akkor az a Bob James.
0: Na.
1: Take me to the Mardi Gras, hát azt...
0: Ja, hát is, az, tudod, igen. Tudod?
1: De hát...
0: És hát aztán ugye ezek a számoknak a nagy része az samplingként később meg is jelent mindenféle
1: hát
0: hip-hop
1: igen.
0: számokban az elkövetkező, vagy az ezutáni 10-20-30-40 évben. Hát ez ugye szerintem
1: hát igen.
0: 90 számban, ha nincs benne, akkor egybe sem.
1: Igen. És egy kicsit sajnálom azt, hogy ezek már meg vannak találva. Tehát az volt az élmény, már régen is, amikor lemezeket gyűjtöttem, hogy fene egye meg, hogy ezek már meglettek találva, és így a fülünkbe van téve aha. folyton, hogy mit fogok én találni? Tehát, hogy olyan jó lenne még találni
0: és
1: valamit.
0: És megtaláltad a savanyú csokoládét, megtaláltad?
1: Hát persze, hát nyilván találtunk dolgokat, mi is, meg mindenkinek vannak ilyen titkos kis cuccok, amiket így szeret. Ja, igen.
0: Ugye nyilván ebben a számból az eleje volt az érdekes.
1: Igen, itt már túl Bob James-es.
0: Hát itt már a liftbe beszálltunk a parti végén.
1: Igen.
0: Még az utolsó ütemeket hallottuk, és igen. elindult fölfelé.
1: Találtunk egy működő liftet.
0: Igen.
1: Ja, de tényleg rengeteg fajta cucc volt.
0: Igen, én is azt néztem, hogy például a Do It Again című Steely Dan szám, ami ugye Steely Danről volt szó valamikor Los Angelesben, uh-huh. az is ilyen. Ennek is leginkább az eleje lehetett érdekes számukra. Bár aztán van benne középen is valami kiállás, de ezt most nem fogjuk meghallgatni.

0: fognak. Aha.
1: De hogy azért ez nem az a kifejezett olyan szám, amit azt gondolnád, hogy bevesznek, és elméletileg ez is. Sőt, várjál, még mutatok jobbat, apósodnak küldöm.
2: Oh yeah.

0: Vártam a bréket.
1: Hát én is, nem tudom, hogy hol van egyébként, de lehet, hogy csak nem hallgattam mindent végig olyan nagyon jól.
2: De
1: mindegy. Ja. Úgyhogy ilyeneket is használtak. Meg hát mondjuk nekem az egyik kedvencem ez a Joe Button.

0: Igen, hát
1: az szóval a latin zene, a rock zene, a minden, tehát hogy szabad préda volt minden, csak lehessen rá táncolni, meg legyen benne egy jó erős.
2: Igen, azért szerintem a diszkó sem volt elvetve egyébként. Én hoztam egy ilyen diszkósabb cuccot, The New Birth, I Can Understand It című

0: Cabby is. Kicsit tánctanítással, természetesen. Ez már egyébként arról a lemezről van, amit a Vinli bácsi adott ki, a Tanya Vinlinek a faterja.
1: Én ebben a lemezkiadós világban nem néztem most körbe.
0: Hát majd akkor tök jó, mert én el tudom mesélni, de nem akarok előrugrani időben, mert ez már 79-ben volt.
1: Jó, akkor még csak annyit, hogy ugye oké, a zene alapja az megvan szerintem.
0: Igen.
1: És akkor még annak is az alapját egy picit nézzük meg, hogy a rappelés az, hogy miből indult. Ugye itt már nagyon sokszor beszéltünk a műsorban, de még mindig vannak olyanok, akikről nem beszéltünk. Ugye Detroitban Andre Williamsnél előjött, Chuck Berrynél, Rudy Ray Moore, Dolomite karaktere.
0: Abszolút.
1: Ugye nagyon sok, de hát a régi bluesokban is rendszeresen van az, hogy ilyen énekbeszéd vagy beszédének van.
0: Igen, hát a beatköltők.
1: És hát a beatköltők.
0: Úgyhogy Jill Scott Heron.
1: Itt gondoltam, hogy megint nagyon férfi súlyosak leszünk ebben a műsorban, úgyhogy hoztam két nőt, akik ugye ezen a beat poetry, funk, beat poetry vonalon mozgottak abban az időben, vagy egy picit korábban. Az egyikük Sonia Sanchez, őtől nagyon keveset fogunk játszani, mert olyan cuppogósan beszél egy kicsit, és engem halálosan idegesített, de hallgassunk bele.
2: And we move to all kinds of questions sometimes. Sometimes we, as black women, say, wow, what is going to happen to us? I mean, are we really loved or are we unloved? And you do a poem that simply be saying, black women chant. We stand before you, plain old black women. And what you gonna do with us, black men? You gonna protect us, treat us right, love us. Yeah, here now, black men, your black bitches, queens, nigger women, waiting for your sign that you be seeing us. We walk right up to you and turn your corner of beauty. Black men, do you see us, hear us, know us? Black men, we bees here waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, a long American wait. Hurry, hurry, hurry, hurry. Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, black men, warriors of black electricity, move, move, move, move, move, move on to us, yo, high voltage women.
1: Na, és akkor következő.
0: És ezt honnan szerezted?
1: Hát csak nézelődtem.
0: De hogy akkor ő, ez egy New Yorki, Bronxi,
1: hát azt nem tudom, hogy ő New Yorki
0: közeg, és akkor
1: egyáltalán nem biztos, csak hogy ő így hatott a reppelésre.
0: Ja, értem.
1: Igazából ő egyébként egyetemi tanár volt, és ilyen nagyon több könyvet írt, mint ahány lemezt adott ki. Csak volt egy ilyen kis hobbija, hogy költő is volt.
0: Ez mellette
1: meg
0: volt,
1: így szerette felolvasni. És akkor a második, az pedig Wanda Robinson. Ez már zenélősebb lesz.

0: És ez mikor vagyunk?
1: Hát ez a 60-as évek vége felé volt valamikor ez a Dimmit Merkel. Tehát ja, sőt, lehet, hogy még egy, de biztos, hogy 60-as évek szerintem. Nem néztem meg pontosan, hogy mikor a szám.
0: Mert amit én hoztam, ugye az a Fatback Bandes track, ami szerintem lehet, hogy volt is játszva, ahol szintén egy ilyen spontán rappelés alakult ki, de az már 70-es évek, 74-75 körül lehetett, és akkor abba is akkor nézzünk bele. De szerintem már erre lehet is emlékezni, mert egy pár hónap, amikor a korai diszkókat vettük New Yorkban. All right, y'all.

0: de ez már bőven annak a hatására, hogy a Fatback Band, ugye ők New York-i zenekar igen. voltak, és ők az utcai kultúrát hallgatták. Azt hallgatták.
1: És hát nyilván ott van még a Last Poets, most már tőlük igen. már volt egy párszor uh-huh. dolog, úgyhogy azt hagyhatjuk, de igen, szóval így a dumálós rész az nagyjából így igen. innen indult, és akkor hát először ez tényleg ilyen hype-olása volt az embereknek, uh-huh. aztán később egyébként ugye a Grandmaster Flash meg Afrika Bambáta vette észre, hogy hát azért lehet mondani is akár valamit.
0: Igen, meg üzenni, meg szóval. Igen,
1: hát utána nyilván mélyült ez a dolog, főleg, hogy azért az alapjai is, azért a Last Poets is, meg ez a két női költő, vagy költőnő, vagy költő, uh-huh. ha nem kell őket külön, azt hiszem, nemesíteni, és azért egy kicsit intellektuálabb sztori volt, mint ami ott a bronxi lerottyat utcán elképzelhető volt, uh-huh. És hát közben egyébként a mozgalmi része a dolognak az meg azért Afrika Bambátához köthető, az, hogy ez tényleg egy ilyen egységes uh-huh. sztori lett, és hogy nagyjából akkor még egyébként erőszakmentesen, vagy nagyon kevés erőszakkal mozgott, mert ő megalapított ezt a Zulu Nation nevű uh-huh. szervezetet tulajdonképpen, vagy közösséget, ami ezekből a bandákból egy ilyen békésebb, egymás mellett élő, uh-huh. vagy egymás mellett élést tanító szervezet lett, és ennek az égisze alatt ment egyébként a kezdeti hip-hop.
0: Ja, igen, tehát hogy ebben volt
1: tehát
0: egy ilyen
1: mozgalmárság? Igen, volt egy ilyen direkt, hoppa. igen, ő benne abszolút ez uh-huh. megvolt, és ő volt az, aki ezt a szociális részét szervezte az egész movementnek tulajdonképpen, és hát a következő lépcsőt, amit megugrottak, azt meg már Grandmaster Flashhez lehet kötni, aki meg már azért továbbvitte azt a technikát, amit a Kool Herc elkezdett, és ott például ebben a sorozatban nagyon jól be is mutatja, hogy ő berajzolta a lemezre, hogy hol kezdődnek ezek uh-huh. a break-ek krétával, és ő volt az első, aki hozzányúlt úgy igazán a lemezhez. Tehát megérintette a lemez közepét, ami ugye addig szent területnek számított, uh-huh. és senki nem fogta meg. Ő volt az, aki megállította rendesen, tehát hogy ezt a DJ-zésnek a kezdetét, és ő tényleg számolta, tehát mondjuk megszámolta, hogy hány fordulatot megy a lemez abba a breakbe, és akkor ő tudta, hogy akkor 5 fordulata van, számolta, nézte a következőt, tehát uh-huh. hogy ott egy szintlépés történt, és hát ő volt az, aki az egyik első, aki saját zenét csinált tulajdonképpen.
0: Hát meg az, hogy nem tudom, hogy Kool Herc mennyire scratchelgetett, akkor szerintem még sem ennyire. Tehát
1: azt Grandmaster Flash kezdte el, uh-huh. hogy megfogta, visszahúzta egy kicsit. Nagyon minimál scratchelésre kell gondolni, tehát azért nem volt ez, nyilván az is fejlődött az évek, évtizedek alatt, de hogy ő kezdte el ezt, és Kool Herc ebben nem akart belemenni egyébként, és akkor itt le is zárhatjuk ezt a sztori vonalat, mert hogy ő a 80-as évek elején, 80-ban abba hagyta ezt az egészet, ő nem akart tovább menni, ő a saját kis funkzenéit akarta továbbra is játszani, nem akart fejlődni ebben a dologban egyáltalán, plusz még 80-ban azt hiszem meg is akarták késelni, vagy megkéselték valami bulin, és akkor az úgy betette a kaput az egésznek, és azt mondta, hogy köszi szépen. Egyébként láttam róla idősebb korában DJ pult mögötti felvételeket, tehát valószínűleg azért néha DJ-zgetett egyszer-kétszer, de ő azért nagyjából ezt abba hagyta, és hát, azt hiszem lemezboltba ment el dolgozni.
0: Aha. Nem, hát ugye itt jön be az, amit beszéltünk az előbb is, hogy hát ezek nem akart senki, tehát hogy még csak az sem, hogy tehát még az sem volt meg, hogy ezek konkrétan már így zenék, vagy hogy azáltal, hogy ezt most egy dob loopot csinál a DJ, én meg rábeszélek, az már egy külön zene. Tehát ők csak úgy pusztán partizásból csinálták ezt.
1: És mikor mondták azt, hogy fölteszem a költői kérdést, hogy akkor ez legyen zene?
0: Hát a legyen zene, annak volt az egyik ilyen úttörője, a műsor elején oly szexin suttogó Szilvia Robinson, akit ugye szintén emlegettünk már ebben a műsorban, mert ez ugyanaz a Szilvia, aki a Love is Strange.
1: Jó, az a Love is Strange.
0: Ez nekem most jött le. Igen, ezt nem hiszem el. És hogy azt ugye mindenki ismeri azt a számot, az egyik kedvenc számunk itt a...
1: Így van.
0: Egyébként Dirty Dancing betétdal. Nem is hoztam el annyira...
1: Mindenki maga elé tudja képzelni. Már, igen. Aki nem, az megkeresse meg. Mert
0: igen, Love is Strange.
1: Egyik legjobb száma.
0: És ez az a Silver Robinson, és akkor ő valahogy így... producerkedett is, meg írt zenéket utána, később, mert az a felvétel, az nem tudom, 57-es, azt hiszem,
1: hát ez
0: nagyon régi.
1: Korai.
0: És akkor ez a Pilotalk volt a másik ilyen nagyobb sláger, amit amúgy akkor All Greennek küldött el, aki meghallgatta, és akkor így mondta, hogy ez neki, én ezt túl vallásos vagyok, meg nem akarok
1: akkor
0: ilyen
1: már,
0: zenét kiadni.
1: Akkor már nem a nőverős korszakában volt a
0: Ez a kettő, ez igen.
1: Hanem akkor már Preacher Man volt, igen.
0: És hogy ez 73-ban történt, és akkor ez hát nem tudom, mit is emlékeztek, kedves hallgatók, egy órával ezelőtt kb., hogy mennyire volt szexi az a szám, hogy ez megelőzte azt a bizonyos Donna Summer
1: szexi volt, megnéztem a Coffee-t, erről jut eszembe.
0: Na, és? Halálra izgultad magad?
1: Hát szörnyű volt. Na mindegy.
0: Hát ezeket a filmeket nem azért szeretjük.
1: Csak a szexiről jutott az eszembe, mert na az volt az a film, amikor minden nőről teljesen indokolatlanul letépték a ruhát. Tehát igen. Körülbelül erről szól az egész film, hogy bemennek valahova, és az összes nőről letépik a ruhát. Úgyhogy,
0: igen. Az is 73-as körülbelül. Igen, igen. Hát akkor Amerikában már lehetett filmekben ruhát letépni nőkről.
1: Akkor még lehetett.
0: Vagy még, nem tudom.
1: Már is még.
0: Ja, igen, és hogy ez a szám, ez megelőzte két évvel azt a Donna Summer Love to Love You Baby-t, amiben ugye az a bizonyos hosszú verzióban, amit aztán nem tudom, be is zúztak, ott mindenféle dolgok történnek a stúdióban, de az egész előtt még 67-ben persze megtörtént Serge Gainsbourgnak ez a zsötem, ugye, ami Bridget Bardot, igen, meg a hogy hívták a másik nőt, a Jean, igen,
1: mind a
0: mind a kettőjükkel megcsinálta, de hogy a lényeg...
1: De azt hiszem a Bridget Bardot-val is megcsinálta.
0: Talán. Az volt az első, igen, igen. Az jó, és akkor utána állítólag később a Jean Birkin-es
1: Jane Birkin.
0: Igen, ma most halt meg ő is nemrég, mint Afrika Bambaataa, hogy így pár, ez egy éven belül, vagy nem is tudom, ő nem Afrika Bambaataa, nem is olyan rég halt meg.
1: Jane Birkinnek mi volt köze volt Afrika Bambaataához?
0: Semmi, csak hogy ő is most halt meg nemrég ezt a hazais haladásban.
1: Azt hittem, hogy egyébként aztán jóba lettek.
0: Nem, ők szerintem lehet, hogy nem voltak jóban, mert lehet, hogy nem tudtak egymásról ezt a kultúrtörténeti pillanatokat csináltak a könnyű zenében, de igen. Most a lényeg az, hogy ő aztán Szilvia.
1: Szilvia.
0: Tehát ezzel a számmal egy kicsit befutott, meg mit tudom, és akkor utána később csinált meg ezt a Sugar Hill Records, azt ő alapította.
1: Jó, ez most nekem egy teljesen új információ.
0: Nagyon durva.
1: Azt tudtam, hogy azt egy nő csinálta, de ezt én nem raktam össze ezt a sztorit.
0: Ez ő, igen, ez hihetetlen számomra is, de hogy ez ő volt, és akkor, hogy mert ő is járt az utcákat, és látta ezeket az embereket, és akkor senki nem volt hajlandó vele lemezt felvenni, és akkor volt ez, hogy akkor valami valami Staten Island-i, nem tudom, pizzéria előtt megtalálta a három embert,
1: a Sugar Hill Gang,
0: akik ott szintén rappeltek, és akkor ők viszont hajlandóak voltak arra is stúdióban, és akkor abból lett ez a Rapper's Delight, ami úgy klasszikus értelme az első ilyen kiadott
1: hip-hop
0: zene, a Rapper's Delight,
1: vagy nyilván... rap. Igazán,
0: vagy rap,
1: nem,
0: igen.
1: Vagy hip, amire már azt mondták, hogy az már
0: igen.
1: Rap. Nem tudom, hogy azt hip-hopnak hívták-e akkor már.
0: Hát a hip-hop az maga ugye az egész kultúra, és a rap zene, hát ez biztos vagyok benne, hogy nem mi fogjuk jól meghatározni.
1: És akkor ez még ennyit ugye, hogy miből áll ez a kultúra, nagyjából azt is azért gondolom, a törstilosok azért tudják, de ugye hát a zene, a rappelés,
0: igen.
1: A b-boys and b-girls, ugye a break táncos fiúk és lányok, és hát a graffiti.
0: A graffiti? Így van, igen, igen.
1: Ugye ez az egész, és akkor ez a hip-hop culture.
0: Kedves ugye? Gyerekek, ugye? Igen.
1: Mondhatjuk.
0: Jó, most nehogy valaki betelefonáljon, és elmondja még 600 dolgot, mert tudjuk, hogy nem, de hogy így, igen. Amúgy leegyszerűsítve, igen.
1: Hát leegyszerűsítve, igen.
0: Igen, és hogy, de amúgy furcsa módon én is azt hittem egyébként, hogy majd túlságosan férfi uralom lesz ebben a mai műsorban zeneileg, és akkor én is nőket hoztam inkább, nyilván a Rappers Delightot az felesleges beraknunk, mert azt mindenki ismeri, és viszont rámentem a másik, tehát volt ez a, a Winley bácsi, aki meg azért volt érdekes, mert ő szintén az utcán gyűjtött mindig inspirációt, és az utcán, tehát mert ugye volt ez a másik utcai New York-i stílus, a doo-wop, ugye az 50-es években, és a Winley Records akkor már ő megalapította, és nem is tudom, hogy miért nem merült fel akkor, amikor a doo-wop voltunk, hogy a Winley Records is adott ki, hát egy kisebb kiadó volt, de hogy ő is adott ki, úgyhogy az utcán behívott az utcán éneklő fiatalokat, gyertek, vegyük fel, adjuk ki, és akkor ő ebben csinált bizniszt, és akkor abból lett később neki lett a két lánya, a Tanya Winley meg a nem tudom ki, hogy most a másik, el nem fogom tudni, mindegy, a lényeg az, hogy és akkor jött ez a másik utcai stíló, már éppen majdnem tönkrementek, és akkor a Tanya Winley rajongott ezekért a blokkpartikért, és folyton rappelt. Otthon, meg hát nyilván egy ilyen muzikális környezetben azért ez adta magát, és akkor egyébként, ja, Winley bácsiról még azt is kell tudni, azért mondom a bácsit, mert nem emlékszem a kereszt nevére, az öreg.
1: Az öreg Winley,
0: hogy voltak még ilyen jó kis dolgok, amiket tehet mondani róla, például Malcolm X beszédeket adott ki Bakeliten.
1: Winilen.
0: Vinyl, igen, vinyl. És akkor ő volt az első még, aki ennek hatására, hogy tudta, hogy akkor itt most ilyen nagy zenegyűjtögetés van, mert akkor most lehet duplázgatni a lemezeket, és nem tudom, ő adta ki ezt a Super Disco Breaks sorozatot, ő kezdte el kiadni. Ami nem is tudtam, mert én ismerem ezt a sorozatot, amúgy az egyiket most vettem meg, egy ilyen internetes kereskedő oldalon, és tök dühös voltam, mert nem az a lemez volt benne, és szétidegeskedtem magam rajta, de hogy ez 79-ben ő kezdte el kiadni, aztán 6 darab ilyen...
1: Hogy duplán adta már eleve a lemezeket? Nem, vagy? Mert nekem volt ilyesmi valamilyen Super Breaks, de az szerintem újabb kiadótól volt, és abban úgy volt, hogy ugyanaz a lemez kétszer.
0: Igen. Nem, ő csak egyszer tette bele szerintem, de hogy ő volt az első, akinek eszébe jutott, ez 79-ben adta ki az elsőt, és aztán csinálta ebből egy szériát, és erről játszottam most a ez a Take Me to the Mardi Gras is ezen volt, meg az a másik, a New Birth, amit azt mondtam, hogy diszkó, de mégse az, meg a Dennis Caffey-nak a Scorpiója, ugye. Igen. Ja, és akkor volt még valami, amit kiadott, de azt meg, nem az nem ő volt, a Sylvia, ami szintén egy óriási, egyébként az egy hatalmas, az egyik ilyen tilos rádiós himnus szerintem.
1: Igen.
0: Ez a Harlem Underground Bandnek a ez a, amiben George Benson is, mint kiderült,
1: hát
0: szerepel.
1: Hát hallgassunk bele, én most ezt
0: a Smoking Chiba Chiba.
1: Ja, tudom, jó, oké.
0: Ez 76-ban jött ki például.
2: Szemnőből.
1: Kötöngő
2: Chiba Chiba.
1: Hello.
0: Igen. Na és akkor a visszatérve Tanya Winley-re.
1: Maradhat így alattunk.
0: Igen, hát ez bármikor.
1: Csak kicsit halk is lejjebb.
0: És még harmonika is van benne, kedves hallgatók itt a Búgócsigában. Úgyhogy vissza a Tanya Winleyhez, ő meg akkor ott addig nyüstölte a faterját, amíg ők ott így összegyakoroltak egy ilyen Paulette volt a másik kislány, és akkor ők csinálták ezt a Rhyming and Rapping című számot, ami szintén egy ilyen 79-ben kijött, és már akkor most akkor ez lehet vitatkozni, hogy akkor most ki volt előbb, meg ki nem, de ez is olyan nagyon korai rappek egyike.
1: És abba belehallgatunk?
0: Bele.
1: Jó. Feltétlenül. Ó. Oh.
0: És itt mondjuk stúdió zenekar, mert ugye a Rapper's Delight, ott ugye egy sik számnak a sampling-e. Ott már rögtön egy sampling is van, igen. Itt meg
1: ez föl van
0: zenekar.
1: Játszva?
0: Ez föl van, igen.

0: király.
1: Ja, ez igen, meglepő. És a másik, abban csak hallgassunk bele, aztán nekem, nekem igazából nincs is több dolog.
0: Jó,
1: a tarsolyomban.
0: Jó, én is valamit.
1: Minusz az utolsó, ugye a magnósoknak készültem. Igen.
0: Jó, arra én is készültem.
1: Na, ez a Vicious Rap, ez biztos ismered, az már 80-as, azt rengetegszer játszottam ilyen warm-up szituációban, igen.
0: És ezek is ők.

0: de arra sem emlékszem, hogy hogy vittem le a gyereket a táborba egy héttel ezelőtt, úgyhogy...
1: Ez az egyik olyan szám, ami gyakorlatilag nem lehet leszedni, rá mixelni semmit, és 7 perces cserébe, úgyhogy ezért emlékezhetsz rá.
0: Mindent le lehet szedni.
1: Hát igen, például így.
0: Igen.
1: Na, szóval, igen.
0: Ez egy nagyon jó módszer. Még egy dolgot akartam, van még egy kis időnk egyébként.
1: Ha van, meg hát ezt folytatjuk két év múlva valószínűleg.
0: Csak már ugye az elején mondtam, hogy azért így a CBGB meg a világ meg a rap között azért van némi, vagy volt némi átfedés, és erre nagyszerű példa az előbb már emlegetett DJ Hollywood, aki hát nem futott be túl nagy karriert egyébként, és MC volt, viszont ebbe a Hip Hop Evolution című sorozatban nagyszerűen adja a Pig Meat Merkem Here Comes the Judge című rapjét, tök jól eltolja üresbe, és van neki egy Talking with Hollywood című száma, hát a Talkingból és a Hollywoodból ki lehet találni már előre, hogy mi lesz ez, de aki nem tudja, annak majd utána segítek.
1: Én már tudom.

0: Úgyhogy...
1: Na és mi volt ez a igen. Talking to Hollywood?
0: Hát ez a számnak a címe. Talking with Hollywood. És hát aki, ő aki DJ Hollywood, Talking with... Ja, hát ugye, hogy Talking Heads-nek a mindegy, semmi nem jut az eszembe. Mi volt a szám címe? Mindegy. Egy Talking Heads samplingre volt egyébként. De Grandmaster Flash is belenyúlt ebbe a világba egy picit.
1: Aha. De ez meg valami...
0: Hát meg ez meg a Genius of Love, nem, ez Tom Tom Club.
1: Ja, Tom Tom Club, ja igen, ez is...

0: Mi volt ez a Tom Club? Ez a múltkor említetted is, de hogy az a valakinek a
1: milyen
0: későbbi zenekara.
1: Tina Weymouth, talán a basszusgitárosa a Talking Heads-nek, meg a Jerry Harrison, a dobosuk volt, akik együtt csináltak egy ilyen side projectet, és akkor az volt a Tom Tom Club, és akkor volt egy pár slágerük. De még egy számot akartam egy picit, hogy belehallgassunk a Grandmaster Flash-nek a Super Rapping című számában, ami szintén az egyik első ilyen darab volt, az is 77-ben jött ki, azt hiszem, a lemez, és ez nagyon jó, mert olyan klasszik zenekar bemutatós rap.
0: Oh, yeah.
1: Tudod, amikor mindenki mond egy strófát, és bemutatkozik, hogy ő mekkora nagy király.

0: még el tudnám hallgatni.
1: Igen. És akkor ez a gitár... 12 perces, igen, azt hiszem.
0: Ez a gitárriff, ez is akkor ezek... Tehát nem, a következő hát adása, amiből ez, én fogok készülni, hogy ez mind sampling, vagy akkor van valamiféle stúdiózenekarozás is itt közben.
1: Szerintem ebben nem volt, de ennek én nem néztem most utána őszintén, szóval, hogy ez a lemez hogyan készült. Csak még nézem, hogy mi az, ami még hát akkor, hogyha már beszéltünk Afrika Bambátáról, akkor szerintem azért egy Afrika Bambáta darab is hadd szóljon, mondjuk a Renegades of Funk. No matter how hard you try, you can't stop us now. Egy kicsit ilyen elektrósabb vonalon.
0: Meg ő pont tenyésztett ki ilyen beateket, meg és zeneszerzésben.
1: Igen, meg ő DJ-zett is. Ő egyébként ilyen, tehát a fehér közönség által is ilyen fölkapott DJ volt. Pont ezért, mert ilyen elektronikusabb zenét játszott.
0: Igen. Kraftwerk hatás.
1: Igen, hát sőt, szerintem samplingeket is használ Kraftwerket.

0: Ott voltál azon a bulin, a hajón? Volt nem. Egyszer, egy 20 éve Afrikában váltál. De szerintem több, mint 20 éve.
1: És neked jó volt?
0: Én határozottan élveztem azt a bulit, igen. És így meg is maradt, hogy ez egy jó, tök jó volt. Már az egész ilyen, én már ettől szétcsavartam módon, mert 2000-es évek, nem tudom, elején volt már.

0: Valószínűleg a következő adásban majd az is sokkal jobban, mert akkor majd gondolom tovább megyünk abban, hogy akkor ez a commercialized...
1: Igen, igen, igen. Hát az lesz a következő állomás.
0: Igen, hogy kezdődött ez az egész, el úgy üzletté válni, de hogy ugye ez is folyamatosan felmerül témaként az adásban, hogy a feketék hogyan tudtak egy kicsit már így mindig, hogy mondjam ezt, hogy ne legyen csúnya, hogy feljebb mászni, vagy azon az elfogadottságon, meg a beilleszkedése, meg a nem tudom, tehát hogy az egész integráció, meg faji megkülönböztetés így enyhüljön, és akkor ennek volt egy fokozata mondjuk az, hogy ez a hip-hop kultúra bele tudott menni mondjuk már akár tényleg az ilyen MTV-s videoklipekbe, meg nem tudom, mondjuk nem úgy
1: azért az sem ment olyan gyorsan.
0: Hát nem, amúgy nem. Igen, mert a jó MTV Raps az bőven 98-as évek végén, vagy 90-es évek elején volt.
1: A hip-hop első igazán nagy áttöréséhez az kellett, hogy három fehér gyerek kezdjen el rappelni. Tehát...
0: Ja, és az lesz, hogy három adás mi? Vagy... amikor odaérünk majd.
1: Nem, hát egyet biztos rászállunk
0: szerintem. Egyet muszáj lesz, igen. És még nem a következőt gondolom.
1: Nem, nem a következőt, szerintem nem a következőt, majd az azutánit esetleg. Szerintem a következőben megnézzük ezt az indulást, meg a, uh-huh. meg a tényleg az első sikereket, meg szerintem így ilyen Randy MC-ig mondjuk eljutunk, uh-huh. és akkor lehet tovább lépni majd a Beastie Boys-ra, amire biztos, hogy egy adást rá fogunk szállni, mert...
0: És még ki kell olvasnom azt az 500 oldalas könyvet, amit azóta sem...
1: Hát van még egy másfél heted, nem.
0: Akkor már egy hónapja.
1: 3-4 heted van még. Az simán megy.
0: Igen, egy baj van az a könyvben, ugye rohadt nagy, és akkor így, mert általában fekvesz a fogom, az ágyban, és ha így ráteszem a hasamra, akkor elkezd nyomni.
1: Csinálj egy, amikor már közeledik az időpont, akkor az Apple-re csinálj egy hetes, nem tudom, hogy van-e ilyen ingyenes behallgatós próbaizé, és az Apple-ön van egy nagyon remek Beastie Boys fellépés, amin a két életben maradt Beastie Boy tag egy ilyen stand-up színházi előadás dokumentumfilm keretében megemlékezik saját magukról, illetve hát MCA-ről, ugye, és ez nagyon-nagyon jó, tényleg, én sírtam a végén majdnem, úgyhogy nagyon jó az az egész, de közben vicces, meg tényleg jól áttekinthető az egész karrierjük, úgyhogy azt szerintem mindenképp érdemes megnézni, mert az egy ilyen nagyon jó műsor. Úgyhogy azt ajánlom, és azt kipróbálhatod szerintem.
0: És ők amúgy nem léptek fel a CBGB-ben, amikor még punkok voltak?
1: Hát az simán lehet egyébként.
0: Mert az is lehet, hogy ott az is egy ilyen átkötésszerű, ha voltak ott, ha nem, hogy azért ők ott abban a punk...
1: Hát ebben a New Yorki hardcore vonalon voltak az elején, igen. Simán lehet egyébként, hát ő nekik, ugye azt a múltkor is a CBGB-s adás vége felé is beszéltük róla, hogy ennek a hardcore punk szcénának az megint egy központja lett a következő időkben, már miután ez a 70-es évekbeli hullám lement.
0: Király.
1: Te milyen számot hoztál a végére? Mennyi időbe telik?
0: Az a szám az 4.42.
1: Jó, akkor szerintem térjünk rá a magnósok figyelem szakaszra, mert akkor legalább a másik előtt akkor én is föl tudom még vezetni majd az én kis számomat.
0: Uh-huh. Nekem van még egy ilyen körülbelül jó, másfél perces, ami az én kedvenc ilyen breakbeat-em volt, és azt mindenki ismeri szintén, a Dennis Caffey. Scorpio című. Yeah. Ugye ő detroiti adásokban felmerült már

0: Hát valahogy így. Vagy itt szedte le Cool Herc, vagy a következő, mert ez egy elég hosszú kiállás, ugye ez így visszaépítkezik szépen, de ugyanakkor vissza is gyorsul. Hát mindegy.
1: Hát figyelj, szóval, egyébként nem tudom, hogy mennyire, azt arról nem volt szó, hogy a tempó állítás az mennyire ment, vagy hogy azok a lemezjátszók akkor azt már tudták-e. Igen.
0: Nem, ez a másik, tehát a stúdió, tehát hogy volt a stúdió technika, én azt szeretném a következő igen. adásra. Nem is volt még, hogy megbeszéljük adás közben, de mindegy. A másik pedig az, hogy a Technics lemezjátszó, mert ugye azt tudjuk, hogy az 79-ben adták ki, és hogy az egyik, az ipar történetnek az egyik olyan, vagy nem tudom, az ilyen kiadott dolgoknak az egyik olyan kevesenek az egyike, ami azóta, hogy kiadták, kb. Nem sokat változott. Igen. És, hogy, de az, és azon már van ugye a sebesség.
1: Tempóállító.
0: Na mindegy, annak utána nézek majd, hogy az hogy is volt.
1: Jó, mert egyébként ez a három szám, amit összerakosgattam, azért az nem egy tempóban volt. Tehát azt én behúztam 120-ra, de volt, amelyiket gyorsítani, volt, amelyiket lassítani kellett. Tehát ahhoz, hogy ez fluently menjen, ahhoz kellett, hogy tempót állítson Cool Herc, vagy pedig nem tempóba ment, hanem tényleg csak átrakta, és az ugrabugrálás az csak egy számon belül működött.
0: Én nem féltem ezeket a lakótelepi gyerekeket ott Bronxban, szerintem tudták folytatni a táncolást.
1: Tudták váltani?
0: Azt sejtem, hogy ez nem volt gond.
1: Hát lehet.
0: Jó van, szokom, mehet a maglósok, felkészültek.
1: Mit hoztál?
0: A Creative Source Corazon című számával készültem. Nem tudom, hogy mi lesz. Nem, az a baj, nem emlékszem, csak ez is valami ilyen breakbeat-es cucc, hogy lesz egy kiállás benne, ami tök jó, és ezt még nem hallottam addig, amíg most másodszor.
1: Na hajrá.

0: Igen.
1: Hát igen, kedves hallgatók, hát igen, a Tilos Rádióban a Magnósok Blokk volt a Bugó Csiga című műsorban. Creative Source együttes Szív című számát hallottátok, DJ Eliott rakta fel, és DJ Schaeff pedig
0: igen, én is majd mindjárt indítok, és nagyon, nagyon érdekes, mert én is ilyen latin vonalon indultam, azt igen. gondoltam, hogy akkor ezzel nagyon kreatív leszek, és egyedülálló, mert hogy te biztos nem latin zenét fogsz hozni.
1: Hát a Creative Source az egyszerű kreatív volt,
0: lássuk be. Igen, de hogy nagyon, csak azért mondom, hogy mennyire egy hullámhosszon mozogtunk. Én mondjuk egy kicsit más jellegű latin zenét hoztam, de ez is a break vonalhoz köthető. Ez egy perui zene lesz majd. Eredetileg egy perui Traffic Sound nevű pszichedelikus rockzenekarnak a száma volt, és aztán a Paco Zambrano Isu Combo nevű zenekar földolgozta, és ez a földolgozás igazából rövidebb, egy picit nagyjából hasonló, meghallgattam mind a két verziót, eléggé hasonlít az eredetire, viszont az eredetiben vannak ilyen hosszabb pszichedelikus gitárszóló jellegű darabok, amiket Paco Zambrano már kinyesegetett a saját feldolgozásából, tehát az egy picit letisztultabb, de így rövidebb is, 3,5 perc csak, úgyhogy egy picit még dumálni kell hozzá, és egyébként nem csak azért ezt választottam, mert hogy a break verzióhoz, vagy a break adáshoz köthető, hanem azért is, mert a picit kapcsolódik a két héttel ezelőtti DJ-zésünkhöz, ugyanis a számnak a címe az a Mescalina címet viseli, és ugye az kettőnk között egy ilyen kis játék szokott lenni, vagy egy belső vicc,
1: hogy
0: na most beadjuk a Mescalint, amikor valami nagyon kretén, de valószínűleg beütős számot fogunk fölrakni.
1: Amire mindenki elszáll.
0: Igen, vagy meghűl, vagy pedig hazamegy. Tehát ez a három hatása lehet a meszkalinos daraboknak. Úgyhogy ezt csak ilyen kis belső poénként most elhoztam neked, és akkor ezzel búcsúzik is mára a Búgó Csiga.
1: És akkor, bocsánat, csak igen? Még egy dolog eszembe, hogy akkor full nem tudunk senkit ajánlani a szigeten, amit meg lehet nézni.
0: Hát jó. DJ Eliottot meg lehet nézni a szigeten.
1: Én a kultúrapontban fogok ülni. Gyertek, van sok ajándék. Beszélgetünk a kultúráról, de tényleg.
0: Szerintem DJ Eliottnál jobb program nem lesz a szigeten. Biztos lesznek tök jó magyar fellépők, és biztos lesznek a külföldiek között is szuper fellépők, de én most olyat, akit így azt mondom, hogy úristen, de megnéznék, én nem láttam.
1: Meg a kisleg nálunk témába vág, mint Búgó Csiga, az pláne nem.
0: Hát figyelj, lehet egyébként még úgy is, én még azt is el tudom képzelni, hogy akár lehetne, de egyrészt nem tanulmányoztam olyan részletesen át, másrészt elsőre nekem, ami szemet szúró név volt, azt engem oly nagyon nem érdekel speciál, és így ajánlani sem fogom.
1: Jó.
0: Hát egy jó fény lesz rá, ugye mindig el lehet menni.
1: Hát igen, meg még a Brodyt is el lehet csíp, szerintem a végét ma, úgyhogy
0: igen.
1: Jó van. Na, hát akkor...
0: Két hét múlva igen. Találkozunk, folytatjuk a reppelést, és remélhetőleg itt leszünk mind a ketten, úgyhogy hajrá, hát ha vége lesz ennek a hőségnek végre, addig is viszont akkor beadom a Mescalint, jó?
1: Hajrá!

Minden vasárnap este 8-tól 10-ig a Béke Flamingó című műsort hallhattátok az elmúlt 7 heteken belül összegyűjtött friss hanglemezekből, illetve volt egy-két régiség is. Visszafelé menet elektronikát, ambient elektronikát, kísérleti elektronikát hallhattatok. Azelőtt a Take the A-Train című jazz standardnek hallhattátok egy Sanra Montreux Jazz Festivalon előadott változatát, keverve egy latin változattal. Azt megelőzően pedig blues, Hawaii zene, egy kis Nino Rota, és sajnos a beharangozottal ellentétben nem Hitchcocknak a Szédülés című filmje, hanem a Hitchcocknak a Hátsó ablak című filmjéből volt egy részlet. De mindezt visszahallgathatjátok a tilos.hu archívumából még legalább 11 évig. Köszi szépen a figyelmet, kövessétek továbbra is a Tilos Rádiót, mert most következik a No Wave magazin.

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. 1971-ben a Brit London Records és a Japan King Records közösen adta ki Yamashita and the Horizon Sunrise from West Sea Live című lemezét. A lemez azóta nem adták ki, s most a francia Wavern Sound kiadó nagylemezen és CD-n újra kiadja. Stomu Yamashita, aki John Cage a világ egyik legjobb ütőhangszeresének tartott, 1947-ben született. Apja a kiotói filharmonikusok karmestere volt. Yamashita a 60-as években a Juilliardon és a Berkeley

A Tiloságyon OV műsorának hírei következnek. Clyde Graham brit kísérleti zenész, az 1985-ben alakult Morpho Genesis tagja, 1995-ben Paradigm Disc néven hozta létre saját kiadóját, amely kísérleti és avantgard zenéket ad ki, köztük sok archív vagy ismeretlen, korábban ki nem adott albumokat. Természetesen a kiadott albumok között szerepel néhány Morpho Genesis lemez is. 2020-ban a kiadó gondozásában jelent meg az 1968 és 1975 között működő brit avantgard és élő elektronikus zenét játszó csoport, a Gentlifier hiánypótló, korábban ki nem adott 1970 és 73 között készült felvételeit tartalmazó Exploration című 3 CD-s kiadvány. Ezt egy korábbi Novi műsorban be is mutattam. Az eleinte 6, majd 5 tagú Londonban és Yorkshire-ben élő zeneszerzőkből, improvizátorokból, előadó művészekből álló csoport kísérleti, elektronikus és improvizált zenét játszott, amelynek meghatározó alakja volt Hugh Davis. Saját zenei anyagaikon kívül többek között Erhard Roscoff, Christian Wolff, John Cage, Earl Brown és Karlheinz Stockhausen műveit is előadták. Sőt, egy ideig Stockhausennel is dolgoztak. A csoportnak korábban egyetlen, az EMI Electrola kiadónál 1974-ben megjelent lemeze volt. A lemezen egy Earl Brown, két John Cage és egy Christian Wolff kompozíció hallható. A kiadó 2024-ben egy másik fontos 4 CD-s kiadványt is kiadott, amely a szintén brit Intermodulation zenei csoport 1970 és 74 közötti felvételeit tartalmazza. Az Intermodulation az ütőhangszerek, a fagott és a szoprán szaxofon, valamint a VCS hármasok és az elektronikus billentyűs hangszerek használatával jelentősen eltér a Gentlifier-től, ennek ellenére mindkét együttes hasonló zenei területen tevékenykedett, ugyanazokon az európai fesztiválokon lépett föl, és Stockhausennel együtt utazott Iránba, és általában hasonló kísérleti zenei repertoárral dolgozott. Az Intermodulation fennállás alatt nem adott ki lemezt, mindkét együttes együtt szerepelt Stockhausen Sternklang című felvételén. A 4 CD 5 Stockhausen, 2 Terry Riley és 1 Cornelius Carey kompozíció mellett 2 Tim Souster és 1 Roger Smalley kompozícióját, valamint egy Intermodulation darabot tartalmaz. A kiadónál augusztus 6-án Further Exploration címmel jelent meg a Gentlifier újabb lemeze, ebben is kiegészítve eddigi munkásságukat. A CD Erhard Groskopf, Graham Hearn, Christian Wolff egy-egy kompozíciója mellett 2 Gentlifier darabot tartalmaz. Christian Wolff Edges című darabja az 1974-es nagylemezen is szerepel. A No Wave híreit hallottátok.

Akik rendszeresen hallgatják a Tilos Rádió Novév műsorát, tudják, hogy zeneszerzők, zenészek kerek születésnapján esetleg elhunyt, akkor az adott művésznek egy, esetleg több adást is szentelek. Így idén Morton Feldman, John Tilbury, Steve Reich és Miles Davis felvételeiből több adásban is játszottam felvételeket. Augusztus 11-én lesz Weber Kristóf magyar zeneszerző, muzikográfus, zenekritikus, zenetanár, író, költő, fotós 67 éves. Lehetne mondani, hogy ez nem is kerek szám, azonban aki ismeri őt, vagy olvasta 2023-ban a Préki adónál megjelent Keringő című könyvét, tudhatja, hogy a prímszámok megszállottja. A könyv alapvetően Weber Kristóf életének mozzanatait, zenei felfogását írja le egy kriminnel kálcázott irodalmi műben, ahol a főszereplő nem más, mint a zeneszerző alter egója. A cselekmény helyszínei Budapest, Ausztria, Pozsony, Pécs. Weber Kristóf 1959. augusztus 11-én Pécsen született. Nem mondható, hogy zenész családból származik, bár a családnak volt zongorája, amin édesanyja játszott. Apja meg, aki adminisztratív munkát végzett, templomi organista volt. 1973-77 között a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában Nagy Bőgön végezte középfokú hangszeres tanulmányait. 1978 és 80 között Hergen Röder Miklós pécsi kanonok zeneszerzőtől tanult partitúra olvasást és ellenpontot. Közben a pécsi és kaposvári színházakban volt kisegítő énekes. 1979-től Budapesten intézményen kívül önképzésre tanult zeneszerzést Csapó Gyula zeneszerző felügyelete mellett. 1984-ben vendéghallgató volt Darmstadtban. 1985-től Vidoszky László asszisztense volt, akit a mesterének tart. 1984-től rendszeresen jelennek meg zenei tárgyú írásai a Dunántúli Naplóban, a Magyar Ifjúságban és a Jelenkorban. 1988-ban a lengyelországi Wroclawban Vitor Dutoslavski kurzusát látogatta. Budapesti tartózkodása idején kapcsolatot tartott a magyar zenei underground-dal, és rendszeresen járt az új zenei stúdió és a 180-as csoport bemutatóira. Utóbbi bemutatta Gyászzene Gűt János emlékére című művét. Számtalan hazai és külföldi kortárs mű bemutatásában működött közre zeneszerzőként, szerkesztőként és előadóként is. 1988-ban költözött vissza Pécsre. Az 1990-es évektől alkalmazott zenével foglalkozik, több mint 100 kísérő zenét komponált rövidfilmekhez és színdarabokhoz. Elsősorban a pécsi, a debreceni és a kecskeméti színházak állandó zeneszerzője, de Budapesten, Szegeden, Nyíregyházán, Békéscsabán és Kaposváron is zenésített meg színdarabot. Műveit bemutatták Bulgáriában, Horvátországban, Németországban, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Törökországban és az USA-ban is. 2014-től a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán számítógépes kottaszerzést oktat.

Az alkalmazó zenérőrét könyve 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem gondozásában jelent meg. Ebben a dolgozatban saját tapasztalataira támaszkodva foglalja össze meglátásait. Egyúttal megpróbálja az ötletszerű zenei alkalmazás partalanságával szemben megmutatni a zenei alkalmazás nagyon is létező kereteit, kritériumait és főbb területeit. Akár tudomásul vesszük, akár nem, napjainkban gyakran van igény alkalmazó zenére. A rádióban, a televízióban, mozikban, színházakban, repülőtereken és pályaudvarokon, áruházakban, éttermekben, kávézókban, iskolákban, munkahelyeken, kiállítás megnyitókon és még számtalan területen. Sokan talán a zenének csak ezzel a rétegével találkoznak, már ezért is mindenképpen érdemes odafigyelni a témára. A könyv azt a kérdést próbálja meg körüljárni, hogy mi az alkalmazott zene. A szerző szerint a zene egészének jelentős részét teszik ki az alkalmazott zenék. Ugyanakkor az alkalmazott zene fogalma meglehetősen nehezen definiálható, jól lehet Nyugat-Európában felsőoktatási intézményben oktatott tantárgy. A könyvben elsősorban a saját zeneszerzői tapasztalataira, meglátásaira támaszkodva próbálja meg a zenei alkalmazás jelenségét, mint egy széles körben elterjedt gyakorlatot megragadni, amivel éppen elterjedtsége és gyakorisága miatt érdemes és kell is foglalkozni. A zenei alkalmazás szinte beláthatatlan kiterjedése miatt a dolgozat a teljesség igénye nélkül csupán kísérletet tesz a terület megismertetésére. Ugyanakkor avval a szándékkal is készült, hogy rávezető jellegével az érdeklődők és szakmabeliek figyelmét felkeltse, esetleg ösztönözze őket a témával való további foglalkozásra, netán vitára. Természetesen az írás nem tudott az alkalmazott zene minden részterületével foglalkozni, így a gyógyászati célból hasznosított zenével sem, mert ott a zene jelenléte esszenciális és nem pedig járulékos. Nem foglalkozott a különböző szoftverek zenéivel, számítógépes programok, játékok, mobiltelefonok csengő hangjaival, stb., mivel ezek az alkalmazások napjaink gyorsan változó szükségletei miatt állandó átalakuláson mennek keresztül. Az alkalmazott zene notációi szinte fellelhetetlenek, ezért a függelékben a szerző saját műveit használta. Ezek a kották részben illusztrálják, részben pedig példázzák is a szövegbeli utalásokat. Weber Kristóf sokszor kifejezetten gyakorlati alkalmazás céljával komponál zenét, és jó néhány pódiumra komponált darabját is alkalmazta valamilyen praktikus célra. Azt mondja, ma már az avatatlanabbaknál érzékenyebben és tudatosabban figyel arra, hogy az alkalmazás miként történik. Az erre történő figyelés és tudatosság foka fejleszthető, főképpen akkor, ha az alkalmazás megszervezését meghatározó kereteknek az alkalmazó tudatában van. Ez a könyv elsősorban ezekről a keretekről igyekszik némi képet adni. A műsorban bemutatott Pretextúra című ciklus darabjai, szintén alkalmazott zenék, amiről részletesen a vele készített később elhangzó interjúban beszélt.

És még jöjjön egy rövid részlet Pálinkás György Weber Kristóffal készített interjújából, néhol megvágva, rövidebbre fogva. Hogyan lettél zeneszerző? Úgy, hogy mint egy másfél évtizednyi zenetanulás után elkezdtem komponálni. Volt-e valamilyen különleges okod arra, hogy ezt a pályát választod? Talán az, hogy a zene segítségével különösebb megerőltetés nélkül tudok információkhoz jutni, és információkat továbbítani. A zenei információk más információkhoz képest valóban különlegesek. Ugyanakkor a zenével két célt is meg tudok valósítani. A mindenség hatékony megismerését, illetve a tapasztalataim továbbadását. Nem hátráltat az, hogy Pécset élsz? Ha jazz zenével vagy olyan populáris műfajokkal foglalkoznék, amelyek rendszeres fellépést igényelnének, akkor valószínűleg könnyebb lenne az életem Budapesten, esetleg Bécsben, New Yorkban, és így tovább. Ha viszont a népies hagyományokat kutatnám, akkor célszerű lenne falusi életkörülményeket választani, bár ennek ellentmond az a tény, hogy manapság sokkal több népzenész él a fővárosban, mint a falvakban. De ha mondjuk a szférák zenéje érdekelne, akkor nyilván az lenne a legpraktikusabb, ha a családostól fölköltöznék a Holtra. Azonban én rövid, könnyen játszható, egyesek szerint nehezen hallgatható kamara műveket komponálok, ami viszonylag nyugodt, kisvárosi életvitelt kíván. Erre Pécs tökéletesen megfelel. Milyen szellemi hatások értek Pécset? Én a 70-es évek közepén kezdtem el a körülöttem zajló dolgokra figyelni. Abban az időben a sétatér környékén laktunk, eleinte a Káptalan utcában, ahol művész szomszédaink voltak. Később leköltöztünk a Csontvári Múzeum mellé. A Csontváriban nem csak a festményeket lehetett megnézni, hanem Csontvári Matiné címmel kamarakoncerteket is szerveztek. Itt hallottam az új zenei stúdiót, később feljártam Pestre a hangversenyeikre. Aztán az időtájt a Pécsi Balett még elég jelentős kortárs zenei fórumnak számított. Akkoriban ismertem meg a rasszfilmes papkását, aki a műtermében különböző happeningeket és zenehallgatási akciókat szervezett, nála hallottam először Cage zenéjét.

0: és most jöjjön Weber Kristóffal nemrég készült beszélgetésem.
1: Az első, ami régóta foglalkoztat vele kapcsolatban, hogy te vagy az egyetlen zeneszerző vagy szerző, aki azt mondja, hogy szabad felhasználásúak a műveid.
2: Igen. Én ezt megbeszéltem az örököseimmel, a gyerekeimmel, hogy nem fognak örökölni, mert ellenzem azt, hogy van egy szerző, akinek a művei nem oszthatók. Tehát, hogy ellenzem az individualizmust. Ugye az individualizmus az azt jelenti, hogy individuum az oszthatatlan. Ellenzem azt, hogy egy szerzőnek a műve az a saját tulajdona, és utána az övé, meg az örökösöké, és még hogyha már ez is lejárt, akkor is utána egyetlen egy névhez kötődik. Nem ez viszi előre a világot szerintem.
1: Az abszolút szimpatikus, tehát azért is kérdeztem, mert biztos vannak még ilyen emberek, de nem sokat.
2: Biztos, hogy vannak, és én szerintem sokan is vannak, csak nem deklarálják. Na most azért ne érts félre, nem vagyok hülye, tehát hogyha fizetnek szerzői jogdíjat, azt nem utasítom vissza, azt azért el szoktam fogadni.
1: Értem.
2: Egyébként azt hiszem, hogy a törvények szerint én le sem mondhatok a jogdíjakról, tehát nem arról szól a dolog, hogy én lemondtam a jogokról, hanem arról szól, hogy a műveim azok szabad felhasználásúak, hogyha valaki nem fizet érte, akkor azt nem fogjuk beperelni, vagy nem fogom beperelni. Ha valaki ráírja a nevét, akkor az engem nem érdekel, örülök, hogy segíthettem neki. Ugyanakkor nem hiszem azt, hogy ez elő fog fordulni, mert azért én szerintem eléggé egyedi módon vizsgálom a zene jelenségét, és szűröm le abból a következtetéseimet. Ami miatt ezt nyilvánvalóvá kellett tennem, az a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligenciát pillanatilag óriási ellenérzések és ellenkezések fogadják, de ugyanakkor a mesterséges intelligencia, hadd nevezzem művésznek a Szent Jobbi Tamás javaslata alapján, a művész gyakorlatilag fel tudja számolni ezt az egyéniséget, és osztható lesz. Én nem vagyok abban biztos, hogy a világot egyéni gondolatok viszik előre, nem vagyok biztos abban, hogy zseniális emberek gondolatai fejlesztik a világot. Nem vagyok biztos abban, hogy Einsteinnek igaza van. Nem vagyok abban biztos, hogy Beethovennek igaza van, vagy Wagnernek igaza van. Abban viszont biztos vagyok, hogy én nem vagyok annyira jó komponista, úgy értem, hogy nem tudok olyan egyéni minőséget létrehozni, mint amiket Beethoven, vagy a Wagner, vagy a Bruckner, vagy nem tudom kik létrehoztak, Schönberg, és a többi, és a többi. Ez egészen tulajdonképpen már Bachnál elkezdődött és tart napjainkig. Én úgy gondolom, hogy az én zeném az egy rácsodálkozás a zene egészére, és én szerintem az én tapasztalataimat fel tudja használni bárki. Ne az legyen az akadálya, hogy pénzt kell érte fizetnie.
1: Értem. Nem tudom, hogy jól emlékszem-e, de mintha egyszer írtad volna azt is a Facebookon, hogy bizonyos korai műveidet egyszer megsemmisítesz, vagy él vagy.
2: Igen. Most is.
1: Most. Miért? Nem tartod jónak azért, vagy?
2: Úgy gondolom, hogy nem folytatható. Tehát mit tudom én, vannak alkalmi műveim, amiket tényleg egy-egy alkalomra készítettem, ami az alkalom elmúlt, az egy időhöz van kötve, de szívesség megtartani. Nem gondolom azt, hogy kitaláltam volna világrengető dolgokat. Tehát amit újra hallgatom, újra nézem, és ami úgy gondolom, hogy nem lehet kiindulni, az megy a kukába. Nem szeretnék úgy járni, mint ahogy a Kafka járt, hogy rábízta egy barátjára, és semmisítse meg a műveit, és aztán ezt nem tette meg. Most a világ teljesen jogtalanul használja a Kafka műveit. De arról van szó, hogy még véletlenül sem szeretnék hatással lenni senkire. Tehát nem szeretném, hogyha valaki az én nézeteimet átvenné, mert hogyha ezt szeretném, akkor beleszólok a világ folyásába. Hanem én azt szeretném, hogyha minden a maga természetes módján haladna, és hogyha én ebben nem szólok bele, akkor tulajdonképpen nem bántok senkit.
1: Azt értem, de akkor mi van, hogy ha mindenki gondolkodik, hogy Nem szól bele.
2: Én nem hiszem, hogy mindenki.
1: Jó, nincs ilyen, természetesen ebben egyetértünk. De nagyon sok mindennel foglalkozol, ha jól vettem ki.
2: Nem. Zenével foglalkozom.
1: Zenével jó, az is a prében, ami újságíróként kritikát
2: ott tíz, azt is zene
1: alapvetően, igen, de hát itt ugye van a könyv, amit
2: az is zene.
1: Az is zene?
2: Olyan.
1: Tehát minden, ami zenének érzel, zenének gondolsz, avval foglalkozol.
2: Így van. Tehát ezek egyszerűen többfajta kifejezési formák. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült egy szobrot csinálnom. Szerettem volna csinálni. Nem magamról, nem. Szerettem volna csinálni. Nem, szerettem volna csinálni egy zenélő szobrot. Kaptam rá felkérést. Egyszerűen nem volt meg a fizikai erőm ahhoz, hogy ezt megvalósítsam, de a terv az
1: egy
2: megvan.
1: Egy kinetikus, egy milyen szobrot?
2: Igen, hát most nem tudom ezt így elmondani, csak hogy ezzel azt akartam mondani, hogy a szobrászat az egy egészen más műfaj, mint a zene, ugye, mert az egy térbeli szervezés, és a zene az pedig egy időbeli szervezés. Én viszont nem vagyok abban biztos, hogy a tér és az idő ennyire elkülönülnének, csak erről azért nem merek beszélni, mert egyrészt nem vagyok tudós, és hogyha az vagyok, akkor sarlatán vagyok. Viszont művészként én például el tudom képzelni azt, hogy az idő háromdimenziós. Hogy az időnek nem csak hossza van, hanem van szélessége, sőt van mélysége. Ezt a tudomány nyilván nem igazolja, ezt meg tudom valósítani zenében, meg tudom mutatni, de igazából nem állíthatom ezt, mert ez ellentmond mindenféle tudománynak. És ez a szobrászati kérdés, amikor ugye arról szólt a dolog, hogy csinálok egy szobrot, ott kénytelen voltam szembesülni a saját tehetetlenségemmel, nevezetesen az, hogy egyszerűen nincsen fizikai erőm, tehát akkor már elmúltam 60 éves, sőt 65, és nincsen fizikai erőm, hogy ezt összehozzam.
1: Most így a szobrászat meg a zene, nem tudom, jól emlékszem, Berlionnak volt az a elmélete, azt hiszem, hogy teljes spektrum, és hogy abból ő kifaragja a zenét, tehát azokat hagyja el, amiket úgy gondolod, hogy el kell hagyni, és így faragja ki a zenét.
2: A Berio az valószínűleg látta az egészet, tehát el tudott venni az egészből. Nem vagyok abban biztos, hogy én holisztikus gondolkodó lennék. Ugye az emberek többsége lát részleteket az életből, és akkor abból következtetni tud az élet egészére. Én nekem van egy nagyon erős fantáziám, ami azt jelenti, hogy részletek nélkül merek következtetni az élet egészére, de nem vagyok biztos abban, hogy én azt jól látom. Azt viszont látom, hogy emberek, akik csalódtak az elképzeléseikbe, azok öngyilkosak lesznek. Hogy azok annyira megrendülnek attól, hogy a világ nem
1: az. Nem, aki...
2: Igen. Tehát főleg művészeknek, költők, József Attila, Kabai Lórend. És az öngyilkosságban nem is azt gondolom, akik így direkt véget vetnek az életüknek, hanem akik, mit tudom én, öngyilkos módon élnek. Rengeteg példát tudok mondani. És ennek szerintem oka lehet az, hogy művész keresi a világ egészének a megismerését.
1: Kezdjük úgy, hogy kezdődött a zenei érdeklődés, mi készített el, hogy zeneszerző legyél?
2: Nyilván gyerekkorban, a gyerekkoromra egyébként elég kevés élményem van, de hát volt zongoránk. Még anyámat is hallottam zongorázni, apám egyházi szolgálatba élt, orgonált, és regisztráltam is neki, tehát kapcsolgattam neki a regisztereket. De hát nem zenés család vagyunk, a apám az adminisztratív munkakörben dolgozott főleg. Hát volt például a könyvtárban is, anyám háztartásban, hát hatalom voltunk testvérek, nem is nagyon tudott más csinálni, de volt zenei érdeklődés. Látogatott minket gyerekkorunkban, volt nálunk Kodály Zoltán, Bárdos Lajos többször, és volt egy folyamatos érdeklődés a zene felé, de ugyanakkor egy lusta disznó voltam, és nem szerettem gyakorolni. De most ugorjuk át a retteltes konzervatóriumi éveimet, ahol nagybőgözni tanultam egyébként egy angyali türelmi tanárnál, Nagy Péternél, aki most halt meg, és őszintén megsirattam, nagyon sokat kaptam tőle. Végül az történt, hogy a rádiónak volt abban az időben egy elektronikus zenei stúdiója, és ott dolgozott Patacsics Iván zeneszerző, akinek én írtam egy levelet, és elküldtem a levélbe kazettán akkor a zenéjemet, és ő biztatott, hogy én nekem ezzel kéne foglalkozni.
1: Ekkor hány éves voltál itt körülbelül?
2: 19.
1: Jó.
2: 19. Tehát már túl voltam a konzervatóriumon.
1: De akkor elég korán kezdődött az elektronikus zenei iránti érdeklődése.
2: Hát azt hiszem, hogy már megjelent a Jean-Michel Jarre-nak az Oxigénje, amitől undorodtam, de a korai elektronikus zenei eredményeket én még akkor nem ismertem. Aztán, amikor külföldön tanultam több helyen, akkor megismertem, és akkor láttam, hogy van egy olyan probléma, hogy az elektronikus zenét azt klasszikusan képzett zeneszerzők művelik. Tehát láttam azt, hogy egy probléma az, hogy a Cseremin-re nem írnak olyan darabot, amit kihasználna a Cseremin-nek a tulajdonságait, hanem átiratokat írnak. Ugyanezt láttam a korai elektronikus hangszereknél, bár ott azért már láttam egyedi dolgokat, és tulajdonképpen egészen John Cage-ig, tehát nem láttam a lehetőséget, hogy az elektronikus zene az valami mást jelentene egy hangszín forradalomnál. Na most később azért rájöttem, hogy nagyon sok mindent nem lehet tenni az elektronikus zenében sem. Tudnélik, én nem látom be azt, hogy egy zeneműnek mitől kéne másnak lennie, mint amilyen egy hang. Milyen egy hang? A hang az egy rezgés, és egy rezgés, aminek van eleje, van vége, és a kettő között van valamilyen változás. Azt viszont láttam, hogy az elektronikus zenében meg lehet csinálni azt, hogy ez a változás az olyan legyen, hogy a legkevésbé ne nyúljak ebbe bele, hanem csak gyönyörködjek abban, hogy ott mi szól. De ez még az akkor volt, amikor a szintetizátorokban a hangokat szintetizáltuk. Később aztán jöttek a kompakt hangszerek, ahol már eleve előre kaptunk hangszíneket, meg mintákat, és nagyon sokáig nem tudtam vele mit kezdeni. Nem értettem a programozáshoz.
1: Ismered Roland Kajent?
2: Nem.
1: Hollandiában él, de német születésű zeneszerző. Ő kitalálta a kibernetikus zenét, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag egy program volt, amiben betáplált előre elgondolt dolgokat, és valami kijött a végén, tehát ő nem jut akkor bele. És hát tetszett akkor. Megtartotta, elég sok mindent megtartott, maximum nem jelentek meg több száz órányi, vagy több ezer órányi lemez.
2: Na most én itt akadtam meg. Tehát én a programozáshoz egyáltalán nem értettem, és emiatt aztán elkezdtem foglalkozni akusztikus hangszerekre írt zenékkel, persze hát elektronikus zenei tapasztalatokkal, amit úgy nézett ki, hogy loopok szerint, ez ilyen, ugye ez a hurok, vagy régebben ezt úgy hívtuk, hogy körszalag, dosztinátókat, meg ilyesmiket csináltam. Persze, hogy ezeket kidobtam, hát nyilván. És aztán, amikor megjelent a mesterséges intelligencia, és a mesterséges intelligencia elkezdett programozni helyettem, akkor vissza, ez most volt egy-két éve, akkor elkezdtem újra az elektronikus zenét csinálni, de csak finoman és csak olyan kompakt szintetizátorral, amihez mindenki hozzáférhet, és egyébként az volt az elvem, hogy ne én csináljak ilyet, hanem az a zenét nem tanult ember is tudjon ilyet csinálni, akinek erre szüksége van. Ez azért volt, és ez a pretextúra ciklusom, megkeresett egy speciális nevelési igényű napközi, akik dankóros, autista, hátrányos, sérült gyerekekkel foglalkoznak, és felmerült egy olyan ötlet, hogy készítsek olyan zenéket, hogy legyen benne egy konkrét hang, harangzúgás, írógép, autó, motorbörögés és a többi, de legyen mögötte egy zene, ami keretet ad az egésznek, hogy legyen eleje és legyen vége. És akkor ezeket elkezdtem csinálni, és nem is tekintettem egyébként ezeket zeneműveknek. Viszont nagyon erőteljes visszajelzések jöttek, hogy ezekből a kisgyerek kitalál egy mesét, és ezt egy rámatanár segítségével ezt a mesét eljátsszák. És én váratlanul azt éreztem, hogy én hasznos vagyok. hogy nem csak a saját

0: sok rossz hallgathatatlan és rossz, de egy esenés kisgyerek még abból is ki tud hallani információt. És én tulajdonképpen szeretném demonstrálni azt, hogy a rossz zene, amit mások fülsértőnek tartanak, amiről azt mondják, hogy nem zene. Ugye, hát ez egy milyen érdekes dolog.
1: Hogy... Hát ez egy érdekes dolog önmagában, hogy mi a jó zene és mi a rossz zene, ki dönti el.
0: Igen. Na most a helyzet az, hogy a zene, tehát hogy minden zene, ami szervezetrezgés, akár ember szervezi, akár a gravitáció, akár a jóisten, az mind zene. A madarak éneke, az mind zene. Ebben mind lehet esztétikát találni, de nem is a szépséget kell keresni, hanem az információt, hogy mit tudok meg a világról.
1: A fejlődési rendellenességi gyerekekre nagyon jó a különböző zene. Nekem vannak ismerőseim Magyarországon is, akik ilyen gyerekekkel zenei terápiát végeznek. Ugye van a Japánban egy
0: sok mindent csinálnak.
1: Igen, és azok például improvizálnak, de úgy, hogy beszállnak a képzett zenészek, nem képzett zenészek, és a sok autista meg dankoros gyerek. Hihetetlen, hogy miket találnak ki, meg hogy élvezik. És...
0: Hát az mondjuk egy részvétel. Tehát itt az én módszerem, itt az, hogy ez inkább a zenehallgatásról szól, de hogy olyan minimális zenét kell csinálni, amit egy drámapedagógus meg tud csinálni. Egyébként nagyon hasznos volt nekem a Sári László módszere abban, hogy én ezeket egyáltalán el tudjam készíteni. Nyilvánvaló, hogyha egy helyzetben zenéhez nem értő emberek elkezdenek zenélni, akkor ott nagyon sok indulati tényező kerül előtérbe, és ezt egy idő után tényleg nagyon fárasztó hallgatni. És nekem ugye az volt a koncepcióm, hogy szeretném azt, hogyha ezt szívesen hallgatják. Ugyanakkor nagyon meredek a határ, hogy hát bizony van olyan, amit nehéz hallgatni, de egy esenés gyereknek ez az nem ismeri azt, hogy mi az, hogy nehézség. Ő életbe akar maradni, ezért bármit képes megtenni.
1: Lehet, hogy én is esemés vagyok, mert nagyon tudok olyan zenéket hallgatni, amit mások hallgathatatlannak ítélnek.
0: Egyébként sok autisztikus ember él körülöttünk, akik azt se tudják, hogy ők autisztikusok.
1: Ja, hát igen, azért volt jóval kevesebb, mert nem fedezték, vagy nem deklarálták.
0: Persze.
1: Jó, lehet, hogy annélkül is egy kicsit több lenne most, az problémás világ, vagy felgyorsult, meg egyre több hatás éri őket, de igen. Mikor kezdtél el tanítani?
0: Nagyon későn.
1: Vagy más is tanítottál?
0: Nem. Tehát először magántanítványokat fogadtam, nagyon későn, már elmondtam 40 éves, és nem is, én soha nem akartam tanítani. Egyszerűen jelentkeztek nálam fiatalok, hogy szeretnének tanulni tőlem, azt se tudtam, hogy mit. És ezek a korai, ezek inkább beszélgetések voltak, vagy útmutatások, és elmúltam 50 éves, amikor már egyetemre hívtak. Én nem tudom, én nem hiszem, hogy jó tanár vagyok. Magatartás mintákat tudok mutatni, kapcsolatot tudok teremteni, el tudom mondani, hogy én hogy csinálom, meg tudom mutatni, hogy én hogy csinálom, és akkor utánoznak. Tehát én tulajdonképpen nem hiszem, hogy a tanításban valami újat találtam ki. Megtisztelő, hogy megkerestek ezzel. Az különösen megtisztelő, hogy a Pécsi Egyetemnek az elektronikus zenei tanszéke megkeresett ezzel. Pedig biztosan van más ember, aki ezt így tudná tanítani. De hát hogy mondjam, valahogy én így tartom a dolgot teljes egésznek, hogy ha valamit csinálok, akkor azt elmondom egyrészt, hogy miért csináltam, másrészt pedig azt is elmondom, hogy hogyan. És akkor csináljátok utána. Reménykedem abba, hogy hát, ha lesz valaki, aki jobban csinálja.
1: Biztos lesz egyébként. Vagy van rá esély, akkor inkább így mondom. Hát a biztos az túlzásnál.
0: Tehát nem gondolom azt, hogy én valamilyen egyedi, vagy én nem tudom mi. Be voltam szorítva egy...
1: Valamennyire mindenki egyedi.
0: Hát valamennyire ez persze.
1: Jó, hát még az is, aki csak utána nyolzott. De viszonylag jó híre van a Pécsi Egyetemnek.
0: nagyon jó hallgatóink vannak. És...
1: Igen, ismerek egy párat, olyan, nem is egyet, aki

0: előtte ismertem, és tudtam, hogy oda mennék, és viszonylag érdekes dolgokat csinálnak azóta.
1: Tulajdonképpen a magántanítványaimra is büszke vagyok most. Álszerénységből nem fogok neveket mondani, de van néhány ember, akik úgy kezdték, hogy velem beszélgettek.
0: Lehet, hogy kitérő. Láttam, hogy te írtál valami könyvet. Vidovszkiról.
1: Nem. Ez az egy interjú kötet volt, jó, mert mi ugyanúgy beszélgettünk, ahogy te velem, és én bekapcsoltam egy Panasonic, sose fejtem el, és azóta is tisztelem ezt a márkát, és Panasonic magnetofont, kazettás magnetofont, és felvettük ezeket a beszélgetéseket, és én ezeket olyan fontosnak tartottam, hogy leírtam. Egyszer megjelent egy egyetemi labba, akkor ezt teljesen véletlenül olvasta a jelenkor egyik szerkesztője, az akkori szerkesztője Parti Nagy Lajos, most ugye ki a költő, nagyszerű. És hát ő megkért arra, hogy mi lenne, hogyha ezt mi folytatnánk, és én Vidovszkinak azt hiszem, hogy annyira nem tetszett, tehát hogy ezt így le kell ülni, és elmondani, de közben megbízott mindenféle feladattal, és azon kaptam magamat, hogy én már szinte tanulok tőle, és közben beszélgettünk, és valami több órás.
0: Igen, én egyszerűen neten megtaláltam ezeket a szövegeket, 12 vagy lehet, hogy több.
1: Igen, több órás. És akkor a feleségem, aki a jelenkornak volt, szintén a szerkesztője, és ő fordította ugye a Cage-nek a csendjét magyarra, ő azt mondta, hogy ez már egy kötet, hogy adjuk ki. És az egyikünk sem tiltakozott. Nem gondoltam volna, hogy a 95-ben vagy 96-ban, nem tudom mikor jelent meg, hogy az 12 év beszélgetéseit tartalmazta. Én nem gondoltam volna, hogy ez később hivatkozás lesz. És én azt szerettem volna bemutatni, hogy hogyan gondolkodik egy kortárs zeneszerző és miért. És egyszerűen a kíváncsiság vezérelt, hogy vajon miért csinálja, és miért így? Most ő ezeket elmondta, és azt később hallottam, hogy sok embert irányított a zenei pálya felé az, hogy ezt a könyvet olvasta. Én ezt nem is gondoltam, hogy ennek ilyen hatása lesz.
0: De valahogy én csak letöltöttem, de nem olvastam még. Ez egy kicsit szokványos kérdés, hogy milyen zeneszerzők hatottak rá, voltak-e olyan zeneszerző?
1: Nagyon nehezen tudok erre a kérdésre válaszolni. Kamaszkoromban hatott rám Liszt, amit most már szégyellek. Olyan zeneszerző, aki tartós hatásnak bizonyult, az a Telemann, az Erik Satie és a John Cage. És most már, hogy megismertem Bingeni Hildegardot, most már ő is. Plusz még hozzá kell tennem Meredith Monkot. És plusz még a Laurie Andersont. A Kraftwerk az érdekes módon nem annyira, pedig ismertem már, amikor Németországba tanultam. A Laurie Anderson miatt kezdtem el foglalkozni, hogy hogyan működik a vokalizmus az elektronikában.
0: Azt akartam, hogy ezek szerint téged érdekel a
1: nagyon fontos, nagyon fontosnak tartom az emberi hangot, hiszen ez ott van mindenkinél. Igen, az egy demokratikus hangszer. És képzeld el, hogy rájöttem arra, hogy nem kell énekelni ahhoz, hogy az ember zenéjen. Elég, hogyha szépen mond szöveget.
0: Itt van Leonard Cohen, aki
1: persze.
0: Nagyon szép orgánum.
1: A Charles Aznavour, vagy rengeteg példa van, hogy a színészek, tehát vegyük komolyan a színészeket, azok zenészek. Hogyne?
0: Emlékszem, egyszer a Károsi Endre készített el egy riportot, még a Petőfi Rádióban volt a műsorra, és akkor tette föl nekem ezt a kérdést, hogy mi a véleményem az emberi hangról. Nem tudom, mit válaszoltam rá, de azóta állandóan följön ez a kérdés, mert engem meg szinte nagyon foglalkoztat az emberi hang, és ráadásul ezek a nagyon érdekes énekesek, akik furcsa hangokat adnak itt sokszor. Hát
1: az emberi hang persze, de ugye a zene, ahogy már említettem, az egy szerkesztett rezgés, és szerkesztett. A szöveg az már szerkesztve van. Tehát az, hogy az ember beszél spontán, azt nevezhetjük improvizációnak, de egy leírt szöveg, és nem csak a vers, hanem egy leírt próza. Mondok egy példát, a Korán. Magyarországon nem ismerik eléggé. A Korán az egy ritmikus próza. Tehát nem vers, akkor jön rá az ember, hogyha meghallgatja, hogy hogyan recitálják a Koránt. A Korán az maga a zene. És általában a leírt szövegekbe föl lehet fedezni a zene, minden szövegbe a zenét. Persze néha az ember gátolja a saját ízlése, a saját tapasztalatai, de gyakorlatilag egy rendesen megfogalmazott mondat az egy szerkezet.
0: És most hallgassátok meg a vele készített interjúban emlegetett Petextúré című ciklusának 54 rövid darabját.

Egy Vencz Balázsra készült interjúban a magyar zene és a magyar irodalom a világban elfoglalt helyét hasonlítja össze. A magyar zene a nagyvilágban jóval nagyobb fókusz kap, mint a magyar irodalom, mondja. És ennek nem az volna az oka, hogy a zene világnyelv szerepét töltené be, ez felületes általánosítás. A zene nyelve önmagában kevés a globális reflektorfényhez, mert hogy ugyanúgy nem egységes, mint a beszédnyelve. A nagyobb fókusznak inkább az az oka, hogy a mai magyarországi zeneszerzés világszínvonalú. Ez nem valami eufemisztikus túlzás. A pandémia idején volt alkalmam a leginkább számon tartott kortárs zenei fórumokra streamingelve belátogatni. Ugyanazt a technikai magasságot tudjuk hozni, amit a világ élvonala. Ez kávé olyasmi, mint az összes magyar író anyanyelvi szinten beszélne angolul. Már csak a magyar közönségnek kellene a világszínvonalhoz felnőnie.

A mai Nové műsorban a holnap után, azaz augusztus 11-én, 67. születésnapját ünneplő Weber Kristóf zeneszerzőről, valamint művei közül elsősorban az SMS gyerekeknek készített Prétextúré ciklus 54 darabjának bemutatásáról szól. Már megint eljött a búcsú ideje, így átadom a szót, a stafétát a Szemplőtem csapatának. Sziasztok!

0: great.
1: Yeah, this is good.
0: Great stuff.
2: Oh, yeah. Yeah, dynamite.

Tilos Rádió, és benne a mikrohullám. Ma három filmzenémet hoztam. Ezek a szólófilmek megtalálhatók a YouTube csatornámon, Pápai Gergő YouTube csatornáján, mikrohullám playlisten. Három tétel, és jó vételt kívánok hozzá.